0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A belga Lost Frequencies például, aki most tényleg két fégén égeti, ahogy mondani szokás, mert egy részt turnézik, a világ minden pontjára hívják, de tényleg szó szerint Dubaj után októberben India felé vette az irányt, és közben még dalokat is készít, ez nagyon durva. Hát az élménye egy gyorsan dalokba írja. Don't Forget About Me az október 9-i megjelenés. Ezt a dalt pedig nagyon szeretjük tőle. Lost Frequencies, Live It All, hozom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine, jön nem sokára a tudáspercek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, globális szupersztárok, kérem szépen a folytatásban, Jennifer Lopez és David Guetta. Milyen régóta sztárok már így külön-külön, de érdekes mondom, most született meg nem olyan rég az első közös munkájuk. Érdekes tény, hogy David Guettának annak idején azért nem lett Madonnával közös dala, mert majdnem nyílbeütötték a dolgot, ez jó pár évvel ezelőtt volt, mert az utolsó pillanatban megtudta Madonna, hogy David Guetta horoszkópja Skorpió. Fú, teljesen ki volt a nő. Azt mondta, hogy mi nem ezzel kezdtétek? Hát lemondom a PR-t, Skorpiókkal nem dolgozok. Érdekes tény, hogy Madonna és Jennifer Lopez is mind a ketten oroszlánok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők, kis vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatlak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Blondie is, Vivien Bakos a folytatásban, aki egy exkluzív DJ szettet adott nem is olyan rég itt a Rádió 1 stúdiójában, és egy nagyon fontos dolog kiderült a kanadai, egyébként magyar származású sztár DJ producerről. A kedvenc étele a túrógombóc. Ezzel kell őt kínálni. Blondie is, Never Walk Alone, ezt hozom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Felsorakoztak a Rádió 1-es kedvencek, szépen katonásan a következő órára is. Bármelyik dalra lehet szavazni a Rádió 1 Top 500 összeállításakor. Sőt, hát nyugodtan elengedhetjük itt a fantáziánkat, a kreativitásunkat. Az elmúlt 20 évből hát merítsünk egy nagyot, hogy összeálljon Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. Top500@radio1.hu, vagy e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek a voksok. Mindent nézzünk, és nagyon izgi, hogy mi mindenre voksolnak egyébként a hallgatók. Így kezdődik egyébként a következő óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Loi Golden Summer a folytatásban. Hát egy másik Gold dala, arany lemez lett Németországban a napokban. Ez egyébként a címe Gold, egy korábbi kislemezének. 60 millió stream után ért el ezt a szépen csillogó díjat, és hát nagyon-nagyon büszke, nagyon-nagyon meghatódott most Loi. A social media felületei megköszönte a rajongóinak a követést. Golden Summer, ez most az aktuális kedvenc, a David Puentes.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A DJ világban vannak olyan sztárok manapság, akik már másodgenerációs DJ-knek számítanak, ilyen például a brazil Alok, akinek mindkét szülője DJ volt, és Robin Schulz is, akit hozok a folytatásban, a mama klubmenedzserként, az apukája pedig DJ-ként dolgozott. Robin Schulz a Grammy-díjas szupersztárja, és a Barbzal közös Better Times.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 100. születésnapját ünnepelte Piroska néni a Kecskeméti kórházban. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely épülhet Pirtón az 53-as főúton. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges születésnapot ünnepeltek a Kecskeméti kórházban, ahol Piroska néni betöltötte 100. életévét. A traumatológiai és kézsebészeti osztályon ápolt idős hölgyet az intézmény főigazgatója és az osztály dolgozói is felköszöntötték, írja a híres.hu. Az ünnepeltet virágcsokorral, születésnapi tortával és közös énekléssel lepték meg, hogy emlékezetessé tegyék a jeles alkalmat. Pócs Levente osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint Piroska néni állapota lehetővé teheti, hogy néhány napon belül hazatérjen. Régóta várt közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhat meg Pirtón, ahol jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesülhet az 53-as főúton. A települést kettészelő útszakaszon naponta több mint 6700 jármű halad át, köztük mintegy 1500 teherautó, miközben jelenleg egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely sincs a községben, írja a BAON. A tervek szerint nyomógombos jelzőlámpát telepítenek, és a busz megállóhoz vezető új járdaszakaszt is kialakítják. A beruházás kiviteli tervei már elkészültek, a munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkezdődhetnek. Nagy Ferenc polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzat egyelőre nem kapott hivatalos értesítést a kivitelezésről, de bíznak a fejlesztés mielőbbi megvalósulásában. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Névi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
3: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
2: Sok felé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel -3 és +8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár kerestetik felhívásra, ugye, hogy a közmédia a magyar televíziónak keresi.
2: Miért kell magyarnak lenni? Hogyan fogunk így igazi szabadkönyves odaültetni?
1: Hát mert nem, hát magyar közmédia. Ki más tudja rendesen képviselni?
2: Hát de Brüsszelből fognak tudni küldeni így rendes ember?
1: Hát ezt nem tudom, hogy így vagy fognak-e, de majd megoldják.
3: Ja. És bocsánat, 10 év szakmai gyakorlat, az kell.
2: Igen, pont annyi van.
1: Álljunk már meg. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy mi a szakmai gyakorlat? Vezetői gyakorlat? Eszternek van vezetői gyakorlata, hát céget,
2: nekem minden van.
1: Céget irányít. Egy, ha ez nem vezetői gyakorlat, hanem szakmai, tehát kell, jelen kell lenned, hát 10 év.
2: Figyelj, de vagy ez 10 év tévévezetői gyakorlat?
3: Nem, az a lényeg, hogy a magyar televízió környékén jártál.
2: Nem, mert ki voltam tiltva eddig.
1: Nem lehetett. Egy csomó ember így érted, ki van zárva ebből a sztoriból.
3: Hát és a vezetői tapasztalat az mindenképpen fontos.
1: De az megvan.
3: Mennyi a guba?
1: Nem tudom, mennyi a guba.
3: Mit tippelsz? Mennyit adnál?
2: Hát ez a vezetői pozíció.
1: Vezetői pozí, egy nagyon jelentős vezetői pozí, egy 5-öst adnék.
3: 5-öst adnál?
1: Hogyha Eszter, akkor 7-et.
2: Figyelj, csak a snack költségeim, ugye, indokolják ezt.
3: Van-e Erzsébet utalvány?
2: Szerintem kell, legyen Erzsébet utalvány, vissza kell hozni, ugye. Másrészt meg... Hát figyelj, az egész M1-et te csinálod, mert te vagy a vezérigazgató.
3: Hát
2: 5 alatt nem ér, 5 alatt nem vállalnám.
1: 5-en biztos. Na, hát ötem, mondom, én figyelj, inkább
2: az alapból egy 14-16 órás munka.
3: Vagy több, inkább beköltözött.
1: És mindenki utál.
2: Mindenki utál, és szar vagy. Innen indulunk.
3: Figyelj, a vezérigazgató maximális bruttó havi bére, kapaszkodj meg, 2,9 millió forint.
1: Bruttó 2,9?
2: Akkor ezt szerelemből kell elvállalni, srácok, tehát hát, ez már nem a nagy lóvé lesz.
1: Hát figyelj, annak ugye nettóban közel a kicsivel több, mint a felét kapott meg. Hát igen, kétharmad felé nyalogat, a 2,9, akkor az 1 millió 7.
2: Nem, 2,9-2 körül van akkor a nettó.
1: 2.
2: A
1: jó,
2: függ,
1: akkor
2: ugye, 2. Most már megváltoztatták, mert ugye attól is függ, hogy hát nem hiszem, hogy megint én vagyok a HR-es, hogy az, hogy, a, hogy hány éves vagy, igen, hogy hány éves vagy, meg hogy van a gyereked, meg van-e adókedvezményed, és a többi, és a többi.
3: De akkor te vagy a megfelelő jelölt erre. Írjál már egy pályázatot, 30-60 oldalas szakmai koncepciót.
2: Ide csak háromszor tudok bejönni egy héten, szerintem tudnék vállalni egy ilyen heti 80 órás.
1: És egyébként figyeljetek, ez az a bajom ezzel, hogy ezzel a pénzzel nem tudsz hozni egy olyan embert, aki tényleg jó.
3: Hát ezért válogatnak, tudod? Ilyen,
1: hogy ezzel kell pályázni.
3: Igen,
1: szóval most, aki a piacon van, mondjuk más, tehát kereskedelmi vonalon, tehát kereskedelmi tévéből nem tudsz, lehet, nyilván nem
2: is onnan
1: akarnak.
2: De van bónusz például, mert ugye ez a fizetés, tehát lehet, hogy van bónusz, nem? Azt, hogy teljesítmény alapú.
1: Aha.
2: Hogyha mondjuk megfelelő mennyiségű Bújta István film kerül rá.
1: Ha 1% Roland tévénézettsége följön 3-ra.
2: Igen. Amúgy szerintem sokan nézik az M1-et, mert ugye az ingyenes.
3: Figyelj, azt írja, hogy de amennyiben a vonatkozó kormányrendelet a Duna Média Szolgáltató Nonprofit közepes komplexitású gazdasági társaságnak minősíti, az alapbér felugrik 3,1 millióra, ha magas komplexitásúnak, akkor meg 3,4-re, tulajdonképpen ezért kell csak drukkolni, hogy magas komplexitásúnak minősítsék.
2: Hát, ugye minél képzetlenebb vagy, annál komplexebb számodra ez a feladat, szóval ez megint egy anomália, de amúgy figyelj, hát végül is nem... Egy jó szoftverfejlesztő, aki nem vezető pozícióban van, az simán megkeresi, röhögve.
1: Na,
2: és home office-on heti 4 nap, és soha sem értem ezt felelősségre vonva.
1: Ki a franc akarja ezt ennyi pénzért elvállalni? Ugye nekem igen. Is ez a kérdésem.
2: Tehát ez egy nagyon nagy fizetés, amúgy csak attól függ, hogy mi a vállalás ezért.
3: A feladat,
2: tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy elhanyagolható mennyiségű pénz, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy van olyan pozíció, hogy ez egy áldás, és van, ahol ez pedig egy rettenetes lebecsmérlése.
1: Mondom még azokat az értékeket, amelyek kellenek ehhez a pozícióhoz, nézzük, hogy hol bukunk meg. Függetlenség, ezt tudod vállalni, nem? Sokszínűség, ez maga te vagy, ez jó. Egyetemes elérés, igényesség, elszámoltathatóság.
2: De függetlenség az ilyen párkapcsolati státusz, vagy pedig politikai?
3: Is.
1: Párkapcsolati féleg.
2: El kell az, hogy sajnos nem lehet házas ember ebben a pozícióban, mert kell az, hogy legalább szexuális úton korrumpálható legyen.
3: Szívét, lelkét, testét kérjük. Igen. És nem lehetsz miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési
1: képviselő, van egy pár kizárás. Igen. Hogy még ezt is a nyakukba akasszák.
2: De utána igen? Tehát, hogy most én nagyon jó vezetője leszek az M1-nek, akkor utána lehetek majd pár év múlva mégiscsak egy államtitkár?
3: Szerintem ezt
1: lehozod. Még miniszterelnök
3: ezt is. Megdumálod
2: vele. Jó.
3: November 12-ig írjál már egy 30 oldalast.
2: November 12?
3: Az a határidő.
2: De 30 oldalas a beadó?
3: 30-60 oldal szakmai koncepciót kell beadni.
2: Hát jó. Én ezt meg tudnám oldani.
3: Magyar Televízió archívumából a következő 20 évre megvagy.
2: Figyelj, képzeld el, hogy tegnap Lacival pont azon SMS-eztünk, hogy én tök szívesen csinálnék egy tévécsatornát, de én a Budapest TV-t akarnám újraéleszteni.
1: Anetkával.
2: És azt mondta Laci, hogy soha nem szerepel tévéműsorban, de ha megveszem a Budapest TV-t, akkor bevállalja az Anetkának a műsorát. Mi volt a címe? A hülyemelkedést. Azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
3: Nekem hiányzik Anetka is.
2: És Anetka is hiányzik.
3: Anetka személye is.
2: Gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
3: Azt nekem nem is volt meg.
2: Nem, óriás, a YouTube-on keresetek rá, óriási.
3: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami itt este 10-kor így bejönne, és onnantól csak a trash.
2: Csak a trash.
3: Nagyon adnám.
2: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash TV.
1: Most képzeld, képzeljétek ezt szegény, anyám például szereti, ugye, korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket veszünk.
2: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
1: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
3: Figyelj, de édesanyád minden másnap reggel megjelenne.
2: Egy Versace bőrfecskébe.
3: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
1: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
2: Laci, azt csinálná, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van egy, ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas. Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz tőle.
1: Laci, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele?
4: A gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
1: Jó, tehát 7-20-kor nem működik.
2: Jó. Hello? De akkor létsz-e? Csokolom.
4: Igen.
1: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
4: Magának nincs jobb dolga?
2: Az a problémám, László, vagy hívjam, hogy Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy ez jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
4: Hűtővíz a teájában.
2: Hűtővíz?
4: Vagyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
2: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír?
3: Én szerintem ez nagyon menne.
4: Viszlát.
2: Ennyi.
3: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet
2: nézni. Nem. Úristen, Júli, tudod mi van? Zsülle IT percek. Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban.
1: És az IT-s percek után a kotyogós kávéfőző percek.
2: Úristen,
1: hát a gyerekek a legnagyobb Jedi benne.
2: Barista Zsüllel.
1: Így van, Zsül, ami baristánk, és megosztja ezt a irányú
2: tapasztalatait. Az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, az világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, tudod, csak egy szóval mindig nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
1: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmosta, igen. Megtölti vizet, igen. Tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsül egyet. Jó.
2: Ja, finom. Nem finom. Finom.
3: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor.
2: Történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
5: Olyan lennék, hogy Koltai, sziasztok annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, pancsik, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
2: Úristen, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
5: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim haladnék.
3: De annyira kézenfekvő, és ezzel nem is számoltunk, hogy ezért rohad ez a világ. Ezért arról.
5: A sok szarkavarogtól rohad a világ.
3: Igen, ez lenne a címe.
2: És nagyon nehéz kiír az RTL résztesbe ezt a hosszú címet, hogy szarkavarogtól rohad a világ.
3: Rövidítés, ez... Rohap.
2: De csak egy ilyen betűszó lenne.
3: Ponyicki Anna műsora.
2: Igen, ez is nagyon jó. Meg kéne egy olyan műsor, aminek az a címe, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig behívnak valakit, aki valami meg kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom, hogy valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpofoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így.
1: Ott elmondta. Hát, mindig a nagy percek embereket mutatják meg a tévében is. Tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
2: Igen, igen, hogy, hogy az emberek megismerjék a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2-1 DJ Oti.
1: Hát a jó műsor sem ott találtál neki.
5: Hát oda, igen.
2: Hát akkor oda kell hívni. Na, még
1: gyerekek, a gyerekek, kész vagyunk, megvagyunk, akkor Balázstól kérünk rá pénzt,
2: meg
1: te megnyered
2: egy
1: a dal.
2: Mese rész, amikor tudod, a gyerekeknek mesét vetítünk, de azt így szigorúan ilyen bábszínházakkal felvennénk, ugye nagyon depressziós.
3: Szoknibábokkal.
5: De tudom, várja, amikor, van amikor... diafilmem, ezt a rengeteg diafilm, és azt
2: nem tudom. Róberttel alászinkronizáltatjuk.
1: Nem, az az a baj, hogy az jó. Mint a Winnetou,
5: mint a Winnetou. Nem akarunk mi rosszat csinálni, hát már ne haragudjál.
1: Hát eddig, amit felsoroltunk, hogy is mondjam, az nem biztos, hogy a jó kategóriába.
2: És Stefanovics Angéla lenne benne a rádió, a híradós arc, az Erős Antónia. Na, majd a híreink. Nem tudom, most nincs hangutánzó képességem, de hogy imádnám Stefanovics Angéla. És mellé beraknánk egy nagyon magas embert.
1: Akinek viszont csak az állal látszana.
2: Német Szilárdot. És akkor ők ketten lennének, és politikailag teljesen függetlenek lennénk, és mindig
1: mindenki
2: behívnánk.
1: Mindenki kapna.
2: De minden héten lenne, behívnánk mindenhonnan egy-egy embert.
3: Egy politikus
2: és Iszap Birkó
3: trollkodj a politikussal. Igen.
2: Parlament Iszap Birkó, ez lenne a vasárnap délutáni program, és egy órát verekednének.
5: Teljesen jó, és Ferinek is kell rohadt főzés, vagy valami egyéb dolog, azért ne arra, hogy...
2: Ő csatornaigazgató.
1: Hát mit gondolsz, ki számolja
5: motoron
1: a pénzt?
5: Motoron főzés. Nem, főzés motoron.
1: Feri? Motoron 200 fölött. Tehát főzés motoron. Egy részt érne meg, mert meghalok benne.
2: Gumifák címmel lenne a saját műsorod. A másik meg az, hogy te lenne a csatornaigazgató, és akkor lenne egy fehér szibériai tigrised, meg egy ilyen sétapálcád, és az a
3: stúdióban.
2: Igen, és abban járkál a stúdióban.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
12: A 200 g-os Nurpak kenhető sós vaj alternatíva csak 1099 forint.
11: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Fokozott rendőri jelenléttel javítanák a közbiztonságot Kecskemét Hunyadi városában. Közel 650 millió forintból újul meg a Ménteleki óvoda, megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb közbiztonsági fórumot tartottak Kecskeméten, Hunyadi városban, ahol a lakók személyesen is jelezhették problémáikat a rendőrségnek. A jövőálló rendészet program keretében Seregély Renátó rendőrhadnagy látja el a közösségi rendőri feladatokat Hunyadi városban és Vacsi közben, szorosan együttműködve a polgárőrséggel és a városrendészettel, írja a hírös.hu. Pászti András önkormányzati képviselő szerint az elmúlt hetekben már több problémás helyszínen sikerült intézkedni, köztük a Kandukálmán utcában is. A városrészben október 14-én megkezdődött a Ceglédi úti gyalogos aluljáró felújítása, amely várhatóan október 19-ére készül el. Megkezdődött a Ménteleki óvoda felújítása és bővítése, amely a tervek szerint 2027. szeptemberére, az intézmény fennállásának 70. évfordulójára készül el, írja a hírös.hu. A beruházás során két új csoportszobát, korszerű kiszolgáló helységeket és új konyhát építenek, valamint a meglévő épületrészt is teljesen átalakítják. A fejlesztésnek köszönhetően az óvoda a jelenlegi 50 helyett 75 gyermeket fogadhat majd, modern, energiahatékony és akadálymentes környezetben. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk nagy részén előfordulhat kisebb eső és a szél is megélénkül. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között alakul. Holnap napos idő, valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány helyen zápor előfordulhat. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban -2 és +8, míg délután 13 és 18 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 19:07 van, jó reggelt, szevasztok, és egy gyönyörű csütörtökre ébredtünk
2: jó
1: két
2: reggel.
1: Gyönyörű nővel és egy kanálmézzel.
2: Mi van a hangszálaiddal, Eszter?
3: Éppen megpróbálom beröffenteni őket. Nem sok siker. Minden oké lesz, megugatok. Vettem a piacon bodzás mézet, amit beleraktam most egy nagyon erős kávéba, hogyha ez nem segít, akkor semmi.
2: Mendegél a mandarin. Jaj, de jó.
3: Kiszed el, Júli, tegnap átmentem a földeden, jártam.
2: Hol, mi?
3: A Vekkeletelepre. Betévettél
1: Vekkelére? Tehát tudsz veszélyesen élni.
3: Bementem Vekkeletelepre, megálltam, mint a Western filmekben. Csípöltettem kezdeni, és mondtam, hogy hol lakik?
2: Ez mi?
3: Hol lakik a némber?
2: Hogy?
3: Az egyik barátom áthívott magához, hogy tekintse meg az ingatlanját. És ott tettünk-vettünk gyermekeket, összeeresztettük, és ilyen dolgok történtek.
2: Tetszett? A hangulata?
3: Figyelj, nem tudom, hol tenni ezt az egészet, ami ott zajlik.
2: Miért?
3: Az egész, elmesélték a történelmét, hogy ezt miért építették ezt a telepet. Igen. Is, hogy mi a szituáció, meg műemlékvédelem, meg ilyesmi, de mondd már el nekem, hogy vannak ezek a német népmességből megmaradt házak ott, ugye?
2: Igen.
3: És ezeknek ugye, ez egy zsalugáter, mi a neve ennek, amit
1: rá... Igen, az ablakra.
3: Zsalugáter. Hogy ezeket miért nem festőre senki?
2: Nagyon komoly műemlékvédelmi előírások.
3: És a festés
2: vannak,
3: amiket... az ellene van? A...
2: Nem feltétlenül, nem. Hát ott csak egyszerűen hanyag a tulajdonos.
3: De minden ház, tehát egyes látom ilyen patikát, valami mindegyik omladozó vakolatok, meg ezek a nagyon lepattant ablakok, hogy ez miért van?
2: Gyere vissza, és akkor mutatok olyat, ami patika, sőt, képzeld el, hogy vannak ilyen vezetések. Tehát amikor lovaskocsival...
1: De a Vekkelei tárlat vezetés.
2: Alá komolyan. Lovaskocsival szekérrel körbe vezetnek, és vannak állomások, ahol ilyen beöltözött maskarás emberek várnak, és akkor ők elmondják, hogy
3: megint szurkálnak.
2: Hogy annak a térnek mi a története, hogyha itt tovább megyünk, akkor ez az épület miért híres, hogy az mitől különleges. Egyébként nagyon, nagyon jó, szerintem nagyon jó hangulatú. Az a vicces benne, hogyha megpróbálsz egyszer valamikor levágni egy kanyart, akkor biztos, hogy nem ott lyukadsz ki, ahol hiszed.
1: Gírbe-gurba utcás.
2: Én nem tudom, hogy hányszor tévedtem el az első évben. Tehát, hogy ilyen széttartó utcák vannak, hogy nem sugaras, hanem össze-vissza megy, és ilyen nagyon-nagyon fura. Tehát, hogy így azt gondolod, hogy kiukadsz valahol, van a fejedben egy térkép, és sehol.
1: A vezetett túrában benne van a barátok közt?
2: Benne. Hogyne, persze.
4: És hogyha jobbra tekintünk, Berényi Miklós, azat láthatják.
2: Persze, hogyne, persze.
3: De látom, itt is vannak azért ilyen kasztok, tehát hogy azért ott is vannak ilyen környékek, ahol így különböző pénztárcájú emberek laknak. Tehát, hogy mi a Vekkeletelepnek a rúzsadombja?
2: Hát a Kóskároly tér.
1: Nem, ahol a Juli lakik, az biztos.
2: Kóskároly tér, hát a Nagykörösi út, az a Széle, ugye, meg a Határút, meg az Ady Endre út, ezek a legforgalmasabbak, ugye ott annyira nem magas, de egyébként most már mindenhol magas.
1: És van egy ilyen Vekkelei érzésed? Tehát, hogy te mikor költöztél oda? Hány évvel ezelőtt kezdtetek el ott lakni?
2: 15.
1: Most már te igazi Vekkelei vagy te maradsz továbbra is bebíró, mint nálunk ugye vidéken.
2: Na most én úgy vagyok Vekkelei, hogy mi 3 évvel ezelőtt ugye mi egy utcával feljebb költöztünk, tehát mi gyakorlatilag kiköltöztünk Vekkerléről. Tehát én most már kispesti vagyok, már nem klasszik bent a Vekkerlei.
3: Akartam is mondani.
1: Nem olyan.
2: Látszik a változás. Tehát, hogy mi onnan kiköltöztünk, mert az igazság, hogy egész egyszerűen nem tudtunk nagyobbat venni abból a pénzből, amennyiért eladtuk, mert hogy valami...
3: 2 milliós négyzetméter
2: olyan van. Brutál.
1: Beszórakozz már.
3: 2 millió forint. Igen. És ezért olyan lakást kapsz, aminek az elosztása is rémisztő, és a mérete is. Tehát, hogy azt néztem, megnéztem az ingatlan.com-on, és 77 négyzetméteres volt a legnagyobb, amit árultak, az volt 150 millió forint, és bemész, és tudod azon, hogy egy ilyen sufniból sufni.
2: Igen, mészkötégla, nagyon hálás, mert felszívja a vizet.
1: Tehát nem nedvesedik.
2: A tető tér az általában viszonylag alacsony, tehát hogy te bevernéd ott a fejedet, úgyhogy hát nem mindenkinek való, viszont nagyon sokan keresik, meg nagyon sokan költöznek oda.
1: Mi a varázs? Tehát 2 millió forintért mi a varázs?
3: 15 perc alatt bemegy a belvárosban. Egyrészt. Szerintem ez az egyik varázs. Aha. És mégis az ilyen kertes házak vannak, meg az egész ilyen...
1: Na jó, de az a 2 milliós, amit most mondtál, a 70 négyzetméter az nem kertes ház. Az egy lakás.
3: Hát az ilyen...
2: Nem, van. Ezek gondolom, vagy 2 lakásost, vagy 4 lakásost.
3: Hát ilyen sorházszerűség. Be van, aki zsuppolva egy más alá.
1: Tehát egy kis kerted van.
2: Mindenkinek van.
1: Na
2: hozzá
1: de most a beérsz 15 perc alatt, ha metróval jössz, vagy nem tudom, mivel jössz. De hát ott az üllői meg az végigáll.
2: Hát most indulj el reggel 5-kor, és akkor bent vagy 15 perccel.
1: De nem, én Velencéről is bent vagyok.
2: Szempontjából tök jó, mert hogy ott van tőled nem messze a Köki, ott van tőled nem messze, vagy a Kőbányakispest, ott van tőled nem messze a határút, tehát hogy így pont a közepén fekszik.
3: Kik az ismert emberei ennek a környéknek?
2: Berényi Miklós.
3: De rajta kívül, jó, mondj
1: még egyet.
2: Az a baj, hogy egyszer sem mentem végig ezen a túrához, szekérrel vezettek volna, tehát nem tanultam meg a leckét.
3: Hol lakik Michael Jackson például?
2: Már kint Kispesten.
3: Kispesten.
2: De nem, de egyébként a hangulata, az atmoszférája, ezek az óriási platánok, a gesztenyesor, minden, rengeteg fiatal, nagyon sok babakocsis, és egyébként egy nagyon összetartó önkéntes csapata van ennek a telepnek, akik így élnek, halnak ezért a telepért, és egy csomó programot szerveznek. Szóval tényleg ilyen él az egész. Rendszeresen vannak rendezvények, ilyen borkostolók, sörkostolók, ilyen napok, ilyen székelykapunapok, olyan székelykapunapok, ilyen ősszel,
1: miért
2: tavasszal, minden.
1: Ilyen székelykapusok? Biztos Kós Károly miatt,
2: igen,
1: mi?
2: Kós Károly, igen, de hogy mindig van valami rendezvény, mindig van valami kis dzsembori, és akkor mozog az egész, nagyon él. Úgyhogy ilyen lokálpatrióta
3: leszel. Távol kell tartani magam, hogyha... onnan, azt érzem, hogy túl sok ez
1: magával
3: ez
1: nem, fog ragadni.
2: Nem tetszik ez neked.
3: Túl sok ez az élet.
1: Állam az államban, város a városban vagytok.
2: Viszont figyeljetek, én ma reggel onnan, ugye onnan jöttem. De hogy van az, hogy vannak napok, amikor az emberek nagyon büdösek melletted?
3: Ezek azok a napok, amikor a vekeret eltöljön?
2: Félelmetes volt. Én nekem ez eddig nem tűnt föl, de ma nem sikerült úgy buszra meg metróra szállnom, hogy ne büdös ember ült volna már.
1: És vannak napok, amikor ez nem ilyen?
2: Eddig soha nem tapasztaltam ezt, de egyetlen olyan buszra sem tudtam szállni, ahol ne büdös ember
1: pedig ült azt gondolnád, hogy a nyár ennek a meleg ágya. Én még azt nem értem, hogy ugye ez, bár ezt akkor értem, mert még hétvégén fürdött, és most csütörtök van, akkor szépen lassan ugye a napi koszra rárakódva. Lehet, hogy ugyanabban a ruhában van.
2: Szerintem az lehet, hogy a Kökinél felszállnak, és akkor több kört mennek. És akkor úgy beáll. Úgy beindult a fűtés szezon, és úgy elkezd úgy beeszenciásodni.
3: Szerintem az, hogy elkezdődünk, hogy megyünk bele a télbe, és elkezdik szépen lassan rétegenként felépíteni azt a zsírréteget, ami az alsó rétegek mindig koszból vannak. Kosztestváladék, és akkor ugye ez szépen lassan egymásra fog rakódni, mint a pingvineknél, és a végén ugye felkerül az a réteg, ami ugye teljes mértékben megvédi őket a sérülésektől, a fázástól, és a többi, és ugye még korán csatlakoztál be. Tehát ugye ez még most az alsó rétegek képülése, ez egy kicsit ilyen szagos, de majd utána nem
1: utána
3: fog...
1: befedi a...
2: Igen.
1: Valami.
2: A pufi-dzseki előbb-utóbb leszorítja. De most még hallod, figyelj, nem tudtam hova ülni.
3: Egy helyről ültem. Lehet, hogy most így érzik.
2: Lehet, hogy belőle nem jön.
1: Tényleg nem lehet, hogy te vagy büdös.
2: Nem, mindenhol büdös emberek vannak, akkor az azt jelenti, hogy te vagy a büdös.
3: Engem a nagy képűség zavar, amikor az ember illatosan felszáll egy ilyen BKV járatra, és utána ítélkezik a többiek felett, tudod?
1: Honnan tudod te, milyen sorsa van annak a szegénynek? Lehet, hogy elzárták a vizet, mert nem tudod fizetni.
2: Én el tudom képzelni.
1: Síró öt nagyon, gyerek van otthon.
2: Nagyon sajnálom, csak én szagolom utána, amíg el nem érünk a Kőkire. Szóval félelmetes szagok voltak.
1: Viszont látszik is rajtuk? A büdös az látszik?
2: Volt olyan, aki most ezzel látszott, igen. Igen, tehát, hogy és körbevesz egy ilyen aura.
3: Péternek volt egy ilyen kollégája, amikor még diákmunkás volt, aki hát nagyon rossz körülmények között lakott, ezért amikor mentek hétvégén dolgozni, mindig elment, lefürdették pénteken. És az volt, hogy...
1: Várjál, állj. Ezt létszős fesd le egy kicsit jobban. Tehát van egy kolléga, aki büdös, és van négy, aki nem, akik megfogják pénteket, és elviszik valami...
3: Az volt, hogy amikor elindult, akkor megfürdették valahol mindig, hogy így jobb legyen a helyzet, mert gyerekek között dolgoztak, és családok voltak, és feltűnő volt. És azt mondta Péter, hogy minden egyes alkalom, amikor megfürdették, büdösebb lett, mint előtte volt. És én erre gondolom, hogy valószínűleg az egyik réteget megsértették, ami ugye már ráépült, és az alatta lévőt így felszabadították, és ez volt a probléma.
2: Nektek volt büdös osztálytársatok általánosban?
1: Nem, mi voltunk azok. Volt egyébként, volt. Nálunk volt. Én középiskolás voltam Battonyán, a festői Battonyán, és ugye fiú kollégista. Hát ez már sok mindent elárul önmagában, de akkor még azért nem volt ez, hogy ilyen négyágyas, meg kétágyas kollégiumi szobák. Mi 23-an
3: egyágyas apartmanokban laktak.
1: Nem, 23-an voltunk. Az is sokat elárul a helyről, hogy ezt egy lóistálóból alakították ki, ezt a helyszínt. És akkor azt hiszem 22, de nyilván párosan kellett lenni, mert emeletes ágyak voltak, 22, és ott volt, konkrétan volt három olyan osztálytársam, aki megérkezett vasárnap este, és a fürdőszoba közelében nem láttuk egészen péntekig, akkor meg már hazamentünk. Azt mondta, hogy ő otthon fürdik. Na, de hülye vagy, hát 5 napot itt vagyunk együtt. Embertelen szag volt, embertelen.
3: Hát én azt tudom neked elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ami engem nagyon kiakaszt szakban, és ez nem tudom miért van, nekem az óvoda szag az, amilyen, tehát az óvodás gyerekeknek van egy ilyen szaga, amikor bemész
2: ilyen csoport. Ilyen menzás, ilyen pici szagú.
3: Nem, ott a gyerekeknek szerintem nyál, nagyon sok nyál.
2: Nagyon sok fika.
3: Fika nyál, és az a valamilyen fajta tisztítószernek a keveréke, meg mindenkinek van egy ilyen jellegzetes, tehát a gyerekeknek van egy ilyen jellegzetes ilyen signature szag.
2: A váltóruhaszag?
3: És az úgy vélez, hogy ami nem a saját gyerekedé, az nem afrodiziákum, mert csak azt szereted, ami a sajátodé, és a többiek ezek kicsit ilyen furán triggerel van, nem?
2: Nem tudom, nekem az óvodában van egy ilyen kisgyerek szag, de az nekem nem kellemetlen. Az általános iskolában ott már megérkezik ez az eszencia. Uh-huh. Van, akinek kifejezetten lábszaga van. Tudod, amikor így volt ilyen, hogy hazahozták az osztálytársakat a gyerekeim, és így levette a cipőjét, és még csak 12 éves volt, és azt érezted, hogy
1: ablak, hogy kinyitni.
2: És biztos, hogy ő is érzi, vagy átvágod.
1: Jó, hát akkor jönnek a hormonok, érted, 10 éves gyerekeknél.
2: Meg a
1: műszárazoknik. Jönnek a horrorok. Meg a kevéssé kulturált fürdési szokások, de azt szerintem így megbocsátható egy 12-14 éves fiúnál.
2: De nekem általános iskolában volt egy olyan osztálytársam, aki mellett így senki sem szeretett ülni, szegényke, ő nem. Tehát, hogy mindig körbevette egy ilyen aura, és minden alkalommal karácsonykor, vagy hogyha őt húztuk, vagy bármi, mindenki ilyen csomagokat adott neki így ajándékba. És így nem tudom, hogy vette, tehát hogy tudta, és senki nem merte neki megmondani, hogy figyelj.
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye nyilván az van, hogy valamilyen oknál fogva, de ez nem tűnik fel neki, tehát valószínűleg akkor a családi helyzete is olyan volt, hogy
2: igen.
1: Ott nem mindenki volt büdös, erre célzol?
3: Hát, elhanyagolták, mert azért sokszor szerintem ez az elhanyagolásnak a jele, hogy amikor egy gyerek büdös, tehát az nem az ő hibája, hanem az a családjának a hibája, vagy a körülményeinek az áldozata, tudod, de hogy ez azért általában nagy szomorú sorsokat szokott. Ritkán van az, hogy utána hazamegy nagy boldog család, a körbeülnek a büdösek, és azt mondják, már gyerünk,
2: na, milyen napot van.
1: Lehet, hogy ő ott érzi jól magát, tehát neki a jószagú ember, de neki a jószagú ember az az idegen.
3: Az egy sértés.
1: Igen, hogy te miért vagy ilyen szagú, mikor nálunk mindenki büdös. És az a komfortérzet, hogy hazamegy, az a apja is büdös, mert ő se fürdik. Hát ez valószínűleg hozza, tehát hogy ez ilyen, tudod, eltanul dolog, hogy apám is hetente egyszer fürdött, akkor nekem is egyszer kell.
2: Jó, de ez 30-35 évvel ezelőtt volt. Azért most már azért...
1: Hát azt mégis te voltál büdösben ma reggel a metron.
3: Nem sokat találkozó volt.
1: Hiába mondod a 35 évet. Na, gyerekek, lassan ébredezünk, lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nem játékra. Szerintem van külön ajándékunk is, Burger King mi. Óriási Burger King utalványaink vannak, úgyhogy biztos, hogy ilyenkor mindig megnövekszik a jelentkezők száma, és van egy nagyon jó hírem, sőt, figyeljetek, két nagyon jó hírem van.
2: Mi?
1: Az egyik, hogy ma reggel vizet fogtok inni.
3: Amúgy ennek eljött az ideje, az igazság. Én értem ezt, és tökre örülök neki, hogy végre tudunk erről beszélni, mert...
1: Nyíltan is őszintén.
3: Júli, most az utóbbi időben nem akartunk már téged zavarni ezzel, de hogy mi nem láttuk még vizet a kezedbe, hogy nem akarod ezt kipróbálni?
2: Kicsit felpüffett az arcod az utóbbi néhány hónapban.
1: A sok alkoholtól. Egy víz szomelié érkezik hozzánk, értitek? Itt tart a világ, hogy víz szomeliék teszik a dolgukat a földbolygó különböző pontjain, és a vacsorához, amikor te választ azt magadnak valami ételt, akkor ő különböző vizeket ajánl, ugye régen ez borban volt elfogadott és megszokott, de hát így változik a világ, irgalmatlan összegeket lehet fizetni ma már egy palack vízért, úgyhogy 8 után víz szomelié érkezik a stúdióba, ez volt az egyik jó hírem.
2: Hogyan lehet kimakszolni a
3: sznobizmus? Igen, de miért is olyan víz, gáz és fűtés szomelié? Aki segít neked, hogy milyen fajta melegre vágysz? Azt szereted, amikor felülről alul, vagy alulról felülre melegítenek, oldalról szereted, vagy hogy nem szárítja a szemedet a
1: beltéri egység? Igen, a természetes fa az, ami jobban fekszik a családnak, vagy inkább a gázfűtés.
3: Én ezt imádnám amúgy. Ez több fontos dolog. Így lehetne ilyen építkezés, hogy elmezni, sokkal először érzeteket kapsz.
2: Párásítsunk egy kicsit, két Eszter. Nem érzed kicsit, hogy száraznak ma a levegőt?
3: Igen, meg azt, hogy döntsék, tehát hogy milyen érzékeken keresztül érkezik a meleg. Én ezt el akarom dönteni.
2: Milyen fát dobjak a tűzre?
3: Igen, vagy hogy elektromos, az elektromos sercegés szeretett hallgatni, vagy szintén nagyon finom, nagyon lágy, nem tolakodó, vagy pedig azt szereted, amikor csapatják rád a mobil klímával a 26 fokot arcodba.
1: Egyébként azon elgondolkozhatunk majd valamikor, hogy még miből lehet ilyen szomelié ügyet csinálni, mint hogy a víz. Most ugye a fűtés szomelié, biztos, hogy van egy csomó piacirés még amit meg tudnánk ezzel tölteni, de ez majd a jövő zenéje, és akkor két jó hírt mondtam, ez az egyik. Uh-huh. A másik, hogy a jövő héten, ugye most adtuk át múlt hét pénteken a nagy konténeres nyereményünket.
3: Jövő héten visszavesszük.
1: Visszavesszük, így van, elmegyünk, és mindent visszavesszünk, nem, hanem hogy új játék indul, és klímákat lehet majd nyerni minden nap. Ha?
2: Fűthetünk. Eddig hűtöttünk, most
1: hűtünk. Hűtő-fűtő klíma, minden tud, de ez majd csak a jövő hét zenéje, úgyhogy erről fogunk még beszélni. Most jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysk-nél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
16: Kérsz fekete virslit?
17: Nagyon szellemes, olyan nincs.
16: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
17: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
16: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
17: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Food.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
19: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
20: Komplex Labor. Stresszmentes MRI vizsgálat. Kedvezményes szűrés. Nyitott MR Open Kecskeméten és egész októberben 15% kedvezmény minden emlődiagnosztikai vizsgálatra a Komplex Laborban. Komplex Labor. Diagnosztikától a gyógyulásig. Egészség egy helyen.
21: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
1: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
2: Álomotthonba, álombútorok, az egyszerűtől az exkluzívig. Egyedi konyha tervezés, sarokülők, étkezők, francia ágyak, minden egy helyen. Sarokülő 149.900 forinttól, étkező 6 székkel 99.600 forinttól. Őszi akciók 1600 négyzetméteren, a Dobos Bútor áruházban, Kecskemét Kórhánközi út 10. dobosbútor.hu.
22: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
23: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
24: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Kecskemét kapta a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Kiskunfélegyháza és Duna-Szent Benedek neve a leghosszabb Bács-Kiskunban. Ma van a kézmosás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét nyerte el idén a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Az elismerést a Visegrádon rendezett életmódorvosi és mozgásreceptre konferencián adták át a város képviselőinek, írja a hírös.hu. A díjjal Kecskemétnek a rendszeres testmozgás népszerűsítéséért és az egészség megőrzéséért végzett munkáját ismerték el. A programban fontos szerepet vállalnak a helyi házi orvosok, akik mozgásreceptek felírásával ösztönzik pácienseiket az aktívabb életmódra. A kezdeményezés

0: karakteres elnevezését a 19. században turisztikai figyelemfelkeltés céljából alkották meg. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos kézmosás, ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
1: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
0: Sokfelé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Fél hét múlt 8 perccel, jó reggelt, sziasztok! Ma még így vagyunk hármasban, Eszterrel és Julival.
2: Jó
1: holnapra
2: reggelt.
1: Elméletileg ugye kiderül, hogy hogy nem derül ki adásban, mert az később lesz, de az minden esetre vége van a nagy játszmának, a nagy hajszának, úgyhogy holnap már lesz Balázs.
2: Befut a főni, leszáll a gépe.
1: Lesz majd ő is, addig pedig mi tartjuk itt a frontot, közlekedésileg még viszonylag normális az ország, írjátok meg, ha láttok valami fontosat, ilyen torlódások vannak, de balesetről még nem kaptunk információt, úgyhogy ez remek hír, és csütörtök van, itt a hideg idő, itt van a megfázás, ki lehet-e ezt venni szaunával?
3: Én nem tudom, de most azon gondolkodok, egyrészt, hogy tiszteletben, hogy nincs itt a vezérünk, de azért mi helyet állunk helyette, akkor egy csörömpölésbe teszek, jó?
1: Jó, egy kis kanálcsörgés, nagyon
2: de várjá.
1: Jó. De Juli közben eszik.
3: Igen.
2: Na.
1: Ez volt az a rész, amikor te hosszasan beszéltél. Igen. Egyébként egy rohadt jó sztorit, és ő pedig így reagál.
2: Igen, hát ez nagyon érdekes. Jó, nézzük az SMS falat.
3: Na, olvassunk fel néhány SMS-t.
2: Óriási. Hétig érkezik meg.
3: Szóval azon gondolkodom, hogy a fűtés szomelié kapcsán, amúgy, hogy sokfajta meleg van, és én például régen nagyon féltem, van az a mi annak a neve, amikor így csempébe van körbe rakva, és benn van a szobában valami, és fűtik.
1: Infraszauna.
3: Nem. Az, amit a régen, nem kályha, nem kemence, hanem az a izé.
2: Főz.
3: Nem, hanem hogy tudod, úgy van, hogy egy nagy kocka alakú, és ilyen ijesztő, mert nem tudod, mi van benne. És akkor felfűtik azt, és akkor mellé lehet kuporodni. Mi a neve?
1: Kályha.
2: Ja,
1: kemence.
2: Igen, hát kizé. Na, hát
3: bubos
2: kályha.
3: Bubos kemence.
2: Nem, bubos kemence.
1: Ennyi gondolkodott rajta.
3: A szomszédokban mit csinálta izé?
2: Hát ez a kerámia kályha. Na,
3: igen. Amit a szomszédokban csinál, hogy hívják?
1: Kandalló.
2: Nem, a nagy izé. Hát a nagy
1: cserépkája.
3: Szóval az a lényeg, hogy én amikor felnőttem, nagyapámnak volt ilyen cserépkája, és a világ legfélelmetesebb dolgának tartottam, hogy a szoba közepén van egy hatalmas méretű, betekinthetetlen, nem tudom, mi van oda bent, és a többi. És olyan az egészen.
2: Imádtam, olyan volt egy nagy meleg szekrény. Hozzá lehetett.
1: És tökre más a melege egyébként, mint a mostani, tehát mint egy radiátornak, mint egy izének, minden. Tehát, hogy annyira jó ilyen természetes melege van. Hát nálunk ugye vidék. Az volt, hogy beültél a sútba, a fal, meg a kemence, vagy a cserépkája közé. Az volt a legjobb dolog a világon.
2: Szuper, és
3: sútba dobtak?
1: Sútba, igen.
2: Hegyre halomra bontják el. Nem is értem, hogy miért. Szerintem egy cserépkája akkora áldás. Hát az sugározza a meleget.
1: Hát az akkora áldáshoz csak annyit, hogy ugye elfoglalja az egyébként nem nagy méretű lakásod felét.
3: Nagyjából.
1: Egy, okay. Kettő.
3: Elég erős jellege van.
1: Igen. Föl kell cipelned a fűtőanyagot. Mert hát, ma már nincsenek.
3: Van gázos is.
2: Hát gázos is van.
1: De azért, hogy nem, hát gyerekek. Hát, hogyha már csináljuk, akkor csináljuk rendben.

0: Hát most a gázzal a tök más lesz a melege, tök más lesz az illata, nem fogod érezni a faszagot.
1: Faszagot azt nem, de én a Bajcsy-Zsilinszky úton laktam nagyon hosszú ideig, és ott például gázos cserépkályha volt, és a legjobb
0: menő.
1: Volt. Nagyon, nagyon. Még volt ilyen hővédő pajzs is, amit így elég kellett tenni, hogyha túlforrósodott az egész, akkor ne így pacekni.
2: Nagyon távol áll tőlem ez a világ, nagyon távol áll. Én a paddufűtés és radiátor pártján vagyok, és én azt látom, hogy ilyen egyenletes, nem is érzem, hogy fűtenek, csak meleg van valami. Természetes oknál fogva, hogy valakint hullik a hó, te meg ott vagy a melegben. Tehát nekem ez úgy belül sose volt így. Meg az egésznek van valami úgy, olyan, mint egy ilyen szarkofág lenne, érted? Tehát, hogy mint hogyha valami megmagyarázhatatlan, igen, meg így egy hamvasztó, hogy azt érzed, hogy energetikailag nem oké ez egész, főleg nyáron nem oké. És akkor nézed, állam lesz a szart, és hogy az egész, nem, szóval szerintem nekem ez nem, és utána elkezdtem felnőni, és elkezdett igényem lenni például magára tehát a fával tüzelésre. Tehát az, hogy legyen egy kandalló.
1: Igen,
2: de hát aztán nyilván rájöttem, hogy az olyan emberek, mint mi, nem tarthatnak kandallót, mert azokból csak hatalmas nagy rémtörténetek lesznek, ahogy így kipatan a szikra. Igen. És aztán utána újabb jellemfejlődés következett be, mert rájöttem, hogy nem gyűlöm teljesen a szaunázást, hanem az oké. És akkor rájöttem, hogy a tűzzel való kapcsolatot be kell tereljem egy helyre, ahol ellenőrzött körülmények között tud zajlani az egész.
1: Ez lett a konyha rezsó.
2: Nem, mert nincsen gáz, meg nem tudok fával, vagy hát így nem tudom, és parhelt.
0: Egy parhelt beférne.
2: Igen, bárhol befér, és parhelt, ez egy olyan dolog, ami mindenhol befér. De hogy arra gondolod, hogy mi lenne, ha építenék egy szaunát, de fatüzelésűt, ami ugye már nem divat, meg ugye van füstje, meg van kimény hozzá. De hogy akkor tudod, annak van egy hangulat, hogy beülsz az úri emberekbe, és ugye ott ugyanígy tolták, és akkor beülsz, ott betüzelsz, akkor ott kiízzadod magadba az ördögöt, és aztán utána pedig továbbász, viszont ennek van mellé tennék a füst. Uh-huh. Viszont ez nem függ az elektromos áramtól. És akkor jönnek a nagy áram problémák, amikor nem lesz már áram
0: ilyesmire. Akkor kinél lesz meleg?
2: Akkor hol fog felszállni a füst?
1: Nálad fog melegedni. De ezt bent Ferencváros beépíted a teraszt? Mi csinálsz?
2: Szigorúan belváros, igen.
1: Igen.
2: Nem ezt a nyíregyházi otthonnak a kert végébe szeretném elhelyezni. És viszont ott is vannak szomszédok, tehát elég sűrűn vagyunk.
0: De most egy fatüzelésre nem tud mit szólni.
2: Gondolod?
0: Ami, ott nincs senki nálatok, aki fával tüzel?
2: Nem, itt mindenki elektromos árammal tüzel.
0: Ó, de gazdagok,
1: Nem fogod NU24-ben égetni azt. Hát ráadásul csak télen, igen. Akkor meg úgyis csukva van az ablak.
0: Meg most hétvégén begyújtod egyszer 3 órára.
2: De megrontja ez a szomszédi viszont, hogy egyszer csak felszáll a füst.
0: Meg, rossz
1: az már úgy
0: lehetsz.
1: Jó,
0: úgy kéne tájolni, hogy kérsz egy izért, egy ilyen állapotfelmérést, hogy mi az uralkodó szélirány.
2: Állandó jelleggel.
0: Állandója, hát ami ahonnan a legtöbbször fúvik a szél, és akkor úgy tájolod be a szaunát.
2: Csak azt a szomszédot megkérdezni, hogy zavarja.
0: Hogy téged zavar-e. Ha nem, akkor dombon a tanya. Ha igen, zavarja, akkor még jobban fogja zavarni, mert innentől kezdve te szaunázni fogsz. Tök jó.
1: De neked tetszik ez a rituális, hogy rakosgatni rá a hasábokat, és akkor ott rakni, és akkor figyelni a tüzet, és akkor elalszik, és akkor parázslik, és akkor újra megrakni.
2: Azt már nem figyelme, akkor benne alszol, mert szívzőrejed lett a meleg.
1: Ja, igen, mert a vérnyomásodat, hogy már azt tudod, hogy hol vagy.
2: A pánikrohamodban is fekszel a füvet. Hanem, hogy nem engem. Nekem azt tetszik, egyrészt, hogy függetlenül lennék az elektromos áramtól, meg az, hogy megrakod a kis hasábok, és akkor benne van egy ilyen tűztér, ahol ott lobog a tűz, tehát átlátható, látod, mi történik, mert szerintem engem a kemencékben, ezekben ez zavar, nem tudom, mi történik odabenn. Tehát látom kell, hogy mi történik odabenn. És
1: miért nem rakod be egy kályhát a lakásba?
0: Mert nem akar azzal fűteni.
2: Nem akarok kályhát.
1: De most a világ végére készül, tehát hogy ő attól fél, hogy egyszer csak majd, ha elzárják a gázt, akkor hogy lesz majd meleg.
2: De egy hat fős szaunába tudunk lakni.
1: Ja, beköltöztök, aha.
2: Tehát ha kicsit befűtünk, azt jó.
0: Azt megvagy. Érted, egy kevés fából tudod fölfűteni, most a nagy lakást fölfűteni kályhával. Tök logikus, én tudok veled menni ebben. Nem. Ez egy vészbungalló, érted? Ami egyébként, ha nincs vész, akkor szaunaként üzemel.
1: Vész esetén beköltöztök hatan, egy hat fős.
0: Hárman vannak csak. Ketten, jó, plusz a macska.
2: Ebben ketten két fősnek számítunk.
1: A hárman beköltöztök a hat fős.
0: Akkor az öt.
1: Szaunába egy hét után fogjátok kinyírni egymást a melegben.
2: De ki tudunk jönni néha így a hidegbe. Tehát ez most az nem probléma. Tehát, hogy nagyon egészségesek leszünk és hidratáltak. De hogy mondjuk, az pont nem. De hogy igen.
1: Ember.
2: Tehát, hogy itt igen az a kérdés, hogy egyrészt ostobaság-e. Tehát a kényelem számít ezen a ponton. Hogy...
0: Számítani fog számít. Egy idő után. Figyelj, minden embernek óriási álma a kandalló. És mikor negyedjére szedett ki belőle, hogy hívják ott a fadarabokat, a korom szála a nappaliban, akkor így azt mondod, hogy gyújtson be még egyszer. várom, mert csak a izé gond van vele. De egyébként és nagyon
2: roma... hol jön be?
0: A Mikulásnak a kémény megmarad, tehát hogy azzal nincs baj, sőt a Mikulás effektíve örülni fog neki, mert nem gyújt azt a segge alá. Tehát a Mikulás idegcsövön fog lecsúszni végre, úgyhogy szerintem az egy jó dolog, de nekem van olyan ismerősöm, aki ezzel fűt, kandalóval fűt, egy ilyen vízteres kandalóval, neki a nyárból azzal megy el két hét, hogy megszerzi a fát, fölvágja a fát, bestócolja a fát, a régi fát, ami már ki van száradva, előre veszi, mögé pakolja be a nedves fát, hogy az majd jövőre kiszáradjon, minden nap reggel begyújt a kandalóba, este kikaparja azért a hamut belőle, megint begyújt, szóval, hogy azért ez jó, nagyon szép, nagyon finom, nagyon jó a melege, én például nála remekül tudok aludni a kandalló előtt, de hogy én nem csinálnám, azt
2: ez a kandalló előtt alvás.
0: Alvás, nagy medve bőrökön.
2: Fekszel, és akkor ezt is megérdezed. Nézd, és lángol a hajad.
1: Megcsulat.
2: Szóval, van-e
1: medvebőr?
2: Van ebbe potenciál, de ott a másik kérdés, például a macskám mellé, az így egy bőrzsöntése, hogy rakok egy kandallót, oké, és aztán mit színek a bajszám, hogy...
0: Egyszer csak az egész macska, hogy...
1: Figyelj nekünk, az előző lakásban volt cirkó, és volt kandalló is. Kiválóan működött, ha például sokan jöttek, és úgy rendesen be kellett durrantani, akkor megpakoltuk fával, felfűtötted.
2: De azért kell befűteni, sokan voltak, hogy nem maradjanak sokáig?
1: Hogy még komfortosabb, még kellemesebb, még jobb legyen az atmoszféra.
2: Akkor kellemesebb vagytok, akkor ne legyen komfort.
1: Igen, de
2: ez egy kondicionálás.
1: Tehát a macskádra csak annyit, hogy a gyerekeink egészen kicsikoruktól kezdve járkáltak a kandalló körül, és soha
0: megtanulták, hogy az égés kísérülésre jó a tejföl.
1: Nem, a macskád is megtanulná az első égés után, hogy nem megy a közelébe. Úgyhogy légy bátor.
2: Nem is az, hogy bátorság kérdése, ez tulajdonképpen ez egy életvitelt el kell határoznom.
0: Igen, mert csinálnod kell.
2: Ugyanolyan munkajára, mint a szörfözéssel, tehát tulajdonképpen most, hogy a karakteremet kell. Hogy a karakteremet kell kitalálni, hogy ez alkalmas erre.
1: Fát kell hozzá.
0: Figyelj csak, szerintem a kandalló pakolás kicsit jobban alkalmas, mint a szörfözés.
2: Nem, honnan tudod, ne arra, hogy semmilyen rálátásod nincs az a hétköznapjaimra. Nem tudom még, hogy szörfös vagy kandallós típus vagyok.
1: És akkor... melós begyújtani, ébren tartani a tüzet, folyamatosan figyelni, kinyitni a szellőző nyilát.
2: És ez még csak a párkapcsolatod.
1: És akkor még be se fűtöttél.
0: Ti például hányszor jutottatok be a kandallóba? Sokat? Vagy azért így havonta egy?
1: 3-4 naponta.
0: De aha, te csináltad.
1: A Miró felvágta a gyújtóst kint, nagy szentségelve behozta. Az első begyújtásnál hallod, amikor még hideg a kémény, akkor visszafelé áramlik
0: a füst.
1: Hallod, mint egy tiszta szürke. De én nagyon szerettem a hangulatát. Olyan bedurrant.
2: De akkor fel kell mászni a tetőre, és ki kell valakinek szívni a felülről a füstöt, tudod, hogy nem visszamenjen.
0: Tehát a Mirót fölküldted volna, hogy vegyél nagy levegőket, és akkor megindul. Azt döntsük el, hogy látod-e a rendszerben jól működően a Pétert?
2: Igen, igen. Igen, mert Péter abszolút módon, hogy is mondjam, így bele lehet manipulálni egy ilyen helyzetbe. Tehát, hogy Péter az a fajta, akit nagyon-nagyon zavar, hogyha valami nem jól üzemel, viszont ugye tehát addig el kell helyezni a dolgokat, aminek üzemelniük kell. Tehát a csapda az úgy szokott felépülni, hogy én gondolok valamit.
1: Jaj, ez sem működik rendesen. Milyen jól.
0: De nagy lelkesen elkezdett csinálni,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen.
0: És akkor ő észreveszi, hogy a rendszerben zavar van.
2: Igen, ilyen például a kertesház vállalkozása is volt, ahogy mondta, hogy szerintem semmi gond nincs kertesházzal, most egy kis fű, meg egy kis bokor. És akkor Péternek a napi lépés számlája 25 000-nél jár, úgyhogy nem mentünk el otthonról, akkor így rájöttem, hogy azért valószínűleg ez nem biztos, hogy csak annyi, amit én gondolok erről. Szóval, hogy van ebbe potenciál, hogy a másikat beleblamálod egy ilyen helyzetbe, és akkor utána megmondod neki, hogy na most akkor megköszönheted, hogy
0: érted, ehhez is
2: érted.
0: Ez is miattad van ilyenünk.
1: De a Péter egy ilyen szuper perfekcionist ember?
2: Hát igen, ilyen OCD-snek
0: mondanám. Mérnök emberek ilyen.
2: Nem mondjuk rá, hogy autizmus spektrum zavara van, hanem csak azt mondjuk rá, hogy nagyon gondos.
1: De akkor ti egy érdekes pár vagytok. Minden
2: nagyon
1: szempontból.
2: Érdekes pár vagyunk, nagyon sok szempontból, de itt az a lényeg, hogy én vagyok, aki álmodik, Péter pedig az, aki üzemeltet, megvalósító, igen.
1: Ő az, aki felfúrja.
0: Na, itt van velünk Ádám a játékosunk. Hello, Ádám!
3: Hello, sziasztok!
0: Hello. Bocsánat, itt kicsit megvárakoztattunk, csak értsd meg, hogy hát világégéssel való problémák voltak, amiket meg kell toljuk, de itt vagyunk. Te Sopronban dolgozol, a sörgyárban?
3: Így van, Sopronban, a sörgyárban, így van.
0: Gyerekek, hát azért az álommeló. Lehet ez olyan, mint a csoki gyárban? Ott ugye sokáig elmondták, hogy az első pillanatban, amikor oda belépsz, azt gondolod, hogy most már aztán itt a Kánaán, és állandóan csokoládét fogsz enni, és meg is engedik, de 3 nap után herótod van a csokitól, tehát nem akarsz. Nektek lehet sört inni?
3: Hát így van, a csoki gyárban úgy van egyébként, hogy bemész, akár látogatásra is, és azt mondják, hogy annyi csokit szeretnél. Hát nálunk sajnos nem így van. Nálunk maximum alkoholmenteset ihatsz, ha van rá lehetőséged, de azok a rég múlt idők, amikor még,
0: amikor még lehetett
3: bent inni.
1: De azt ihatjátok, amíg mondjuk megsérült a csomagolása, tehát hogy azt akkor így elvihetitek, vagy nyomottáron megkapjátok?
3: Hát igazából semmit nem ihatnánk.
0: Érzékeny pontra tapintottunk jönni szerintem
3: igen,
0: ezzel a...
3: Nagyon szörnyű, tehát egy ilyen 0%-os ízesítettet sem.
0: Hát de tulajdonképpen valahol megértem a gyárat. Hát most ő nem azért termel, hogy hát a melósok megígyák, ugye?
2: Evés közben jön meg az étvágy, akkor ez így van a sörre is.
3: Apukám hát nem, persze, hát az alkoholmentes topálnánk össze-vissza.
2: Ugye? Így van. Feltolja a cukrodat, aztán mint tudja, mi lesz a napod.
1: Így csak befeksz a csap végére.
3: Csak a baj van belőle.
2: Apukám villanyszerelt régen aztán a Drehernél, vagy valamelyik ilyen nagy sörgyárnál, és azt mondta, hogy a fizetség mellé ilyen nagy műanyag kannákban adtak a nap végén nekik 5 liter sört fejenként.
0: De menő.
2: És akkor azt megitták, és másnap nem nagyon mentek be dolgozni.
1: Amivel ápolták a rendszert, lecsapolták neki.
0: Egy jól sikerült a jutalom.
2: Azt szerették, igen.
0: Ádám, kivel szeretnél igen, játszani?
3: A Julival, a Julit választottam.
1: Jaj, de jó.
0: Akkor kezdjük is a játékot, indul a küzdelem, 3-2-1, tessék!
1: Ádám, hallottad a kérdést, amit az előbb feltettem? Hogy mióta dolgozol ebben a sörgyárban?
3: Persze. Körülbelül...
1: Hogy? Hogy mondod?
3: 3 hónap.
1: 3 hónapja?
3: 3 hónapja.
1: Előtte hol dolgoztál? Mit csináltál?
3: És folyamatosan visszahallgatom. Kint voltam Hollandiában, voltam itthon is, ugye egyébként bárgoszként
1: dolgok. Túsz vagy valahol egy pincéből beszélsz, hogy mi történik, mert néha eltűnsz teljesen?
3: Képzeld el, annyira kicsi a lakás, hogy ennyire megtévesztő az atmoszféra.
1: Igen.
0: Júli! Hát gyakorlatilag egyébként mindannyian jobban jártunk ezzel, igen, hogy így vége lett ennek a játéknak.
1: Ennek a vergődésnek.
0: És akkor gratulálunk is neked, Ádám, nagyon ügyes voltál, mondanám, de Juli saját magát kivégezte.
3: Köszönöm.
0: Megmutatjuk neked, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
3: Köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
0: Tényleg, egyébként
3: nem nagyon tudok reagálni rá, mert annyira meg vagyok lepődve, hogy egyáltalán bekerültem, hogy...
1: Mi is?
0: Megérdés, hogy ennyire emberiek vagyunk mi magunk. Ádám, akkor jó munkát kívánunk neked, küldjük az ajándékot, szevasz!
3: Köszönöm.
1: Hello.
0: Hát ez óriási téblábolás volt. Mindjárt 7 óra jönnek a hírek, aztán pedig megismerkedünk Papp Zoltánnal, aki Sziget-Szentmiklóson egy időkölcsönző szolgáltatásba kezdett.
1: Opa.
0: Csak kérdések vannak ezzel kapcsolatosan, hogy mit lehet nála kölcsönözni, mire lehet igénybe venni Zoltánunkat, mindez mennyibe kerül, és egyáltalán hol lehet jelentkezni rá. Nem tudom, hogy ez az évezred ötlete-e, vagy egy nagyon rövid idő alatt meghaló vállalkozás lesz.
2: De mindegy is.
0: De mindegy is, hét után kiderítjük, jövünk vissza.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
2: Na ne, tényleg?
1: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
2: Ez nagyon jól hangzik.
1: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár Betű, Ropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
5: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30%. Jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99 ezer forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti Agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
16: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
17: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on.
18: a Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
19: Októberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Októberfest, Spaletta étterem és sörház.
20: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
21: MG Motor Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
22: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
24: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
25: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
26: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit? Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. WagnerSolar.hu.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
29: 100. születésnapját ünnepelte Piroska néni a Kecskeméti Kórházban. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely épülhet Pirtón az 53-as főúton. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges születésnapot ünnepeltek a Kecskeméti Kórházban, ahol Piroska néni betöltötte 100. életévét. A traumatológiai és késsebészeti osztályon ápolt idős hölgyet az intézmény főigazgatója és az osztály dolgozói is felköszöntötték, írja a hiros.hu. Az ünnepeltet virágcsokorral, születésnapi tortával és közös énekléssel lepték meg, hogy emlékezetessé tegyék a jeles alkalmat. Pócs Levente osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint Piroska néni állapota lehetővé teheti, hogy néhány napon belül hazatérjen. Régóta várt közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhat meg Pirtón, ahol jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesülhet az 53-as főúton. A települést kettészelő útszakaszon naponta több mint 6700 jármű halad át, köztük mintegy 1500 teherautó, miközben jelenleg egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely sincs a községben, írja a Baon. A tervek szerint nyomógombos jelzőlámpát telepítenek, és a busz megállóhoz vezető új járdaszakaszt is kialakítják. A beruházás kiviteli tervei már elkészültek, a munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkezdődhetnek. Nagy Ferenc polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzat egyelőre nem kapott hivatalos értesítést a kivitelezésről, de bíznak a fejlesztés mielőbbi megvalósulásában. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Navy honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
30: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Mébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
29: Sokfelé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
31: Hölgyeim és
1: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuszistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: 7 óra múlt néhány perce, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, ragyogó csütörtök van, jó Eszter reggelt. És Juli a stúdióban, meg én is. Alió, alió. Közlekedési információkkal viszonylag, hogy is mondjam, szerényen állunk, én ennek csak kifejezetten örülni tudok, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad majd, de ha bármi van, akkor írjatok. Időjárás rendelés kell nekünk, Zsül? Nem kell nekünk, jó, akkor nem is mondunk róla egy szót se.
3: Azt jelenti, hogy nyugi van a városban, igen, szerint.
4: Úristen. Na, egy Jurassic Park szituáció alakult ki nálam.
3: Mi?
4: A mézemben találtam egy muslicát.
2: És már megkövült?
4: Még nem, de ez azt jelenti, hogy akkor megőrizte ott a formát, tehát elő tudjuk állítani a 3 évvel ezelőtti muslicát belőle.
3: Újra tudjuk éleszteni ezt a fajt. Minden rendben lesz, srácok.
5: Szerintem letekerted a tetejét, és az most szállt bele.
4: Nem, ez nagyon rég, az előbb elsüllyedt benne.
2: Látszik rajta, tudod, hogy ez már megkövülés előtti állapotban van. Így ez van. A muslica, úgyhogy hamarosan lehet belőle botvéget csinálni majd. Na, egy nagyon izgalmas dologra akadtunk rá az interneten. Egy férfi azt mondta, hogy ő most már innentől kezdve ráér, és az ő életét Sziget-Szent Miklóson úgy rendezi be, hogy ingyenesen különböző feladatokat vállal át azoktól, akik jelentkeznek. Hát az első...
4: Bármit?
2: Hát ugye ez a nagy kérdés, hogy mi az, amit te ledobnál magadról? Tehát mi az az elfoglaltság?
4: 40 kiló.
2: Azt nem hiszem, hogy átvállalja. Mi az a feladat az életetekbe, amit így most már, hogy lehet, hogy valamikor szerettetek, de most már rohadtul unjátok, hogy minden nap kell csinálni, vagy egy héten háromszor kell csinálni, és azt mondanád, hogyha lenne egy ilyen csávó, aki...
4: Juli, ne válaszolj, aki provokált téged, azt akarja, hogy kellemetlen helyzetbe kerül. Ne nézz rá.
3: Amikor este 9-kor pittyeg a telefonom, hogy másnapra keríts elő valakit. De hogy mit? Tehát, hogy ő az abból él, vagy ő ezért kap?
2: Hát nem él abból, azért nem él abból, mert ő ezt ingyenesen csinálja, majd hamarosan fölhívjuk, Pap Zoltánnak hívják. Ő azt találta ki, hogy az egyszerűbb, apróbb dolgokat, ami mindenkinek elviszi az idejét a jótól, azokat ő átvállalja. Tehát te fölhívod őt, vagy írsz neki, nem tudom, az Instagramon, vagy a Facebookon, hogy ki kéne váltani például a receptet, de én inkább elmennék hamarabb a gyerekért, és akkor lesz egy plusz fél óránk, amikor vekerle terein tudunk sétálgatni.
4: Székelykaput égethetek.
2: Székelykaput égetsz, és zsalugátert festesz a gyerekkel, tehát valami olyan váltott ki azt, amit meg kéne csinálni, ami téged épít, ami jó, ami a szívednek kedves, és például...
4: Részvideókat nézhetek közben.
2: Hát igen, de hogy mondjuk csomagátvétel, receptkiváltás, bevásárlás, elhozni a kaját a nagymamának, amit ugye ugyan szívesen csinálsz, de minden nap el kell hozni, és azt érzed egyszerűen, hogy rád nőtt a feladat, herótod van, megőrülsz. Van ilyen? Most válaszolj.
3: Az a baj, hogy én nagyon-nagyon jól bírom az ilyen bürokratikus dolgokat. Én imádok sorba állni, imádok hivatalba
2: mindig
3: járni.
2: Mindig tudtam, hogy beteg vagy.
3: Szóval, hogy én ezeket nagyon jól viselem, és szeretek számot tépni, és akkor ott beülni a sorban, és elintézni ügyeket, mert úgy érzem, hogy ettől úgy haladnak, úgy változnak a dolgok, és ezeket tök szívesen át is vállalom egyébként mástól. Tehát, hogy ez a fajta ilyen, tehát az, hogy mondjuk bevásároljak valaki helyett, vagy kiváltsam a receptet, az nálunk például az előző lakásunknál, ahol volt közvetlen szomszéd, az alap volt. Mindig bekopogtunk hozzá, mielőtt elindultunk bevásárolni.
2: És kiabált, hogy hagyjanak már békén.
3: Hogy van-e, szüksége van-e bármire, elmentünk bevásárolni, akkor neki is bevásároltunk. Hát ez sem eddig sem tart. Tehát, hogyha egyébként így közösségben élsz, meg jók a szomszédaid, akkor
2: a
3: ezeket így...
2: Tehát, hogy a Julit kérdezem erről, érted, aki pont a másik oldal.
4: Igen.
2: Tehát Juli ilyen jó szolgálat.
4: Tehát Juli gyakorlatilag a konkurenciát látja ebben az emberben. Igen. akarunk, tehát hogy, hogy akkor...
2: A papúr ezt ingyen csinálja.
3: Szerintem arra lenni kíváncsi, hogy papúrnak mikor fog elfogyni a lelkesedése, és mikor jön rá arra, hogy ezzel egyébként pénzt is lehet keresni. Mert hogy vannak már ilyen szolgáltatások, amikor egy szabad szemmel jól látható összegért, te fogod, és azt mondod, hogy oké, el kellene intézni az összes papír, kocsi átiratás, beadni, sorba ülni, akármi, és az egész komoly pénzeket
4: ez lehet akkor fog elmenni a kedvem, amikor az első letöltendő börtönbüntetés bevállalja valakihez, és szerintem akkor már azt el fog gondolkodni rajta.
2: Hát papúr pont ezen az úton indult el, hogy ő nem olyanokon akar segíteni, akik jó módúak, akik megtehetik ezt, hogy mondjuk egy ilyen szolgáltatást megvegyenek, hanem az igazi rászorulókat keres, érted?
3: Akire tehát, nincs kirányítsa az ajtót.
2: Nincs kirány, meg akinek nincs pénze arra, hogy azt mondja, hogy az autó átiratást, azt 35 ezer forintért uram megcsináljuk magának, mert nincs már plusz 35 ezer forintja erre a dologra, ekkor jön papúr, aki a színjel...
4: A saját nevére iratja az autó.
2: Igen, lelép a kocsival, nyom egy kövér gázt, és beint a izének a megrendelőnek. Nem? Tehát, hogy ő pont ezt tartja benne a legfontosabbnak, hogy ő ezért nem kér pénzt.
4: Szerintem az egyetlen dolog, amit papúrtól kérnék, hogy menjen a szülőire. Képviselje minket a szülőjetekezleten, úgyhogy semmilyen köztisséget nem vállalhat, tehát hogy nem lehet SMK-s, nem jelentkez sehova, és a többi, ezen kívül pedig a közgyűlés.
3: Kocsiporszívózás. Az bármikor átvehetné tőlem.
2: Az például nem szereted?
3: Azt például utálom, igen.
2: Hát ez egy ugyanolyan, miért a sorbaállás, az mivel jobb?
3: Nem tudom, ott el lehetek a saját gondolat. De porszívózás közben is, de egyszerűen a kocsi porszívózás az egy ilyen kiszámíthatatlan üzem. Rendszeresen olyan kútakhoz állok be, ahol nem működik rendesen, akkor szívod, és nem szívja rendesen, és ott anyázol egy órát.
4: De miért nem saját porszívózol?
3: Na, hát hagyjál már. Hát mi?
4: Miért mi van abban a kocsiba? Ami hát nem mert szívni a saját porszívóra.
3: Rettenetes dzsúva. Tehát, hogyha az egyszer arra... Mindent. Abban az autóban minden van. Tehát ahhoz ipari porszívó kell, csak ezek az ipari porszívók általában nem működnek megfelelően a benzinkutakon, úgyhogy rendszeresen azon, hogyha nekiállok kocsit porszívozni, az 3-4 ilyen állomás, mire megtalálom azt a helyet, ahol rendesen szív a porszívó.
4: Én ezen egyszer elgondolkodtam, meg kell csinálni azt, hogy oda mész egy ipari porszívó, az bedod a pénzt, igen, és így eljátszod a mögötted állónak, hogy ilyen óriás nagy porszívózásban vagy, tudod, nyitott, tehát nyilván nem működik, mert sosem működik, és kinyitod az összes ajtót, és végigmész, mint a tényleg így azok már dörzsre tenyerét, na végre egy, ami végre működik, belehet, és ugyanúgy nem működik. Az az igazi.
2: Mi lehet papúr mögött?
3: Papúr mögött ezeket... a hála. Az.
4: Nem lehet, hogy, maga... hogy a sátán szolgálja, csak ilyen kedvesen csinálja.
2: Ugye? Na, mert ez, azért csak magyarok vagyunk gyerekek. Tehát, hogy rögtön eszünkbe jut az, hogy e mögött van valami csavar, ez az ember valamit akar.
3: Szerintem az ilyen típusú emberek egyébként egy csomószor az van, hogy egy csomószor voltak úgy kiszolgáltatott helyzetben, amikor így váratlan helyről kaptak segítséget, és akkor azt megjegyezték, és nagyon jól esett nekik. És most, hogy egzisztenciálisan vagy időben is ott tart, hogy ezt megengedheti magának ezt a luxus, hogy más embereknek segít, akkor ezt most így megpróbálja visszaadni azt a fajta jó érzést, amit akkor ő érzett. És egyébként tegyük hozzá, hogy tehát ezek az emberek, akik helyett elmész a gyógyszertárba, kiváltod a gyógyszerét, bevásárolsz helyette, ezeknek utána úgy nagyon csillog a szemük, és nagyon hálás.
2: Na jó, mert de senki abból nem tudsz csinálja kenyeret venni.
4: Nem, az hát pénzt nem fogod el, csak mindig három szanaszot kivesz a tüzesbe. Ja,
2: kis hollóval egy sort lemegy.
4: 20%-ot a répából, ami éppen van, az csak egy kicsit így.
2: Jutalékos, úgynevezett jutalékos rendszerben dolgozik. Jó, postai befizetésnél hogy szerzel belőle pénzt?
4: Hát ezt az ennek, hogy ez, és plusz még abból a kaparósból egyet csapjon hozzá, legyen kedves, és akkor azt meg berakom a zsebembe.
2: Na jó, akkor mindjárt megkérdezzük a tulajdonos. Sajnálom,
4: hogy nincs itt, hogy a Balázs, akinek ugye a kedvenc mondása volt a múlt hétről, azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
3: Igen.
4: Kérdezzük meg most, hogy ez most hogy van pontosan.
2: Na megkérdezhetjük, mert már itt is van velünk Pap Zoltán, Sziget-Szent Miklósról, az időkölcsönző létrehozójáról. Hello, Zoli, jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt, sziasztok!
4: Hello.
2: Na, mi itt megpróbáltuk ezt az egészet fölgöngyölíteni a magunk módján, biztos, hogy itt-ott hát lukra futottunk ebben a dologban. Mikortól csinálod, hogy jött ez az ötlet neked?
0: Hát ez az ötlet egy nagyon régi ötlet, ebbe még nektek is szerepetek van.
2: Na, tessék!
0: Tényleg!
2: Gyerekek, társtulajdonosok vagyunk az időkölcsönzőben.
4: Hány perccel járultunk hozzá ehhez?
0: Itt nem, az a lényege, hogy volt egy beszélgetés, tehát még Vadon Jani Balázs, ugye Feri.
4: Az aranyévek.
0: És elhangzott egy olyan mondat tőletek, hogy életünk értelme célja, hogy külső-belső környezetünket szépé tegyük, értéket teremtsünk, hiteles, példaértékű életet éljünk.
2: Ez biztos nem Vadon Jani voltunk.
4: Ez tipikus Vadon Jani.
0: Hát mondjuk ez Jani volt.
3: Igen. Ezt magadra te tetováltattad?
0: Igen, rajtam is van, persze. Na, nem, itt az a lényeg, hogy ugye 30 évig olyan melót csináltam, ami igazából nem volt ínyemre való, és aztán ugye jött ez a Covid, aztán volt egy pár dolog, amit átértékeltem, és mindenképpen ki akartam ebből a mókuskerékből szállni, hogy ugye minden hónapban megszámolni, mennyi pénz, jó van, mindent, menjünk előre, lássuk a következő hónapot. Valamit szerettem volna alkotni, valami hiteles dolgot.
3: És akkor ezzel indított bennem
0: valamit, és erre készültem, szóval tudatosan készültem rá, hogyha kiszállok, ugye legyen egy tőkém, hogy legalább egy fél évig, ameddig én nem találok hozzá támogatót.
2: Te nem vagy annyira tehetős ember, hogy neked most már egész életedben nem kell valamit dolgozni, nem. Na de várjál, oké.
0: Okay. 15 évet vendéglátóban dolgoztam konyhán, utána meg CSS voltam. Aha. Azért mondom, hogy egy ilyen tök normális polgár. Az egy dolog, hogy engem, hogy úisten, nagyon-nagyon szerintem tenyén hordoz meg, hogy mindenem megvan meg, hogy három gyerek, feleség, szép ház, édesanyám.
2: Jó, most nem kell büszkélkedni. Jó, értjük.
0: Igen, csak hogy ebből indult, hogy az embernek ilyen dolgai megvannak, akkor valójában mit várjak még?
2: Na de Zoli, várjál, tehát eljutottál odáig, hogy volt egy fél évre való pénzed. Kiszámoltad, hogy mennyibe kerül fél évig az élet. Volt egy fél évre való pénzed, és elindítottál egy olyan vállalkozást, amivel egy megveszekedett kanyi vasat nem keresel.
0: Igen, de közben azt ne felejtsük el, hogy van olyan szervezet, lett egy olyan szervezet, Csoportéka neve, aki ugye látták ezt a projektet, és ők mondták, hogy szívesen a hátamhoz állnak, támogatnak abban, hogyha esetleg nekem sikerül valamilyen magántámogató céget valamilyen formán ugye partnerként behúzni, akkor úgy, mivel egy közhasznú szervezetről beszélünk, akkor ők természetesen ezt egy ilyen adójogosítási papírral, vagy bárhogy ugye, mármint hogy ilyen, hogy normális legyen az egész könyvelve, a támogatás része, az természetesen ők a hátamán lesz, ugye, mármint hogy ők ezt a szervezetet...
2: Aha, tehát akkor jól értem, hogy te most arra vársz, hogy ugye nem fogsz kérni tehát nem fogsz kérni továbbra sem pénzt a szolgáltatásért. Valaki beáll mögéd, egy nagy cég, igen. És azt mondja, hogy Zoltán, akkor havi 1 millió forintot kap tőlünk ezért.
0: Pont, hát annyit azért nem, mert még egyszer én egy normális pár százezer forint, szóval nincs az, hogy most 1 millió forint, nincs az, hogy most én nem akarok elrugaszkodni, én egy normális fizetést szeretnék, amiből tényleg meg tudom tartani ezt az ingyenességet, hogy egyszerűen számítsanak rám az emberek, mert nagyon nagy ennek az elfogadottsága meg a létszüksége szerintem, ahogy
4: tehát
0: én
4: tulajdonképpen
0: látom.
4: Te most egy munkahelyet teremtettél magadnak.
0: Ez így benne van, hogy egy munkahelyet teremtettem magamnak, de azt, ezt a dolgot azért én nem nagyon találkoztam még vele, aki ezt így bevállalná, hogy egy kemóra elviszed a kedves igénylőt, vagy hogy egy csomagot átadsz neki, vagy átveszel a csomagját, vagy hogy csekket befizetsz. Szóval ez egy borzasztó ilyen bizalmi állás, amit azért nem akárki tud ezt megcsinálni.
2: Amikor föladtad az első hirdetést, gondolom ezt Facebookon intézted dolgot, ki volt az első ügyfeled?
0: Az első ügyfelem egy ismerős hölgy volt.
3: És mit kért?
0: Ő azt egy kérte, hogy...
3: Kinek mi fér veled?
4: Úgy érzem, hogy nem lesz annyira mellé.
0: Pillanat, elmondom, jó? Nem, ő azt kérte pontosan, hogy beteg volt a gyereke, mármint, hogy megfázott, és a csomagot kellett fölhozni neki, de a csomag az a gyereké volt valójában, egy meglepetés csomag, azt hiszem, egy Lego. És azt valahogy ki kellett venni a csomagautomatából, és odaadni, hogy a gyerek ne lássa.
3: És most hány kliensed van ebben a pillanatban?
0: Hát, most kliensem ugye nem mondhatni, hogy ez ki van alakulóba, hogy na most akkor, hogy hány kliens. Itt 100, biztos, hogy 100-szor már segítettem. Vannak visszatérők, vannak tök mármint ismeretlenek, akik hívnak, de úgy igazából én nem írtam föl, hogy na most akkor ez Mari néni, akit szoktam vinni, vagy a gyógyszerét veszem ki, vagy neki a csekkbefizetést intézem, vagy őt tehermentesítem, ugye vannak szülők.
4: Volt olyan kérdés, amire azt mondtad, hogy na ezt nem.
3: Vagy csak este 8 után. Csak a feleségem meg, de tudja.
0: Nem, szerintem értelmesek az ember. Szóval fölfogják ennek a lényegét, hogy pontosan ezt miért csinálom, és hogy csinálom, és ugye nagy hívó szó ebben az ingyenesség.
3: De főleg az idősebbek kerestek egyébként, vagy egyébként ez teljesen?
0: teljesen random az egész, és az idősekkel még hát nem is egy probléma, de az van, hogy ugye ők a legbizalmatlanabbak. Ugye az unokázós csalás, meg ez a gondolom, hogy van is rá indok, vagy ok.
2: Hát de aki már téged fölhív, az ugye nem a fordítottja, tehát nem te hívogatod őket. Hát
0: az más,
2: azért...
0: az más. Aki engem hív, az ott már tudod, a hívással már meg is van a bizalom. Meg ugye tudod, hogy látható vagyok, hogy itt, hogy fölmondjuk a Facebookon, meg ugye vannak ajánlások, meg látják, hogy szervezet is van a hátam mögött, akik ugye befogadták a projektet, azért ez egy látható dolog.
4: És van olyan, amikor azt mondod, hogy besokalsz, és azt mondod, na nem tudok több kérdést. Ma már ne kérjen senki semmit, ne kérjen.
5: Porszívoztam, gyereket hoztam el, csomagot szállítottam, volt
2: elég.
5: Minden.
0: Nem, hát azért még van kapacitásom, mert azért az, hogy naponta ezt megcsinálom egyszer, kétszer, háromszor, de azért mivel ez egy újonnan, ugye 4-5 hónapja vagyok ugye jobban ismert, de még attól függetlenül még bírom, meg ugye jelentkeztek is a környékről, olyanok, akik azt mondták, hogy szívesen be tudnának segíteni, hogyha én elúszok.
2: Aha, figyelj csak, Zoli, te megszűröd azt, aki jelentkezik hozzád? Vagy bárkinek megcsinálsz bármit?
0: Bárki.
2: Tehát nincs olyan,
0: azért,
2: hogy oda...
0: Bocsánat,
2: már nem a bármit, jó, ezt értettem, tehát nem az van, hogy odamész, és látod, hogy ez a ház, ez 540 millió, tehát valószínűleg van rengeteg pénzük, akkor nekik nem csinálom, hanem az igazi rászorulóknak, tehát te nem válogatsz.
0: Nem, nincs ilyesmi, hogy most válogatok, hogy castingolok, hogy te megérdemled, nem érdemled meg, nem, egyszerűen mindent, amit kérnek, de mondom, nagyon normális kérések.
2: Na, mi volt a legkülönlegesebb?
0: Hétköznapi kérések. A legkülönlegesebb? A legkülönlegesebb az, ami ugye nekem is sokat adott, amikor egy család fölhívott, egy 4 gyerekes család fölhívott, hogy ők elutaznának egy másfél napra, viszont abba segítsek már, hogy a gyerekeket logisztikázzam össze, edzés, óvoda, és akkor minden természetesen elintéztek, ugye meghatalmazás, vagy hogy óvodába tudták, hogy én fogok menni, és akkor az úgy nagyon sokat adott, hogy most meg tudtam oldani azt, hogy ők egy más elmenjenek pihenni.
2: Várj, ott is kellett aludni a gyerekekkel, vagy mi?
0: Nem, csak nem, nagymama otthon volt, csak ugye nagymama otthon volt, ezért a gyerekek ugye különböző edzésekre jártak, és ezt kellett megoldani. Na, azért nagyon hálás dolog volt.
5: Milyen határidővel válasz munkákat? Tehát ez mit jelent? Van egy táncrended egyébként? Mondjuk reggel 8-kor indul a munkaidő? Vagy csak téged teljesen random időpontokban felhívnak ember?
0: Random időpontban, és általában ugye természetesen, hogyha mondjuk orvoshoz kell menni, most utoljára, hát pár hete volt, hogy ugye személyzetre vittem egy hölgyet, mert ugye félt hazavezetni, mert ugye volt ilyen személyzeti beavatkozás, de ezek mindig, ugye mivel tényleg normális emberek hívnak, és ők örülnek annak, hogy én rendelkezésükre állok. Ezek mind nagyon-nagyon rugalmasak. Szóval, hogy azt mondom, hogy most nem tudok menni, mert más elfoglaltságom van, az pont, hogy rá fog érni másfél órát az a gyógyszer, vagy az a tápszer, vagy az akármi csomag, amit ugye nekem be kell segítenem.
2: Zoli, azt mondtad, hogy ugye 4-5 hónapja megy már a vállalkozásod, és előtte meg azt mondtad, hogy 6 hónapra való pénzed van. Mi lesz egy hónap múlva?
0: Köszönöm szépen a kérdésedet. Egy hónap múlva hívjatok föl, jó? Jó, erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon sok, több mint 100 cégnek kiküldtem a bemutatkozó levelemet, hogy lássák, hogy vagyok, hogy álljanak mellém partnerként, hogy tényleg ezt megtartjuk.
4: Nem, hogy egyházakhoz kéne fordulnod?
0: De az egyházak, az egyházak, ugye, nekik is van ugye ilyen segítség, ugye én nagyon jóban vagyok itt a református egyházzal, és nagyon támogatóak, vagy a baptista egyház vezetőjével, és nagyon, nagyon le a kalappal emberek, de őszintén szóval ugye nekik is megvan a saját segítőszervezetük, meg hát ők azért ugye tudod, idős emberekkel foglalkoznak, szóval...
2: Igen, ott más a lépték.
0: Igen,
2: más a lépték.
0: Ott más a lépték, pontosan.
5: Mi lesz akkor, hogyha, hogy is mondjam, valaki, egy csomószor van az, amikor erre egy valaki rákap, érted? Tehát, hogy így elpimaszodik, hogy egy idő
0: én
5: után...
0: Én is azt hittem, hogy lesz ilyen, de nincs ilyen. Egyszerűen fölhív és elmondja a kérését, és hallom a telefonban, hogy amikor azt mondom neki, hogy igen, rendben, intézem, délben ott vagyok, akkor így megnyugszik. Akkor látom, hogy támogatást kapott. Volt olyan, aki úgy írt nekem kommentet az oldalamra, hogy semmit nem csináltam. Semmit.
2: Ja, csak megdicsért, igen, hogy milyen nem, szép dolog ez.
0: Csak, hogy nem, hanem be kellett volna szerezni egy terméket neki, kiderült, hogy mozgáskorlátozott a hölgy, mondta, hogy beszerzem ezt a
4: jelöletlen csomagot kell elhozni neki.
0: Igen,
2: átlépáltatlan. De azt így bevállalta. Zoli, oké, hát figyelj, mi sok sikert kívánunk ehhez a munkához, azt értem, hogy magadat megtaláltad benne, meg csodálatos dolog a segítség. Aztán, ha lesz erre valaki, aki azt mondja, hogy ad ezért néhány százezer föntöt egy hónapban, akkor nyilván megy tovább, ha nem, akkor meg irány a vendéglátás vissza.
4: Ha nem, akkor meg megkérünk egy kis szívességet.
2: Jó, de minden esetre csodaszép dolog, amit csinálsz, Zoli.
0: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
2: Köszönjük mi is, szevasz, szevasz.
4: Na,
2: hogyha valaki akar ilyen szolgáltatást, időkölcsönző, vagy ha esetleg támogatná, akkor meg kell keresni ezt a bizonyos szervezetet. Szép dolog akkor is, nem?
4: Abszolút szép dolog, igen. Csak az benne, tudod, ebben az érdekes, hogy azt gondolnád, hogy amikor az ember jó dolgokat csinál, akkor egyből úgy valahogy összeáll mögött egy infrastruktúra.
2: Itt most ez még nincs.
4: Ez még, igen.
2: Ez még várat magára. Zoli ugyan éhen hal közbe, de az infrastruktúra lassan azért lehet, hogy fölépül.
5: De a saját mikrokörnyezetedben egyébként ezt meg tudod csinálni. Tehát a barátaid, ismerőseiddel, szomszédaiddal egyébként ez egy teljesen jól működő rendszer.
2: Ja, hogy átkopogtatsz a mamához, hogy mit kell neki vásárolni. 7:30 a hírek után folytatjuk, jövünk vissza hamarosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Kóstold meg te is a Jakó cukrászdában a realisztikus gyümölcs desszerteket, amelyek kívül roppannak, belül krémes textúrájukkal pedig elvarázsolnak. Jakó cukrászda. Kecskemét Petőfi Sándor utca 7 és Nagykörösi utca 2.
12: Zombik, mágusok, űrutazók, te kinek a bőrébe bújnál? Az UVR élmény arénában minden kedden és szerdán 4000 forint per főáron próbálhatod ki magad virtuális játékszobáinkban. Részletek a Facebookon és a weben uvrélményaréna.hu.
13: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
14: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
16: Kecskemét, Napsugár utca 2.
15: Veszelsz ki autóbontó.
17: Proprost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése, klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost Klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
18: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
19: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
18: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
20: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
24: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
23: 5000 forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
24: Részletek.
23: plazmacenter.hu.
25: Felejtsd el a stresszelést.
26: A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy.
27: Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t.
28: We also offer car and motorcycle courses in English.
29: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
30: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrészt.

0: Majd látja el a közösségi rendőri feladatokat Hunyadi városban és Vacsi közben, szorosan együttműködve a polgárőrséggel és a városrendészettel, írja a híres.hu. Pászti András önkormányzati képviselő szerint az elmúlt hetekben már több problémás helyszínen sikerült intézkedni, köztük a Kandukálmán utcában is. A város részben október 14-én megkezdődött a Ceglédi úti gyalogos aluljáró felújítása, amely várhatóan október 19-ére készül el. Megkezdődött a Ménteleki óvoda felújítása és bővítése, amely a tervek szerint 2027. szeptemberére az intézmény fennállásának 70. évfordulójára készül el, írja a híres.hu. A beruházás során két új csoportszobát, korszerű kiszolgálóhelyiségeket és új konyhát építenek, valamint a meglévő épületrészt is teljesen átalakítják. A fejlesztésnek köszönhetően az óvoda a jelenlegi 50 helyett 75 gyermeket fogadhat majd, modern, energiahatékony és akadálymentes környezetben. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
1: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
0: Fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk nagy részén előfordulhat kisebb eső és a szél is megélénkül. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között alakul. Holnap napos idő, valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány helyen zápor előfordulhat. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban -2 és +8, míg délután 13 és 18 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Fél nyolc múlt 6 perccel, jó reggelt, sziasztok, csütörtök van Julival, Eszterrel üldögélünk itt, és már is megyünk tovább. Hozom a hírt nektek, figyeljetek, egy döntést kell meghozzunk most.
2: Veszem.
1: Micsoda, veszem, már most veszem.
2: Már most veszem.
1: Egy 38 éves, 3 gyerekes férfi a Redditen öntötte ki a szívét.
2: 38 éves, 3 gyerekes.
1: Igen.
2: Szapora.
1: Szapora, ezt tudjuk róla. Van egy 31 éves húga is, aki viszont nem szapora.
2: Nem szapora?
1: Igen. Nincs gyereke. Neki még nincs gyereke. Tehát van egy 38 éves, 3 gyerekes, és a húga 31 éves, akinek nincs gyereke. És hát megkapták édesapjuk végrendeletét, amelyben a papa kifejezett kérése az volt, hogy az ő halála után a családi vagyon, amiről nem tudunk semmit, tehát nem tudjuk, hogy ez sok pénz, kevés pénz, összeg, egy ház, egy kocsi, akármicsoda, nem tudunk semmit, viszont a megosztásnak egy-egy arányban, tehát fele-fele arányban kell megtörténnie, úgy, hogy a hapsinak van 3 gyereke, a nőnek nincs egyetlen egy gyereke se, és még terhelt a dolog, ugyanis kiderült, amit nem tudott a csávó.
2: És ez nem az apjának a gyereke.
1: Igen, ő egy örökbefogadott, és semmit nem kap az egészből. Kiderült, hogy a papa havonta 2500 dollárral, azaz ilyen 800 ezer forint körüli összeggel segítette az utóbbi fél évben a húgát.
2: Tehát, hogy nem érdemli meg ezt a pénzt, mert hogy sokkal többet adott neki életében, tehát akkor úgy kellene súlyozni majd halála után, hogy a srác kapjon.
1: Hát kettő dolog is van benne. Egyrészt a srác azt mondja, most, hogy ezt a segítséget, amit ugye a húgának adott, ezt vonjuk le.
2: Adóztassuk meg.
1: Adóztassuk meg, így van, jó mondod, az legyen a fiújé. Ez a rész, és utána pedig ne fele-felébe osszák meg, hiszen a srácnak van 3 gyereke, akire gondoskodni kell.
2: Most ideges lettem.
1: Látom rá.
2: Először is szeretnék találkozni a férfinak a feleségével, aki ezt az egészet gondolom bepumpálta

0: ebbe a szoftverbe. A másik pedig, hogy a hugodnak szeretném üzenni, hogy neki nincs sajnos testvére. Tehát, hogy aki a 31-es hugodnak, hogy neki egy riválisa van, ami egy nagyon nagy különbség a kettő között.
1: Igen, és lehet, hogy eddig még elhúztatok egymás mellett, de most, hogy ilyen helyzet van, igen, egy abszolút mellé tudok állni a dologba.
0: Az édesapád, ő kettő gyereket vállalt. Te azt, hogy te hány gyereket vállalsz, az édesapádnak semmi köze nincsen. És az pedig, hogy a te döntéseid alapján szeretnéd jó, tehát átírni másoknak a döntéseit, ez egy nagyon önző és kicsit ostoba dolog is szerintem, mert nem tudom, tehát hogy az ember segíti a gyerekét, hogyha szüksége van rá. Tehát az apád azt a döntést meghozta, hogy segít a hugodnak, amikor kellett neki pénz. És lehet, hogy a hugod is semmire kellő, lehet, hogy nem érdemelte meg, de ezt nem te döntöd el, hanem az apja, aki ugye őt a világra akarta hozni. Vagy hát részt vett ebben a folyamatban. És hogy ő milyen döntéseket hoz a saját gyerekek, annak semmi közöd nincsen. Az ég érte világon semmi közöd nincsen. Te meg nőjél fel, mert 38 éves vagy. Van három gyereke. Nagyon felhúztam magam ezen. Nőjél fel, és álljál be, és gondolj, te vagy az apuka, teremtsd elő azt a pénzt, amit szeretném majd szétosztani egyenlőségben három gyereket között.
1: De valahol, ha arra gondolsz, hogy ugye a család az nem csak az apa meg a két gyerek, hanem az itt már benne vannak az unokák, hogy apaként, vagy most már itt nagyapaként nem kéne gondolj egy kicsit az unokáidra? Tehát ott nem lenne jó az, nem jó üzenet az, hogy nem csak a két gyerekem között gondolkodom, hanem az egyiknek igen, hát van három gyereke.
0: De nem ezt vállalta be a papa. A papa
1: tehát
0: nem
1: a papának ez a döntése, és akkor ezt engedjük el, hagyjuk tiszteletbe a dolgot.
0: Én értem, tehát hogy lehet így gondolkodni, hogy a világban mindenért ő a felelős, tehát hogy az összes unokák, dédunokák, szomszédok, unokatestvérek is egyetőbb, de hogy szerintem amúgy ez egy tiszta biznisz, tehát neki az ő mikrocsaládja az a gyerekei, meg a felesége. És utána pedig akármi történik, tehát az a legjobb esetben nem tartozik rá. Örülhet neki, meg szeretheti ezeket a gyerekeket, meg ilyesmi, akik majd megkapják a saját örökségüket, majd amikor az ő édesapjuk úgy dönt, hogy a saját örökségét szétosztja közöttük valamilyen formában.
2: Tehát csak gyerekszám alapján nem súlyoznál, de mondjuk úgy súlyoznál, amikor örökséget osztasz szét, hogy mondjuk van 3-4 testvér, és ki az, aki igazán gondoskodott rólam.
3: Ki az, aki igazán szép? Hogy szeretsz engem, kisfiam?
1: Igen.
3: Mint hát a sót, akkor tiéd minden. Oké. Okay.
2: De hány olyan család van, nekem is van olyan ismerősöm, ahol van egy szakajtóni gyerek, és gyakorlatilag egyetlen egy ember gondozza az édesanyját, az összes többi letolja. Akkor nem tisztességesebb, hogy az ember, aki egyébként gyakorlatilag a felnőtt életének a nagy részét arra tette föl, hogy az édesanyját gondozza, akkor azt nagyobb részt kapjon abból az örökségből.
0: De ez az ő döntése. Tehát, hogy szintén visszatérünk az eredeti,
1: na, de
0: hogy az anya dönti.
1: Nem,
2: hát de az igazságos nem hagyja ott a szarkelős közepén az anyján.
0: De az ő, tehát az anyjának a döntése az, hogyha neki adja mindenét. Tehát ezt nem alulról kell dönteni, nem a gyerek. Tehát, hogy minden családnak van egy hierarchiája. Most ez tetszik, vagy nem tetszik, érted? De a hierarchia ilyen szempontból az úgy épül fel, hogy akinek van, hogy szokták mondani, aki után lehet örökölni, ő dönt az örökségéről, nem?
1: De téged nem bántana egy kicsit? Hogy, tehát én most, mondjuk a szegény mamának már...
0: Én ezen már keresztül mentem, Feri.
1: Könnyűen, minden ezt mondtad, hogy te már ezen túl vagy, hogy nem kaptál semmit, vagy kaptál minden. De most én a gyerekeket, ugye nálunk is van a nővérem, akinek nincsenek gyermekei, vagyok én, akinek van kettő. Én a gyerekeket mondjuk le tudom venni, de hogyha most a mama meghal, és lenne mit örökölni, mint ahogy nagyon nincsen. Azok megvannak, és nem egyenlően osztoznánk, hanem azt mondja, hogy minden a Mariané, mert ő neki nem
3: mert
1: tudom.
3: Szebb is volt, és
1: mert szebb, is. Mert azért én úgy elődögélnék ezen egy pillanatig.
0: Hát igen, de tudod, ez egy olyan dolog, hogy szerintem valószínűleg anyukát soha nem hozna ilyen döntést, de amikor hoz egy ilyen döntést, akkor az elmondja a kapcsolatotokat, meg azt, hogy hogy gondol rád, de hogy akkor is ő dönti el, tudod? És nyilván akkor az egy nagy tanulság, meg az egy újraírja az egész kapcsolatokról alkotott képedet, hogy akkor te jó ég, akkor most én mit jelentettem az anyának, és ez hogyan van pontosan, de hogy ezt, srácok, ezt le kell nyelni.
2: És életében elkezdesz hozzá egy dörgölőzni. Mama, át kellene írni. Nézd meg ezt a három kis puját.
0: De abban nincs valami nagyon szomorú szerintetek, amikor él egy szülő, és te meg azon matakozol otthon, hogy
1: mi lesz utána?
0: Hogy kap pénzt utána?
2: Abszolút szomorú, de közben meg lehet, hogy ez a húg, ez a család nagy fekete báránya, aki egész életében szívta a családi költségvetést, a kasszát, mindig mindenkit lenyúlt, ehhez tulajdonképpen egy ilyen...
0: Egy drogos, egy semmire kellő, megszurkált a
2: kasszát. Miközben a túloldalon van egy családapa, aki példás családapa, szépen neveli a három gyerekét, és azt érzed, hogy te többet tettél bele ebbe a nagy nagy kalapba,
0: de lehet, hogy ez
2: mint
0: így is van. De ez, tudod, a családi dinamikákban az a gyönyörű, hogy általában nagyon ritkán igazságosak, és nagyon szubjektívek és érzelmi alapúak. De ettől függetlenül ez egy olyan dolog, hogy ha rosszul is döntenek, és igazságtalanul döntenek veled szemben, az is egy üzenet, amivel neked meg kell birkóznod. És nyilván van, aki azt mondja, hogy így, nem harcolni fog az utolsó véremi, meg ilyesmi. De nekem, mit tudom, anyám kihagyna az örökségéből, azt mondom, hogy srácok, jó, hát ez egy ilyen dolog. Igen, meg nem csak azt, hanem akkor ezt így fel kell dolgoznod, érted, ez a szembesülnöd kell, meg ezt át kell élni, és ezt nem mondom, hogy jó dolog vagy egyáltalán, de ott tett egy szándéknyilatkozatot, ott azt mondta, hogy akkor én így gondolok rá, tessék.
2: Az, hogy mennyire jó a viszony a testvéreddel, az ugye a szüleid halál után derül ki, hogy elkezdtek-e pereskedni az örökségért. Hány ilyet látsz egyébként? Amikor azt gondolt, hogy egyébként minden oké, minden szuper, és egyszer csak nem rám hagyta a hétvégi házat, pedig az engem illet, és onnantól elkezdődik egy ilyen, úristen, hány családot láttam tönkre menni abba, hogy testvér a testvért perelte, mert szerint igazságtalan, meg méltatlan volt az, ahogy a szülők az örökséget hagyták, mert hogy rendelkeztek.
0: Hát ez csúnya dolog, de általában ez a kapcsolat nem addigra romlik el. Tehát, hogy tehát
1: az
0: nem attól romlik el, hanem
1: jó.
0: Az előtte sem volt jó, és hogy ott már az van, nem gondolnak rád úgy, mint szerettükre, vagy ilyesmi, meg tényleg. Én hiszek abban, tudod, hogy nem lehet, tehát szokták mondani, hogy mi múlik, hogy kiből milyen ember lesz. És szerintem van ennek egy született része is, tehát van egy, ami eljössz, egy temperamentum, amit nem te döntesz el, hanem így egyszerűen csak ilyennek születsz. Ezen kívül meg van a nevelés is, ugye, ami ugye valamilyen irányba eltolt téged. Plusz van a szociális környezeted, ami szintén eltolt téged valamilyen irányba. És akkor ebből a háromból összeáll a végső döntéshozatali képességed, meg ugye egyáltalán a morális hovatartozásod. De hogy ezt nehéz leválasztani az eredendő családodnak a, hát hogy is mondjam, a közbenjárását ezekről a dolgokról. Tehát hogy azért szerintem ritkán van az, hogy egy csodálatos szülőpárnak a két gyerekében az egyik megvadult, ugye nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy nem volt rá semmi oka, nem volt rá, csak hogy megvadult magától, és hát akkor most sajnos neki nem
1: jár
0: semmi.
1: És a másik pedig milyen, hát testvéred meg milyen rendes lett.
0: Igen, látod. igen.
1: Szóval, de ha ugyanazt a nevelést kapja a kettő, akkor mondjuk
2: ott
1: ez
2: is
1: a...
2: vannak azért nagy félremelések egyébként, tehát ez nem törvényszerű. Egy csomó hány, tehát azért látsz erre példát masszívan, hogy az egyik teljesen jó révbe ér, és szépen él, és ugyanazt a nevelést kapja, míg a másik egyébként szétcsúszik, és...
0: Hát Máté Gábor mondta azt, hogy akárhány gyereke van egy családnak, egyik gyereknek sincs ugyanolyan gyerekkora. Mert a perspektíva meghatározza azt, hogy hogyan éled meg a különböző konfliktusokat, helyzeteket, mit vonsz le belőle, és nem tudom, kicsit ez, tehát hogy ez meg, úgy általánosabban erről beszélni, ez nehéz, szerintem sok szempontból, de azt akkor sem tartom egészségesnek, hogy ez a fiatal ember, a 38 éves, nem azzal érvelt, hogy a húga nem érdeklődik a családja iránt, ő egy fekete bárány, hanem ő azzal érvelt, hogy hát de neki nincsen gyereke. Hát neki nincs gyereke. És hogy nem, ez, nekem ez nagyon gyerekes, ez a hozzáállás.
1: Meg azzal is érvelt, hogy ugye az elmúlt időszakban ő minden hónapban kapott 800 ezer forintot. És
0: hát
1: akkor...
0: szüksége volt rá, és...
1: Igen, de én meg nem kaptam. Érted?
2: És az ilyen ember, aki feldobja ezt a kérdést a Redditre, amire jön majd mondjuk több száz komment, akkor ezután őt megerősíti, és visszamegy a mamához, és azt mondja, hogy látod, a Redditen is azt írták, hogy nekem nagyobb előjogom van. Ott is azt írják, hogy nekem három gyerekem van, tehát akkor nekem adjál többet. Tehát,
1: a reddites kommentelők jelentős része fölháll. Háborodott a magán az eseten, és nem is érti, hogy a csávó mit akar, tehát a jelentős része veled van, és a kisebb rész mondta azt, hogy a srácnak abszolút igaza van, mert neki van a három gyereke.
0: Három gyerek volt álnéven kommentelnek.
1: Igen, hogy apa valami kis, nagyon ügyes vagy apa. Ja, nem apa.
2: Igen. Hát a három unoka önmagában az nem. Tehát nem ok arra, hogy én többet kapjak. Az szerintem viszont egy mérlegelendő dolog, hogy te mennyit tettél bele, de ott se kérsz, tehát ott sincsen az, amit te mondtál. Tehát, hogy ezt vagy a szülő eldönti, hogy igen, így igazságos, mert azt érzem, hogy az egyik gyerekem jóval több energiát, időt fektetett abba, hogy mondjuk engem támogasson, a másik meg leszart, akkor annak adok, aki végig ott volt mellettem.
1: Na de most te üljetek már át ebbe a másik székbe egy kicsit, hogy abba, hogy nem kaptatok semmit.
0: Tehát... De nem semmit nem kaptunk, csak
2: egy-egy
0: a
2: arányban.
0: Egy-egy arányban.
2: És ő többet akar.
0: Tehát ő megkapta a jussát, csak ugye az, igaz, hogy igen, amikor hazamegy, akkor három éhes szájjal több van otthon, nem pedig egy kövér macska fekszik a kandalló előtt, amit éppen elégettek benne $2500 az előtt. Így van. De hogy szerintem meg az van, hogy figyelj, három gyereket válna, ez egy nagy dolog. Az egy nagy dolog, de ez egy döntés. És hogy te meghozta azt a döntést, hogy ebbe a prízsbe beteszed magad. És azért, mert valamiért akartál három gyereket. És ez tök oké. Legyen három gyereket, legyen 10 gyereket, legyen 15 gyereket.
1: De utána, ne hivatkozz.
0: De utána ne könyökölj vissza az apádnak a szakállára, hogy édesapám.
1: Édesapám, három gyerekem
0: hát ez
1: van.
0: Ez három gyerek, ez éhes te, édesapám. Hanem akkor mert plusz ugye ezt, tehát az apja nyilván azt érezte, hogy ezt kell döntenie. Akkor most
1: Aha.
0: Ezen mit lehet még?
1: Olyat szülőként ti el tudtok képzelni, hogy kizártok gyereket az örökségből? Tehát eljöhet az a pont, vagy az a pillanat, amikor azt mondod, hogy hát nálad még kicsi a gyerek, itt még egy aranyos cuki tűnni.
0: Vannak már húzásai azért.
1: Hogy egyszer csak, Júli, te azt mondod, hogy neked már két felnőtt korú gyermeked van, eltelik még 10 év, és akkor a nem tudom, a Milán valamit, valamivel becsapja nálad az ajtót, a kaput, az ablakot, mindent, ég minden, és azt mondod, hogy jó, akkor kérdő, fiam.
0: Refrút hallgat.
2: Abban a pillanatban. Nem,
0: nagy Bocska Gábor ráöngős, ott vannak a plakátok kezével.
2: Ha más életében gondolkodom, akkor azt mondom, hogy igen, vannak menthető szituációk, illetve olyan szituációk, amikor a szülő dönthet úgy. De egyébként, ha a saját gyerekeimet nézem, akkor nem tudom elképzelni azt, hogy tudnának csinálni olyasmit, ami miatt én azt mondom, hogy neked
1: De most
2: nem
1: zárjuk ki, hogy neked ilyen aranycsaládod van.
0: Én láttam olyan családot, az én családom melletti családot, aki, tehát rokonok vagyunk. És akkor ott jött el a pont, amikor a srácnak vettek karácsonyra egy mikrót, azt új évkor már nem volt meg. Tehát akkor már eljött az a döntés, hogy így, hogy ez nem biztos, hogy, tehát, hogy akkor ez egy jó döntés neki bármit is adni úgy, hogy a felett rendelkezhessen is, és ott egy kis függőségi szituáció állt fent. Az a része, hogy most én a gyerekemnek, tehát örököl utána sem, az azért kicsit ilyen teljesen illogikus, mert mit csinálok a pénzzel?
1: Ugye?
0: Hát hiszem magammal a túlvilágra.
1: A macskádra hagyod.
0: Hát a macskám addigra már.
1: Jó, akkor egy másik macskára. Akkor egy macska, nem tudom, egy macska alapítványra
0: hagyod. Egy mini lófarmra hagyom.
2: Nem amit csinálok a pénzzel, hanem hogy csak az egyiknek adod.
0: Láttam olyat is, hogy azért zártak ki valakit örökségből, mert a saját gyerekeit, tehát az a három unokát most itt ebben esetben lepasszolta a nagyszülőknek, és a nagyszülők felnevelték, és a nagyszülők úgy döntöttek, hogy ebben az esetben akkor örököljenek az unokák helyett. Hát és akkor egy generációt ugrottak vele.
2: Az tök valid.
0: Igen, igen. De tulajdonképpen nincs se történik más, csak annyi történik, hogy kihagyod belőle a gyerekedet.
2: És a bűnöző lesz a gyereked?
0: Hát valószínűleg már bűnöző, mert te nevelted fel a gyerekeit.
1: Ha már ezt átpasszolta
0: nekünk. Valami történt, igen, igen.
1: Nem, na jó, nem. Szóval mindegy, akkor mi gyakorlatilag a Reddit népével vagyunk, és azt mondjuk, hogy a gyerekre hivatkozva nem lehet több részt kérni ennek a csávónak.
2: Abszolút.
1: Hogyha közben születik 5 gyereke, akkor majd a kettőért a részt még a húgod elkéri tőled?
2: Vagy és a halálos ágyán.
0: Komolyan, húgod megvadul, lesz egy ilyen 12-14 fős családja, akkor meg majd sajnálhatod.
1: És tényleg a Habsi még is halt meg?
2: Van. Persze, hát még életben van. Hát most az a problémája ennek az embernek, hogy az apja még él, és már most tudja, hogy egy-egy arányban fognak örökölni. És hogy ez szerinte igazságtalan, és ezen most kellene változtatni, mert hogy ez igazságtalan.
1: Most még a fater
2: még írni. Igen, most még át tudná írni. Úgy Reddit népe velem vagytok, mert hogy ez igazságtalan.
1: De ezek összejárnak még vajon vasárnapi ebédre?
0: Nem így. Tudom, de nem lennék az apja. Nem lennék az apja. Az nagyon durva van benne, mert kicsit úgy vagy, nem szerintem, hogy apádékkal, vagy anyáddal, vagy tehát a szüleiddel, hogy így az egy nagyon-nagyon sokadlagos dolog, hogy ők valamit érnek így a világban, nem? Tehát, hogy így a kapcsolat, az inkább.
1: Igen, a papa is elmorzsol egy-két üres órát azzal, hogy hozzúrtam el a gyereknevelését.
0: Hát kíváncsi lennék amúgy, hogy az apja hogy hozta meg ezt a döntést, mert ugye ő nyilván nem írja le, hogy esetleg ő kapott-e otthonról támogatást korábban, de aha. Van 3 gyerek, én azért arra tennék egy kisebb összeget, ha a papának van pénze, hogy ő hozzájárult ott az első lakásnak a megépüléséhez, vagy valami hasonló. Tehát, hogy...
2: Ja, hogy gondolod, hogy nem csak a hugi kapott, hanem egyébként kapott a tesó.
0: Igen,
2: és... de ez természetes.
0: Igen,
2: hát
0: igen, ez természetes.
2: Hát van 3 unoka.
0: Igen.
1: Szépen
0: igen.
1: A 3 gyerek mögé bújik a csávó. Jó. Na, megyünk tovább, mert hamarosan 8 óra, és egy nagyon izgalmas vendégünk lesz 8 óra után. Ha ti azt gondoltátok, kedves hallgatók, hogy ebben a műsorban már mindent láttatok és hallottatok, hogyha azt gondoljátok, hogy azon a hegymászáson, amiben mi vagyunk már 17 éve, és megpróbáljuk a legnagyobb dolgokat előkeresni nektek, és magunknak már mindent láttatok, akkor tévedtek, mert Fabók Mihály úr érkezik hozzánk, aki azzal tengeti az életét, hogy vizet itat emberekkel. Ő egy vízszomelié.
0: Ti láttatok olyan filmet, amikor a benzint kóstolgatják az emberek? Hogy benzint meg gázol.
1: Hogy 95-ös, vagy ki?
0: Láttam egy dokufilmet, és akkor volt egy ilyen piac, ahol itt hozták a mintákat a földjükről, meg az, és akkor itt az a szájba vették.
1: És meg kell kóstolni a benyát.
0: És akkor nem azt mondom, hogy gázolaj volt. Talán gázolaj volt, vagy olaj?
1: Kőolaj.
0: Aha, igen,
1: na, és hogy abból mit lehet csinálni.
0: Igen, így érzem.
1: Na hát vizet fogunk kóstolni, megnézzük, hogy mi a világon a legdrágább kiszerelésű 1 literes palackozott víz, úgyhogy ezzel jövünk 8 óra után. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Rákóczával, itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
7: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
9: Na ne, tényleg?
8: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
9: Ez nagyon jól hangzik.
8: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 ezer forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
12: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm plusz D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 2x200 g-os csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virsli csak 1499 forint.
13: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu. A digitális toborzási partner.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
17: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert. Nagykőrös. Ceglédi út.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
19: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
1: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
19: Alice DJ, Naxi X Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kap Kecskeméten, a Turinform irodában, vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
7: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
20: MG Motor Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
21: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swiss Porton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
23: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
24: 20%-os őszi bevásárlónapok az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért, fizetéskor mutassa be a kupont, és 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Egy másik kuponnal 30% kedvezményt kaphat a rajta felsorolt termékekre. A 20 és 30%-os kuponokat megtalálja hírlevelünkben, és felhasználhatja szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
3: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Kecskemét kapta a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Kiskunfélegyháza és Dunaszent Benedek neve a leghosszabb bács Kiskunban. Ma van a kézmosás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét nyerte el idén a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Az elismerést a Visegrádon rendezett életmód, orvosi és mozgásreceptre konferencián adták át a város képviselőinek, írja a hiros.hu. A díjjal Kecskemétnek a rendszeres testmozgás népszerűsítéséért és az egészség megőrzéséért végzett munkáját ismerték el. A programban fontos szerepet vállalnak a helyi házi orvosok, akik mozgásreceptek felírásával ösztönzik pacienseiket az aktívabb életmódra. A kezdeményezés sikeréhez az egészségfejlesztési iroda munkatársai, az egészségügyi intézmények és a városi önkormányzat együttműködése is hozzájárult. Kiskunfélegyháza és Dunaszent Benedek rendelkezik a leghosszabb település névvel Bács-Kiskun megyében, írja a Megyei Lap. Mindkét név 15 betűből áll a magyar ABC szabályai szerint, míg a legrövidebb nevű település, Rém, mindössze 3 betű. Magyarországon ennél rövidebb település nevek is léteznek, például Ág, Bő és Őr neve csupán 2 betűből áll. A világ egyik legismertebb hosszú település neve egyébként Velszben található, ahol egy falu 58 karakteres elnevezését a 19. században turisztikai figyelemfelkeltés céljából alkották meg. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos kézmosás, ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
27: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
26: Sokfelé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és
4: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: 4:09 lesz, néhány perc múlva, jó reggelt, szevasztok, jó reggelt. A gyönyörű csajokkal vagyunk továbbra is. Igen, napfény is van a jégen, illetve jég még nincs, egyébként egész normális idő van, viszont az M3-ason a 46-os kilométernél már van egy kis dugó, úgyhogy arra felé tessék vigyázni, írjátok meg nyugodtan a közlekedési információkat. És hát gyerekek, elérkezett az a pillanat, amit én életemben nem gondoltam volna, hogy ennyi vizet meg kell igyak, mert hogy minden más a számomra, ugye, ami folyadék általában fontosabb szokott lenni, de hát most úgy tűnik, hogy az élet magas iskolája.
6: Ez egy beavatkozás, Feri. Azért vagyunk itt, hogy megszeretessük veled azt, tehát a kiszáradás elleni küzdelmet.
5: Azt a folyadékot, ami ugye természetes igénye az embernek. Hát a magas élet csimborasszóján fogunk most járni. Mert amikor ugye elindul az ember egy bizonyos úton, és például kóstol borokat, kóstol különböző italokat, akkor ehhez általában szoktunk kérni egy segítséget, akit úgy hívnak, hogy sommelier, elénk tárja a teroárokat, a nyelvgyökön megjelenő rothadó avarízét, a vörösbornál.
6: Az nem alapból ott van? Azt kell kiöblegetni?
5: Igen, azt kell, fogad kéne mossak, és akkor egyen már beljebb is lennénk. A téli lankákat, a déli lejtőket. Hát figyeljetek, az van, hogyha menő étterembe jártok, és mikor választotok valami ételt, akkor egyszer csak odalép valaki az asztalotokhoz, és azt mondja, hogy ehhez egy nem tudom, egy olvasztott gleccservizet tudnék javasolni, mert van ilyen, hogy víz sommelier.
6: Itt volt az ideje, szerintem.
5: Igény volna rá.
6: Szerintem a víz sommelier és a törölköző sommelier az, amit nagyon-nagyon-nagyon előtérbe kell helyeznünk a következő évtizedben, mert elhanyagoltuk ezeket a területeket.
5: Igen, és hogy mennyire bolyhos például. Igen. Szóval egy víz sommelier érkezett Fabók Mihály személyében, a stúdióban. Mihály, jó reggelt, szia!
8: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenkit.
5: Ilyen felvezetés után kicsit nehéz.
8: Hát igen, de készültem.
5: Megmondom neked őszintén, igen, hogy én ezt ilyen, hogy is mondjam, a tényleg túltolásának veszem egy picit az életnek, de majd te kiigazítasz bennünket, és elmondod, hogy mi a helyzet. Hát mi is készültünk neked, mi nyomvat szánalmas üvegpoharakat hoztunk a stúdióba, ilyen bögréket, te pedig gyönyörű borospoharakat. Ebből kell inni a vizet?
8: Ebből is lehet inni, így sokkal jobban fogjuk érezni akár az illatát is, mert hoztam olyat, aminek egy kicsit intenzívebb lesz az illata, és itt hát sokkal jobban összegyűjti majd ebben a pohárban.
9: Elég nehezen tudtam értelmezni. Tehát amikor először olvastam, hogy van ilyen, hogy víz szomeli, akkor azt mondtam, hogy gyerekek. Tehát, hogy most már mindent.
5: Mindent el lehet adni.
9: Mindent el lehet adni. Tehát, hogy te hol dolgozol, hol ajánlod a vizet, hol van igény arra, hogy legyen egy víz szomelié.
5: Michelinbe.
8: Szóval én egy kicsit speciális helyzetben vagyok, mert szomeliéként dolgozom már nagyon régóta, és ugyanúgy a vizekkel is foglalkozom, mert azt tudni kell, hogy a szomelié tulajdonképpen egy italmenedzser. Most például az adás után megyek egy előadásra, szomelié kollégákat oktatunk arra, hogy az egyéb italok, és az egyéb italok között most például a víz kiemelt szerepet kap. Mert ha belegondolunk például egy étteremben is, az egyik legnagyobb mennyiségben értékesített ital az a víz. És ha bejönk egy étterembe, és csak annyit mondanak, hogy savas vagy mentes, az egy kicsit szegényesnek tűnik. Tehát a sommelier ugyanúgy foglalkozik a vízzel, és hozzátartozik a szakmájához.
5: Várjál, te hogy kezdted a szakmát? Tehát hogy lesz valaki víz sommelier? Először rendes sommelier lesz,
8: Vannak a világ olyan vízszomeliék is, akik csak a vízzel foglalkoznak. Én ugye borszomeliéként kezdtem el a szakmámat, és utána elkezdtem foglalkozni az egyéb italokkal is, és a víz is egy nagyon fontos eleme a gasztronómiának.
5: Mi tört el benned, haver? Hol?
8: Hát úgy, hogy például jöttek törzsvendégek, voltak olyan vendégek, akinek kedvenc vízük volt. Akkor elkezdtem kóstogatni, tesztelgetni, hogy ez miért ilyen, miért olyan. Tehát itt tulajdonképpen a kultúrát, a termőhelyet is hordozza önmagában a víz. Tehát ez egy különleges esemény, amikor mi vártuk mondjuk a törzsvendégeinket, és a kedvenc vízüket bekészítettük előre. Nagyon örültek neki.
6: De volt ilyen átmenet, hogy mi a bortól eljutottál a vízig, hogy volt, amikor még csak almaleveket kóstoltál, mustot, vagy tehát mi volt maga az a evolúciója?
8: Igen, hát tulajdonképpen, igen. Hát megnézzük a borversenyeket, például ott is nagyon fontos szerepet tölt be a víz, és nem is mindegy, hogy milyen vizet kóstolunk ilyenkor, mert hogyha túlságosan magas az ásványanyag tartalma, akkor befolyásolhatja az íz érzékelésünket. Tehát itt például lágy vizet kell választani ahhoz, hogy tökéletesen tudjunk kóstolni mondjuk 50 féle bort.
9: Tehát a borversenyeken nem csak öblögetsz a vízzel?
8: Hát de akkor sem. Hoztam olyan vizet, amivel ha öblögetnénk egy borversenyen, a második bor után már nem nagyon ismernénk fel a karakterét. Tehát, hogy olyan intenzív vízekkel is találkozhatunk. Hát vannak olyan vizek, ami nagy mértékben befolyásolná az ízérzékelésünket, hogyha mondjuk két bor között megkóstolnánk.
9: Tehát, hogyha az ember erre áll, akkor egy idő után meg tudja különböztetni a norvégiai gletszervizet a budapesti csapvíztől, és végig mehetünk ezen az teljes listán. Vannak nagyon jellegzetes ízű vizek.
8: Igen, tulajdonképpen itt arra kell gondolni, hogy az alap ízeket felismerhetjük ugyanúgy a vízkóstolásnál is, az édes, sós, savanyú, keserű ízeket. És ez ugye a gasztronómiának egy fontos eleme, ugyanúgy az ételeknél, a boroknál is ez érzékelhető, és ilyen módon akár még nagyon különleges párosításokat is összeállíthatunk.
5: Tehát lesz majd olyan borvacsora egyszer, ahol nem bort, vagy vízvacsora lesz, ez lesz majd a neve, mert ugye a borvacsoránál most ilyen rendes párosítás van, tehát a séf megálmodja az ételeket, jön a szomelié, mellé rakja a borokat, és akkor mondjuk végigmész 6 ételen. Van már ilyen vízzel is?
8: Abszolút végig lehet menni, mondjuk egy 6 fogásos menüvel is, és különböző vizekkel, tehát így az édes, sós, savanyú, keserű, az ízintenzitás, a szénsavasságnak az intenzitása, tehát például egy vízverseny miről szól, különböző kategóriák vannak ott is. Ugye először kezdjük a szénsavmenteset, ebben is hoztam olyat, ami extrém lágy, tehát nagyon alacsony ásványanyag tartalomban rendelkezik, ennek van egy karaktere. A pH is meghatározó szerepet tölthet be egy kóstolásnál, és akkor utána a szénsavas vizeknél is ugyanúgy a alacsony, a közepes, a magas intenzitású ásványanyag tartalommal rendelkező vizeket kóstoljuk, ez ugyan a boroknál is, tehát vannak a könnyebbek, az intenzívebbek, és így meg lehet találni a párosítást, de mondjuk akár egy borkóstolón is, amikor mondjuk különböző borokat bemutatok, előtte nagyon érdekessé lehet tenni egy ilyen kóstolót, hogy mondjuk megkóstolunk 4 vizet, és szigorúan vakon szoktam ezt bemutatni, nem mutatom meg az üvegeket sem, mert így sokkal objektíven tudjuk megítélni a minőségét is.
5: Honnan minősíthető tisztességesnek egy étterem? Hányféle vize van?
9: Szénsavas és szénsavmentes. Meg a szóda. Na, hát mi a kérdés?
8: Nagyon sok étteremben most már előtérbe került a környezetvédelem, és ez nagyon jó dolog. Tehát például a szűrt vizeknek a hányad az már nagyon sok helyen megtalálható. Tehát az olyan, mint egy házbora. Tehát, hogyha egy nagyon jó minőségű szűrővel megszűrünk, itt is hoztam egy olyan vizet, az egyik porongba egyébként azon, a másikban pedig egy szűretlen csapvíz, amit gyorsan kiszaladtam a konyhába és hoztam, és ezt fogjuk majd most összekóstolni és kitalálni, bár nagyon jó itt a víz szerintem. Szóval van egy alap választék, ami mondjuk a szűrt víz választék. És ez mellett azért vannak olyan éttermek, ahol elég széles vízválasztékkal rendelkeznek, mondjuk 3,5 éve voltam kint Görögországban, ott meghívtak egy ilyen vízszommelié találkozóra, és Spanyolországból jött egy étteremnek a tulajdonos, hogy 150 vízzel dolgozik.
5: Ne, már, hogy mi van az, egy étterem is 150 féle.
8: De az nyilván egy kicsit sok azért, persze, természetesen, de ha van egy alapválaszték, tehát van egy nagyon jó szűrt vízválaszték, és mellette be tudunk mutatni olyan vizeket, amin keresztül az alapízeket, az ízintenzitást is el tudjuk mesélni, és tudjuk ajánlani a vendégeknek, ami tulajdonképpen egy kicsit a kultúrát, a terroárt is közvetíti, akkor ez nagy élmény tud lenni.
5: Magyarországon mi a csúcs étlapon?
6: A kékes.
5: Köszönöm szépen. Hogy van-e olyan étterem, ahol igen, mondjuk 8-nál több víz van?
8: Van, találtam olyat, sőt, nagyon igényes volt, mert le is volt írva, hogy honnan származik az adott víz, milyen az összetétele, és mondjuk milyen ételekhez ajánlják. Hát az nem sok ilyen van, de...
6: Ez pontosan
8: az
6: melyik városban található?
8: Ez nem Budapesten volt egyébként. Ez az étterem, egy nagyon szép kastélynak az étterméről beszélek most. És amikor készültem mondjuk a vizsgára, mert nekem is vizsgázni kellett, külön így vízszomeléként is, megtaláltam ezt az éttermet, tehát ott konkrétan azt hiszem 14 féle vízzel dolgoztak.
6: Csapvíz ehhez képest hol van? Tehát, hogy mondtad, hogy nagyon jó a csapvíz, tehát ez azt jelenti, hogy azért gyakran megkóstolod, gondolom, a csapvizeket
8: igen,
6: is, hogyha
8: igen,
6: arra
9: csak az ugye,
6: igen, igen, igen, az adrenalin egy kicsit megdobja, de hogy mit gondolsz a magyar csapvizekről?
8: Ugye nagy mértékben befolyásoló tényező lehet az, hogy milyen a hálózatnak a minősége. Mm-hmm. mondjuk a vízhálózatnak a minősége.
9: Hol mos-e a cső, vagy sem például?
8: Hát igen, igen. Vagy hogy van benne pangóvíz, vagy hogy a bekötőrendszernek milyen a minősége, vagy nagyon régi már, tehát az is meghatározó, nyilván az alapvíz is, de ez mellett ugye fertőtlenítik a vizet. Itt most annyira nem éreztem benne egyébként a klórt, tehát ezzel is ugye lehetővé teszik azt, hogy mi mindenhol biztonságosan fogyaszthatjuk a vizet. De ez olyan, mint a bornál. Tehát minőségben azért még érezhetjük a különbséget, mert ami kezeletlen víz, vagy rá van írva az összetétele, vagy tudjuk, hogy honnan származik, még azt is tudhatjuk, hogy hány éves a víz. De ezt mindjárt elmondom részletesen.
6: A budai hegyekben elmondanám, hogy jó, hogy jó a víz, de nálunk Szabolcsban, hogy a kótai víz megy. És úgy szokott kérdezni,
5: a kótai?
6: A kótai víz, igen, az, hogy kitöltöd a vizet, és először fehér.
9: Ha nem mondod, igen, igen, igen, leül.
5: Mert nektek varázsvizetek van szívem.
6: Igen, és tehát egy pohár tejed van először, és akkor utána pedig megvan, hogy elillanjon, és akkor utána pedig világos lesz. Ez minek köszönhető?
8: Hát ugye itt is a klórozás például, az is meghatározhatja a színét. Egy kis idő után azért lesz tisztul. Itt például, hogyha most majd összehasonlítjuk, van az A és a B jelű vízünk, itt összekóstoljuk a kettőt, akkor lehet, hogy majd ki fogjuk találni, hogy melyik a szűrt víz, egy nagyon jó minőségű szűrővel szűrt víz, amit étteremben is használnak. Egy kicsit lágyabbá teszi, a textúráját is egy kicsit sejmesebbé teszi, és ez egy olyan víz, ami nem megosztó, mert hoztam olyan vizet is, ami mondjuk azt mondhatom, hogy nem annyira olcsó kategória, kicsit távolabbra is érkezett üvegben.
5: Na, azt kikére, azt tudom mi. A gyerekeim, képzeljétek el, ezt valami hülye influencer elkezdte nyomatni külföldön, és pár évvel ezelőtt, mi nem is tudom már hol, azt hiszem Olaszországban jártunk, és ez a két ízé meg volt hűlve érte, hogy venni kell ilyen vizet.
9: Csak ezt hajlandóak inni azóta is.
5: Ez a V betűs, ugye?
8: Igen, de szigorúan úgy szoktam bemutatni, most nem húztam bele ezt a kis zsákba, hogy ugye ne befolyásoljon minket. Ezt azért hoztam, mert mondjuk itt most ez a leglágyabb víz az összes közül, amit hoztam, és van egy nagyon érdekes íze. Ugye itt beszéltünk az alapízekről, tehát itt inkább a savas és a kicsit fémes lágy ízeket fogjuk érzékelni, és olyan, mint amikor mondjuk én gyerekkoromban megkóstoltam a hólét vagy a jégcsapot. Tehát nem véletlenül, majd elmondom.
5: Én értem, van, de egy fél literé 2000 valamennyit fizettem kint.
6: Az komoly.
5: Egy ilyen fél literes, mert ott nekik...
6: És azóta mi az üvegben ott van?
5: Semmi, ott áll a polcon, tudod, mert egyébként nekik az üveg volt érdekes. Ja, ja, ja.
9: Az előbb mondtad, hogy volt neked vizsgád. Egy ilyen szomelié vizsga, az mennyiben más, mint mondjuk egy bor szomelié vizsga? Tehát hogy néz ki a felépítése?
8: Nagyon sok olyan tananyag volt, hoztam is egy könyvet, majd erről is beszélek, ami a gasztronómiához tartozik, valamint a különböző kategóriájú vizeknek, a különböző márkájú vizeknek az ismerete, az összetétele, amikor megkóstoljuk, milyen ízhatást érzünk, milyen ételekhez tudjuk ajánlani. Szóval nagyon sok ilyen, vagy például készítettem különböző vizekből kávét vagy teát, és hogy az is mennyire meghatározza a végeredményt és a minőségét, a karakterét az ilyen italoknak.
5: Igen, mikor a kávének kifejezetten elmondják, hogy ott az tényleg nem mindegy, hogy milyen vizet használsz.
8: Nagyon fontos, egy teakóstolónál is például egy hölgyel részt vettem, én vízkóstolót szerveztem, egy teakóstolót, és közben ugye a különböző vizeket is használtuk hozzá, és ott is egyértelműen kiderült, hogy melyik volt a legjobb víz hozzá.
5: Évjáratos a víz, mint a bor?
8: Igen, amiről előbb is említést tettem, az évjárat, ugye a víz az egy őselem a földön, de úgy számoljuk ki, hogy például van itt egy ilyen víz, ez a Kelemen havasokból származik egyébként, ez 14 éves.
5: Anyukám mindig ezzel ittatom, Kelemen havasok, és 14.
8: Ez 14 éves, ez azt jelenti, hogy ugye lehullott hó vagy eső formájában, és 14 évig szűrődött, mire elérkezett a forráshoz, ugye a gravitáció révén valahol megtalálta azt a helyet, ahol ugye felbukkan, és ez gyakorlatilag 14 év alatt tette meg ezt az utat.
9: Az sok vagy kevés?
8: Van olyan víz Magyarországon, ami 17.400 éves, hivatalosan, ilyen stabil izotopos vizsgálattal mérték, és annyit mondtak csak, hogy hát 800 évet tévedhetnek körülbelül, tehát ez jégkorszaki víznek számít. De az
9: de
8: még...
9: annyira mélyen van, annyira nehéz.
8: Igen, az speciál, az 452 méter mélyen van. De hoztam olyan vizet, ami több mint 1200 méter mélyről származik, tehát ott már az illatával is...
9: Kiposhat?
8: Hát, kéköves menkő.
9: Igen, kénes?
8: Igen, egy picit az, de az abszolút felismerhető. Majd megkérdezem, hogy azt ti mihez használnátok szívesen.
6: De van veszélyes víz amúgy, ami tudom én ásványvizek számít, de mondjuk ha túl sokat iszunk belőle, akkor bajba
8: egyébként kerülhetünk. A víznél is elmondható az, hogy ha túl sokat iszunk, az sem egészséges.
6: Nem, mert felborulnak az elektronitok a
8: szervezetünkben. Így van, de... akár a vérnyomásunk is megemelkedhet. Tehát
6: annyit így... Na, bok, mindenki egy decibel, amit a vérnyomásunk
5: rendbe tudna hozni.
6: Igen, igen.
9: De érződik a 17 ezer év azon nem, a vízen, amit nem,
8: nem? Nem, csak különlegesen tiszta. Például nézik a nitrit vagy a nitrát tartalmát, hogy mennyire alacsony. Az ilyen érintetlen vizeknek szinte nulla. Tehát ezzel is meghatározzák, hogy mondjuk egy adott víz mennyire tiszta.
9: Mi most a legdrágább víz a piacon?
5: Ezt akartam mondani.
8: Igen, is, ezt gondoltam, ezt a kérdést megkapom. És néztem, egy olyan kereskedésnél láttam, több mint 150 féle vizet forgalmaznak. Én is szoktam velük egyébként dolgozni. 98.900 forint egy palack. Ez Patagóniából származik, egy gletszervíz, olyan helyről, ahol nemhogy lakott terület, még utak sincsenek nagyon, de sikerült nekik lepalackozni egy ilyen speciális mobil palackozóval.
5: Ez most nem mondod, hogy valaki megveszi ki. Tehát elmész az étterembe, 6400 a rántott hús, érted? Kicsit. Eszel egy ízét, egy gulyáslevest, jó, 3, és a víz 98.000. Nem áll.
8: Itt a történet. Természetesen, hogy honnan származik. Valaki ebből egy ilyen kis vízkóstolót, egy kis vízkóstolót szervezett is, és lehetett látni, hogy teljesen lehúzták ezt a vizet, mert ugye ennek nagyon alacsony az ásványanyag tartalma, természetesen nagyon alacsony, nagyon lágy, és van egy jellegzetes íze, amihez vagy hozzászoktunk, vagy nem, mert...
6: A patagóniai vizeletből készülünk.
5: A patagóniaiak szeretik.
8: Igen. Szóval hozzászoktunk valamilyen vízhez, én például szereztem olyan vízkóstolót is, ahol az egyik kóstoló folyamatosan neki a csapvíz volt a legjobb, utána a végén azért rájött, hogy annál is van azért jobb, meg finomabb, csak ő ahhoz szokott hozzá. Szóval itt is ez olyan, mint a boroknál, vagy a pezsgőnél is lehet, hogy most be tudnék olyan pezsgőt mutatni, ami 100.000 forintba kerül, de nem biztos, hogy mindenkinek az is lenne jobban, hanem mondjuk egy 6.000 forintos.
9: Ezek a prémium vizek, ezek meg tudnak úgy romlani, hogy akár például, tehát hogy van az, hogy dugóíz például egy bor. Tehát, hogy
8: találkoztam egyébként.
9: Igen, hát mert hogy meg, igen, hogy a parafa dugónak ugye tök nagy a jelentősége, hogy milyen dugó van benne, hogy a vizet is meg tudja mérgezni valami.
8: Találkoztam olyannal, hogy üveges volt, és ugye volt benne egy ilyen kis gumigyűrű, valószínűleg melegen tárolták, nem egy évig, hanem több évig, és lehetett érezni az ízében, tehát egy elég nagy mennyiséget ki kellett dobni.
9: Ó, képzeld el, amikor a 98-es elmérkezi.
8: De hivatalosan megőrzem minőségét, de rá van írva, azt hiszem, hogy 2-3 évnél tovább nem.
6: De például ez nem zavaró, hogy műanyag palacban van a víz? Hogy ez nem, tehát hogy maga a palack, hogy ez mennyire oldódik ki, nem oldódik ki. Hát, lehetett hallani ilyen pletykákat, azt mondta Sherry Crowe. Sherry Crowe azt mondta, hogy neki azért lett merrákja, mert olyan vizet ivott, amit a kocsiban tartott műanyag palackban, ilyen simá, tehát ez simásan vizes üveg, és hogy ezt ugye ment szörfözni, és akkor végzett, és akkor megitta, és akkor emiatt így lett ez a betegsége. Tehát, hogy ti, akik ugye nagyon figyelnek az ízekre, meg úgy mindenre, hogy nektek ez, hogy egy víz üvegben van, vagy műanyagban, az számít?
8: Mondjuk egy étteremben, hogyha műanyag palacba szolgálunk fel egy vizet, azért az nem annyira elegáns, igen. A másik az, hogy ugye különböző minőségi műanyagok vannak, és hallottam már azt is, hogy ami belekerül víz, már sajnos abban is benne van a mikroműanyag, tehát nem is a palacból bomlik bele, hanem már eleve a vízben benne van. Tehát ezért nem mindegy, hogy honnan származik az adott víz, eredetben tiszta, vagy még kezelni kell, tisztítani kell, ott... A minőségben ott van nagy különbség.
5: Na hát akkor meghallgatjuk a híreket, és jövünk vissza, és teszt alá vetjük saját magunkat is. Jó, akkor hűre két vizet megnézzük. Itt óriási dorbézolás lesz, gyerekek.
9: Én kocsival vagyok.
5: A legdrágábbból, még egy pohárral. És akkor utána hoztunk mi is neked vizet, úgyhogy jó, kösd fel a gatyát, mert évjáratot akarunk hallani, és hogy melyik benzinkúton vettem. Még azt is. Jó, Fabok Mihállyal folytatjuk víz szomeliével a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Hunja be a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
15: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
14: Mondtam.
15: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
14: Fresh Buddy sosem pipázik.
15: Akkor veszünk mi is egyet?
14: Úgy érted, még egyet?
1: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
25: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
16: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
18: Reklámot hallottak.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
19: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
20: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
28: Önnek a Protexin kell.
29: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
30: Lép szintet elektromosan a JP Autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
31: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, tölts fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
32: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
33: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
32: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
33: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
32: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
34: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothers-nél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
35: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
36: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
37: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit? Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. wagnersolar.hu.
38: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protect
37: Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Béz munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
18: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: 100. születésnapját ünnepelte Piroska néni a Kecskeméti Kórházban. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely épülhet Pirtón az 53-as főúton. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges születésnapot ünnepeltek a Kecskeméti Kórházban, ahol Piroska néni betöltötte 100. életévét. A traumatológiai és késsebészeti osztályon ápolt idős hölgyet az intézmény főigazgatója és az osztály dolgozói is felköszöntötték, írja a híres.hu. Az ünnepeltet virágcsokorral, születésnapi tortával és közös énekléssel lepték meg, hogy emlékezetessé tegyék a jeles alkalmat. Pócs Levente osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint Piroska néni állapota lehetővé teheti, hogy néhány napon belül hazatérjen. Régóta várt közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhat meg Pirtón, ahol jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesülhet az 53-as főúton. A települést kettészelő útszakaszon naponta több mint 6700 jármű halad át, köztük mintegy 1500 teherautó, miközben jelenleg egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely sincs a községben, írja a BAON. A tervek szerint nyomógombos jelzőlámpát telepítenek, és a busz megállóhoz vezető új járdaszakaszt is kialakítják. A beruházás kiviteli tervei már elkészültek, a munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkezdődhetnek. Nagy Ferenc polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzat egyelőre nem kapott hivatalos értesítést a kivitelezésről, de bíznak a fejlesztés mielőbbi megvalósulásában. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Navy honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
4: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Mébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
3: Sok felé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, több felé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Fél kilenc múlt, itt vagyunk megint, már most látszik a csodálatos jó idő, nem lesz túl meleg, de azért lehet minden örülni, kis napsütés meg egyebek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Mi pedig már is folytatjuk, ugye az előző fél órában hát megpróbáltuk megfejteni, hogy mi kerül egy palackásanyvízben 98 ezer forintba, hangsúlyozom még egyszer, meg persze azért vannak olcsóbb tételek is, Vabuk Mihály vízszomelié a vendégünk továbbra is. Köszönjük szépen, hogy ennyi mindent hoztál nekünk, és akkor kezdjük el a kóstolást, mert van mindenki előtt két pohár valamiféle vízzel. Mire kell figyeljek?
3: Szóval itt az első lépés, ugyanúgy, mint a borkóstolásnál, lesz a víz, ahol az illatát jobban fogjuk érzékelni intenzívebben.

0: Új, őrült izgalmak vannak bennem, gyerekek, hogy kétféle vizet iszom ma reggel.
1: Örülök, hogy a bám ezt nem élhette meg, mert...
0: Én is mást ittam még tegnap este. Na nézzük.
2: Hát őszintén szóval nekem már nincs egy különbség a két pont. Ez ennek egy beugratás?
0: Tök más.
3: Picit más. Egy picit más, de ahogy mondtam, szerintem
1: a B a csapvíz,
3: elég jó itt a víz.
1: És az A a szűrt víz szerint.
0: Nem, az A a csapvíz és B a szűrt víz, így valamelyikünknek legalább igaza lesz.
3: Igen. Jó. Akkor itt eldöntjük a kérdést.
0: Juli, mit mondasz?
2: Szerintem az A a szűrt víz, a B a csapvíz.
0: Na?
3: Igen.
1: Nem, igen,
3: úgyhogy eldöntöttük 2-1 arányban, nyertetek.
0: Jó, de azért, mert ők ketten mondták.
3: Én nem mutattam, mert én tudtam. Én nem mondhattam, mert én tudtam. Szóval itt is, ugye, ahogy a Feri is csinálta nagyon jól, szűrcsögetni kell egy picit, ugyanúgy, ahogy a borkóstolásnál, ugye ott intenzívebb ízekkel és illatokkal találkozunk természetesen. A víznél visszafogottabb, de hogyha ezt egy 10 másodpercig így csináljuk, akkor azért intenzívebb lesz a karakter.
2: A lágyvíz az attól lágyvíz, hogy kevesebbet volt a földben, tehát kevesebb ásványanyag oldódott ki belőle. Tehát, hogy kevésbé markáns az íze.
3: Nem múlik, hogy milyen kőzeten keresztül szűrődött meg, hogy vagy például hány fokos volt az a víz, ami akár több ezer évig is ott várakozott. Amíg,
1: de egészséget neked.
3: Egészséget. Szóval a kőzet, a hőmérséklet, nagyon sok minden meghatározó lehet ilyenkor. Az a víz, amit majd fogunk kóstolni, az közel 2000 mg per liter az ásványanyag tartalma. Kóstolunk olyat is, amiben csak 40 van.
2: A 2000 mg az sok.
0: Hát az sok. Ebben
3: világrekorderek vagyunk egyébként, mert például Görögországban kivittem egy olyan vizet, amiben 30200 mg. Ez a Glauber sós gyógyvíz kategória, és amikor megkóstolták, hát mindenki csodálkozott, hogy létezik ilyen. Mondtam, hogy tengerpartunk nincs, tengervízünk nincsen.
0: De a maradék azért, az itt maradt.
3: Azért az itt maradt, igen. Igen, az abszolút az, hogyha valaki megkóstolta már a tengervizet, az nagyon hasonló. És hát ugye azt nem azért fogyasszuk, mert szomjasak vagyunk, attól még szomjasabbak leszünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jó víz, arra is kell gondolni, hogy mihez válasszuk. Szomjasak vagyunk szomjoltásra, egészségügyi problémára, vagy különböző ételekhez, vagy különböző borokhoz, és így már nagyon jól le tudjuk szűkíteni a kört, azon belül a minőséget is.
1: De van olyan ember, aki tegyük fel, egy átkalandozott éjszaka után hazamész, lefekszel aludni, felébredsz reggel, ugye teljesen ki vagy szolgáltatva a természetnek, tudod, hogy most hidratálnod kell, és akkor megállsz egy pillanat, és azt mondod, na!
0: Akkor állj, mi lenne a legjobb?
1: Csak lágy. Mi a szükségem? Savakra? Ásványanyagokra? Vagy egyszerűen csak így van, mert... Tehát, hogy,
0: vagy csak adj inni!
1: Igen. Tehát, hogy mi az a pont az ember életében, amikor eljön az, hogy azt mondja, hogy most akkor már erre is nem oda akarok figyelni.
3: Hát itt mondjuk, ha ezt a két vizet megkóstoltuk, itt szerintem mind a kettő alkalmas lehet rá. Hogyha nagyon intenzív, vagy ugye szénsavas vizet kóstolnánk, az nem biztos, hogy annyira megfelelő lenne ebben az esetben. Tehát inkább a lágy vagy a közepesen magas ásványanyag tartalmú víz, ami jó, ami frissítő, és megfelelő karakterrel rendelkezik. Tehát szerintem én ezt választanám biztosan, nem egy szénsavasat, aminek magasabb az ásványanyag tartalma, mert itt is fogunk kóstolni majd egy olyat.
1: És most a, bocsáss meg be, hogy amikor mondjuk megesz egy tápörköltet nokeddivel, és...
0: Na az, mit kíván?
1: Amit nagyon egy normális ember szétcsapatna egy light kulával.
2: Vagy valami szó. Light-on.
1: És hogy akkor ezt mondjuk vízzel, hogy oldod meg?
3: Nagyon jó a kérdés. Erre is mindig szoktam utalni. Például ez a víz, ez tökéletes lenne hozzá, mert amikor ezt hozzákóstolnánk, akkor éreznénk, hogy valami van a szánkban, mert a víznek van karaktere, nem veszik el mellette, mint egy nagyon könnyű lágyvíz esetében, és egy kicsit könnyebbé is teszi ezeket a kicsit zsírosabb, akár fűszeresebb ételeket. Tehát ott már a magasabb ásványanyag tartalmú szénsavas víz sokkal hatékonyabb.
1: És egy sushihoz mondjuk, ami ugye teljesen zsírtalan, és gyakorlatilag egy darab hal, ami a vízből lett kivéve.
3: Tengergyümölcséhez inkább egy nagyon lágy vizet, amivel ki tudjuk emelni az ételnek az ízét és a karakterét, és ott nem arra van szükség, hogy a nagyon nehéz, zsíros ízhatást próbáljuk ellensúlyozni, mondjuk egy szénsavas, intenzív, magas ásványanyag tartalmú vízzel, hanem egy lágyabb vízzel, amivel kiemeljük ugye különleges ízeket.
0: Persze, ugye drága vízre mutatott, ugye? Tengergyümölcsei nagy élet, drága igen. Dolog, ahhoz drága vizet kell.
1: Nagyon finom volt ez sashimi, csak kicsit kartos volt a víz.
3: Igen.
2: De amikor bemész egy szupermarketbe, és így elsétálsz a vízbút, mert csak itt sohajtad, hogy mennyi szar.
1: Proletárok!
0: Ez a tiéd.
2: Kagyi! 50 forintos ásványvíz, tehát, hogy az, amiben már benne van, az 50 forintos betéti díj, és egyébként 80 forintba kerül az ásványvíz maga. Az egy minőség, vagy tehát meg lehet határozni, hogy egyébként honnantól indul az, hogy az már tényleg jó minőségű ásványvíz, vagy honnantól kezdve jó víz, tehát, hogy ha felnézek a polcra, akkor mi az, ami

0: alá ne menjek. Van egy összeghatár, ami alatt már csak gagyi van.
1: Ugye egyértelmű, hogy a tisztasága az minden esetben megfelelőnek kell lenni. Tehát ezt ellenőrzik, és fel van írva az ásványok tartalma. Nem kizárólag mindig az a lényeg, hogy mennyibe kerül, hanem hogy a mi ízlésünk hogy alakul. Tehát lehet, hogy az olcsóbb kategóriájú víz, ami azért még jó minőségű, lehet, hogy az nekünk jobban ízlik, és semmi probléma nincs a minőségével.
0: Vasalóvíz.
2: Na hát kérlek szépen, nálunk csak olcsóbb kategóriájú víz van, mert nem engedhetjük meg magunknak ugye a drágát. Én hoztam itt most neked kettőt, és Eszternél is van kettő.
0: Bizony, teszt a lelke?
2: Teszt a lelke először víz.
3: Is, igen, derüljön ki, hogy amúgy egy igazi szakembere, vagy csak itt összeszedtük az utcát.
0: A
4: világ.
1: Igen, még hoztam nektek egy pár vizet, majd ezt meg
2: kóstoljuk.
1: De ezen túl leszek szerintem, nem jelen.
3: Először téged bennek, és te bántasz minket.
2: Jó.
1: Két különböző víz?
2: Ez két különböző víz, mind a kettő palackozott, csak és kizárólag műanyag palackban palackozott ásványvíz. A víz, B víz. Ha megmondod, hogy milyenek, akkor nem tudom, várjál, akkor fizetünk.
1: Nem érdekel, tudom melyik. Figyeltem, ez a B víz.
2: Az az A. Nézd meg őt.
3: Hallod a kis poszátákat a szájába?
1: Nagyon jó a hőmérséklete.
2: Hát persze, direkt neked.
1: Nagyon fontos. Ha túlságosan hideg, akkor megkóstoljuk, és a hideg érzet az előtérbe kerül. Mm. Nem érezzük annyira a víznek a karakterét. Például nagyon sok étteremben túlságosan lehűtik a vizet. Az is egy aranyszabály, hogy a bornál ne legyen nagyon hidegebb, mert hogyha hozzákóstoljuk a, például a bort is, akkor is előtérbe kerül a víznek.
0: Vagy. Az agyfagyás.
1: Ezt nem figyelünk néha oda rá, de egyébként ez tényleg így működik.
2: Illatol, megkóstolja, öblöget, nyelvgyökre vesz, orrán folyik.
3: Ez biztos még a mostani téma.
1: Na, hiszem, mit egy, azt hiszem, itt is be akartok engem csapni.
2: Nem, kicsit, nem akarlak. Nem? Ez két, tényleg nem. Ez, majd Eszter fog, én nem vagyok ilyen.
3: Én hoztam a dúlá dolgokat.
2: Rendes gyerek vagyok.
3: Az egyik a lányom uzsonnás dobozából van.
2: Igen, és ott van három.
1: Nekem az A-víz az jobban ízlik.
2: Igen.
1: Nekem egy kicsit lágyabbnak tűnik.
2: Aha.
3: De mindig kell egy referencia víz, hogy magába is tudsz kóstolni.
1: Magába is, bár itt van egy kis hivatalosan köpőedénynek hívjuk. Ugye ezt felkészítettem ide.
0: Majd a vizet is ki kell köpni.
1: Hát, hogyha nagyon sokat kóstolunk, az azért akkor, igen, azért, akkor azért már igen, mert voltam olyan versenyen, ahol teszteltünk különböző italokat, csak bort nem, és nagyon sok egyéb ital is volt, és közötte víz. Tehát 20-30
2: na jó, ne kamúzzunk, ne menjünk félre, az én vizeimet tessék. Ha fölismered, tehát meg tudod.
1: Igazából itt az a lényeg, hogy azt ismerjük fel, hogy a minőség, tehát hogy tiszta, vagy esetleg mellékíze van. A különbség szerintem érezhető egy picit, de nincs
2: ha
1: olyan
2: mondok
1: nagy
2: két márkát, akkor megmondod, hogy melyik melyik?
1: Szóval, hogyha nagyon hasonló például az ásványanyag tartalom a két márka között, mert itt azért nem érzek akkor a különbséget, de mondja nyugodtan.
2: Az egyik az Jana, a másik pedig a Voslauer nevezetű víz. Melyik melyik szerinted? Uh-huh.
1: Akkor szerintem az első az A, a Jana.
2: És igen, egyébként igen.
1: A Voslauernek
2: egy kicsit azért kicsit hát meg jó, a hát
0: nem tudod, hogy azon gondolkodtam.
1: Ugye a Janának egy kicsit alacsonyabb az ásványanyag tartalom, egy kicsit lágyabb. A Voslauernek egy kicsit magasabb, tehát karakteresebb. Viszont van, aki nem annyira szereti, van olyan víz, aminek akár 1000 mg fölött van az ásványanyag tartalma,
2: és az
1: sósabb ízhatás, nem annyira szomjoltó. Vannak ilyen vizek is, ami régen nagyon népszerű volt, és most már megfigyelhető, hogy ezeket nem annyira szívesen fogyasztják.
3: Képzeld el, hogy a Janának szerintem van amúgy szenzorosan is egy pozitív tulajdonsága, hogy én jobban szeretek inni a janás üvegből, mert a vastagabb a szája, hogy valahogy könnyebb, tehát nem horpad be az üveg, hogy jobb az ivás élmény. És ez egy tök érdekes dolog, hogy nyilván nem erre találták ki a nagy kételes palackokat, hogy belőle így áll, de hát nyilván ezt csináljuk. De hogy ez sokat szerintem hozzád az élményhez. Az, hogy milyen fogása a palacnak, hogy könnyű a maga a palack, tehát hogy ilyen nagyon vékony. Ezek mind számítanak.
1: Igen.
2: Van képzés egyébként? Tehát, hogyha valaki vízszomelié akar lenni, akkor beiratkozhat a vízszomelié iskolába?
1: Hivatalosan tudtommal a világon két ilyen hely van. Az egyik az ugye Los Angelesben van, Martinez és Michael Massa szervezte, még 2018-ban indult. Én azt végeztem el, és Németországban is van egy hely, ahol hivatalos vízszomelié képzés történik.
2: Minden online
0: képzés indulok, vagy ki kell menni ehhez?
1: Én a COVID idején online tudtam elvégezni. Elég hosszú ideig. Nagyon sok vizet kellett kóstolni, viszont akkor arra kérlek benneteket, hogy akkor ebben.
2: Nem, mi kérünk téged arra.
1: Jaj. Igen.
3: Ezt az igazságpoharát adod az úrnak.
1: Na, ezt is meg kell.
3: Igen, ezt is.
0: Felékig. Eszter, WC tartájából.
2: A vécé tartája még nincs bajom, a tiszta víz van.
3: Ez egy klasszikus, amit most kóstolsz. Kíváncsi vagyok, hogy felismered-e.
1: Szalvusz talán?
3: Ez így van. Egy
2: olyan szalvusz. Jó, de a szalvusz mindenki fölismeri.
3: Jó, ez volt a referencia kóstolás először is, hogy kicsit a savat rendezzük.
1: Hát igen, itt a sós iszhatás az nagyon, nagyon intenzív, de például ezt egy desszert el tudnám képzelni, mert az édes és a sós kontrasztot alkot, és ez egy klasszikus párosítási lehetőség. Víz esetében én már szereztem ilyet tévében is, csokoládé vízkóstoló. Ugye a csokoládé nagyon intenzív. És első körben ez nagyon furának tűnt, hogy én tudok
2: ez másodikban is,
1: de működött. Volt egy fanyar, volt egy savas ízhatású csokoládé gyümölcsökkel, liofilizált gyümölcsökkel, és volt egy édes fehér csokoládé, és a végén egy ilyen sós ízhatású vízzel.
0: Leöblögetted.
1: Nagyon jó volt.
0: Figyelj, hogy a mosavára itt, amint elkezdtem a reggel ütelezni.
2: Jó, akkor szalvusz, az első.
3: Ez a házbóra, amit most kóstolni fogsz, és kíváncsi vagyok, hogy felismered, hogy mit tettem ezért az ízvilágért.
2: De mert átfolyattad magadon, vagy mit?
1: Ez meg lehet, hogy a szűrt víz?
3: Egy olyan szűrt víz, amit egy Svédországban rendeltem, közöd el, mentem magát a szűrőt, és...
1: Lehet érezni, hogy kivettem. Hogy...
3: Igen, hogy egy speciális szűrőtechnikával kell, tehát üvegből van az, a maga a szűrő és fémből, és nekem kell belerakni az ásványanyagot egy ilyen papírzacskóból középre ebbe a szűrő részbe, és azon folyik át a víz.
1: De egyébként érezni, hogy... Pláne, hogyha nagyon intenzíven megszűrjük a vizet, kiveszük bele az összes ásványanyagot, kicsit megnyúzzuk, egy jellegzetes kicsit ilyen fanyar ízhatás is jelentkezik. Egyébként az ásványanyaggal kapcsolatban talán csak
3: ebben
1: annyit...
3: Ebben van magnézium, egy csomó ásványanyag, csak mondom.
2: De azt pluszban beleteszik?
1: Neki. De mondjuk arra is vigyázni kell, hogyha fogyasztunk huzamosabb ideig egyfajta vizet, ne legyen túlságosan magas az ásványanyag tartalma, mert ugye az szervetlen, és nem biztos, hogy az
3: hát annyi, hogy kicsit kristályos szokott lenni a vizeletem, de
2: semmit. És kopog. Na, főúr, valami nagyon durvát kérünk ide a végére.
1: Igen, ebbe, és akkor most kóstolunk két vizet, két olyan vizet.
0: Te vízzel kiöblíteni a vizes poharat?
3: Nem tudom, úgy érzem, hogy meg akarnak alázni.
2: Keveset, mert ez nekem mindig megállt.
1: Nem, egy vízkóstolón például nagyon fontos, hogy ez egy olyan alapíz, amint be tudjuk mutatni azt, hogy amikor egy nagyon lágy vizet kóstolunk, egyébként enyhén savos a pH-ja, hogy az mennyire különleges. Egyébként ez megosztó egy picit. Tehát azt mondtam, hogy nem biztos, hogy az a legjobb nekünk, ami a legdrágább. Abszolút nem így van ez. Van, aki szereti, van, aki nem annyira.
2: Ez tényleg nem jó.
0: Kicsit olyan, mint a vasalóvíz.
3: Jean, hozzá a múltkoriból.
0: Hogy vagy mostanában, Eszter?
3: Nem tudom, az ásványanyagok tönkretették az életemet.
2: Nagy beszélgetésekhez nem ezt választanám.
0: Hogy vagy a biznisz?
1: Jó, és mert akkor... hogy a vasalóvíznek pontosan az a lényege, hogy abban lágy. Nagyon-nagyon lágy legyen. Igen, de ez természetesen lágy.
2: Kérek,
1: ja, igen.
2: Hát nézd már. És hogy a jóból.
0: És mi a második?
2: Jó, elég, mert megőrülök, tudod.
3: De van etikett például ilyenkor? Én már szemébe kell nézni, amikor kocintunk a vízzel? Vagy...
2: És bele kell csókolni a nyakamba.
0: Kezd a fejembe szállni.
3: Olyan híg a vérem a srácok.
1: Az elsőnél szürcsöltetek egy picit? Mert 5 másodperc után már nagyon intenzíven be lehet érezni. Ugye ez a kicsit fanyar, fémes és enyhén savas ízhatás, de nagyon tiszta, nagyon lágy. Itt pedig érdekes, hogy itt...
2: Na, itt mit kéne érezni?
1: Itt mit éreztek? Itt akkor most mondjátok, hogy mit éreztek.
3: Hiányzik ebből egy plusz tablet.
1: Na, igen, hogy semmit nem érzünk a világon, az azt jelenti, hogy akkor az ízlik tulajdonképpen, mert hogyha valamit nagyon intenzíven éreznénk benne, vagy mellékiszt, akkor az lehet, hogy pont negatív lenne. De ugye Feri, ahogy mondta, hogy nem érzünk benne semmit. Tehát ez egy olyan víz, amit úgy...
3: Száraznak érződik ez a víz, a B.
2: Na, ne kezdek, kérlek! Mi áraznak?
1: Vagy például a textúrája, milyen a textúrája?
3: Van valami sava, amit...
1: Kicsit ilyen olajosabb, lágyabb, sejmesebb a textúrája. Nem véletlen, a pH-ja enyhén lugos egyébként. És,
3: azért érzem savasnak.
1: Tehát ez egy olyan víz, amit általában, amikor ezt bemutatom, ez mindenkinek nagyon ízlik, de csak szigorúan utána mondom meg, hogy mit iszunk, nem előre, mert hogyha látjuk a palackokat, az azért befolyásolja az értékítéletünket is egy picit.
0: Milyen lankákról jött ez a víz?
1: Vagy ez Erdélyből Kelemen havasok. Ez egy 14 éves víz, ahogy említettem, ez speciál egy olyan helyről származik, hatalmas nagy fenyőerdők veszik körbe a forrást. A tulajdonos, amikor beszéltem, kérdeztem tőle, hogy pontosan hol a forrás, azt mondta, hogy nem mondja meg, menjek el és nézem meg.
2: De bekötött szemmel vitt el a forrásig?
4: Nem, még nem mentem el.
2: Még nem mentem el, de
4: nagyon szép helyen van. Ez egy nagyon híres, már a világon is nagyon ismerté vált ez a víz. És amikor így megkóstoljuk, van egy jellegzetes, kicsit sejmes, kicsit lágyabb ízhatás, és mellette szintén nagyon alacsony az ásványanyag tartalma, természetesen nagyon alacsony. Ez egy természetes forrásvíz, és kezeletlen teljesen.
2: Aha, itt a végén azért azt mondd már el, hogy mennyit dorbézoltunk el a mai mulatságban. Tehát, hogy nagy összegek röpködtek, érted? Kibírtuk volna fizetni, vagy...
4: Ez speciál nem kerül 98 ezer forintba, ez a töredéke, ez körülbelül 1000 forint, ez a palack.
2: És mégis igen. Ugye kiváló minőségű,
4: igen.
2: Jó
4: és
2: minőségű
4: ez egyébként víz. Összehasonlítottam, tehát műanyagpalacban is ugye forgalmazzák, aha. Nem sok helyen, de amiről még beszéltünk, és az érdekes, hogy amikor bemegyek egy étterembe, és ugye mondtad, hogy bemész egy benzinkútot, és akkor látod azokat a vizeket, szerencsés helyzetben egy étteremben egy kicsit különlegesebb választékkal találkozunk. Tehát ez is meghatározhatja mondjuk az étteremnek a színvonalát, hogy nem ugyanazt a vizet találjuk ott, amit mindenhol, aha. Hanem valamiért különleges, és meg is mondják, hogy mondjuk honnan származik, milyen ételhez. Szóval ezt azért érdekesebbé lehet tenni, és egy gasztronómiai élményt tudunk ezáltal nyújtani.
2: Még nem érzem az őrjöngő tömegek még jelenlétét nem. A magyar éttermek előtt, de lehet, hogy erre is sor kerül. Majd Fabók Mihály vízszomelié volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit így beletekinthettünk ebbe a számomra egyelőre még érthetetlen, de biztos nagyon fontos és hiánypótló szakmába. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy jöttél.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Mindjárt 9 óra, mi pedig jövünk vissza a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Nyerjetek kis busz gyermekeitek iskolájának a Regnum termékekkel. Vásároljatok október 15-e és november 18-a között alkalmanként legalább 3 darab Regnum kölyök terméket, vagy Regnum húskészítményt, gyűjtsétek a blokkokat, és nyerjetek egy Peugeot Traveller kis buszt 1 millió forint értékű OMV üzemanyagkártyával. Részletek nyereményjáték.spar.hu.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
12: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
13: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
14: Tegyen próbára minket.
13: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
15: Álláskeresők, figyelem!
16: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
17: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magas fényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 5785.
14: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajor fogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
23: 20%-os őszi bevásárlónapok az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért, fizetéskor mutassa be a kupont, és 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Egy másik kuponnal 30% kedvezményt kaphat a rajta felsorolt termékekre. A 20 és 30%-os kuponokat megtalálja hírlevelünkben, és felhasználhatja szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Fokozott rendőri jelenléttel javítanák a közbiztonságot Kecskemét Hunyadi városában. Közel 650 millió forintból újul meg a Ménteleki óvoda, megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb közbiztonsági fórumot tartottak Kecskeméten, Hunyadi városban, ahol a lakók személyesen is jelezhették problémáikat a rendőrségnek. A jövőálló rendészet program keretében Seregély Renátó rendőrhadnagy látja el a közösségi rendőri feladatokat Hunyadi városban és Vacsi közben, szorosan együttműködve a polgárőrséggel és a városrendészettel, írja a híres.hu. Pászti András önkormányzati képviselő szerint az elmúlt hetekben már több problémás helyszínen sikerült intézkedni, köztük a Kandukálmán utcában is. A város részben október 14-én megkezdődött a Ceglédi úti gyalogos aluljáró felújítása, amely várhatóan október 19-ére készül el. Megkezdődött a Ménteleki óvoda felújítása és bővítése, amely a tervek szerint 2027. szeptemberére az intézmény fennállásának 70. évfordulójára készül el, írja a híres.hu. A beruházás során két új csoportszobát, korszerű kiszolgálóhelyiségeket és új konyhát építenek, valamint a meglévő épületrészt is teljesen átalakítják. A fejlesztésnek köszönhetően az óvoda a jelenlegi 50 helyett 75 gyermeket fogadhat majd, modern, energiahatékony és akadálymentes környezetben. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítményjavoksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
26: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás és alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
25: Fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk nagy részén előfordulhat kisebb eső és a szél is megélénkül. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között alakul. Holnap napos idő, valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány helyen zápor előfordulhat. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 8, míg délután 13 és 18 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és
2: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: 9 óra múlt, csütörtök van, utolsó óránkban léptünk, óránkban beleléptünk, Egerben viszont a 25-ös főút fővárosi szakaszát felújítják, úgyhogy ott már van egy kis torlódás, egyébként meg viszonylag csendes, nyugodt reggelnek lehettünk szemtanúi egészen eddig, majd most mi 10-kor elindulunk és megzavarjuk a város forgalmát.
4: Ellocsoltam a mentett vizeket.
5: Na jó van.
4: Nem öntöttem ki a lefolyóba.
3: Hát azért most érted, több ezer forintos már vizet viszed haza.
5: Meg kellett volna mostani az egyikkel egyik hónajat, a másik a másikat, hogy milyen hatása van a ökoszisztémádra.
4: Pezsege.
5: Így van.
4: Érzem be benne a látságot.
5: Nagyon fontos a apróságok ezek. Különben lehet, hogy tényleg így ilyen szempontból számítan a bőrödnek is, hogy milyen mosod. Ezt meg se kérdeztünk!
4: Egyébként hány olyan volt, emlékszem, amíg a Cindy Crawford, tudod, őróla nyilatkozták azt, hogy ő csak Evian-nal hajlandó arcot.
5: Nekem a Lakatos Laci feleségét teljesen más, hogy ő rizsvízzel szoktam mosni az arcát.
3: Na mondjuk akkor jobban meglepődtem volna a Lakatos Laci, csak rizsvízzel.
5: Lakatos Laci galuskával mosta az arcát. De hát kinek mi? Nagyon sok a módszer. Szóval készítek el, hogy van egy problémám.
3: Na. Megoldjuk.
5: Ez egy
3: gyengeség. Vagy legalábbis megpróbáljuk.
5: És sötét szeglete a személyiségemnek, amiről eddig soha senkinek nem beszéltem.
4: Gyónya.
5: És nem tudom, hogy alkalmasak vagytok ennek a feldolgozására, de az a helyzet, hogy...
4: Ez egy fétis?
5: Kicsit. Igen, az impulzivitásról szól, tehát nem megtervezett előre. Sosem tudom, hogy mikor történik meg velem, de egy gyengeségnek mondanám.
4: Rátör.
3: Jó, az impulzis vásárlásodat tudjuk, hogyha bemész be, impulzus edzéseid vannak.
5: Minden, van. Impulzus impulzusaid
3: most ez melyik?
5: Beszólásaim is vannak, ugye, amiket megbánok utólag. Ez egyik sem, anyagilag károkozás ez is, de hogy az van, hogy észrevettem magamon, hogy amikor nem vagyok egy különböző programokra, mondjuk egy gyerekkel, vagy a családommal, vagy ki másnak a családjával, vagy egyedül, vagy el sem megyünk otthonról, igen, hogy tudok a hatás alá kerülni annyira az eseményeknek, hogy kifelé menet nagyon-nagyon jó érzésnek tűnik, vagy jó gondolatnak tűnik megvásárolni helyi mörcsöt.
4: Tehát elmész az állatkertbe, és akkor kifelé menet, még megálltok a boltban, és veszel 3 darab plüst.
5: Van ez a nagy bána, tudod, amit senki nem vesz meg, mert
4: igen,
5: nagyon-nagyon
3: és
5: ott percekig gondolkodok rajta, hogy hát azért...
3: Na, azért csak szép lenne otthonra.
5: Most ebben van egy kis dopamin ebben a szituációban, de ez most úgy csúcsosodott ki, hogy te mentünk pankrációra,
3: esküdj,
5: barátaimmal.
3: Esküdj, hogy vett egy pankrációs állarcot magadnak. És nem osztad be!
5: Nem beszélünk erről, Feri, nem beszélünk. Szóval talán, vagy nem talán elfogyott némi alkohol, unikumok, vagy bár mindig, nem tudjuk, nem emlékszünk rá, nem beszélünk erről. Ott voltam a barátaimmal, jól éreztük magunkat, és ott voltak ezek a beöltözött pankrátor emberek.
4: Igen.
5: És arra gondoltam, hogy...
4: Csillogó dressben.
5: Csillogó dressben, pólókban, voltak szurkolók, voltak a szopó állarcok.
4: Mindenféle.
5: Voltak állarcok. És akkor azt gondoltam, hogy... Lehet, hogy engem csak az választott az új,
3: hogy legyen
5: és végtelenül vadregényes élettől, hogy legyen nekem is ehhez ruhám.
4: És vettél egy dresszt?
5: Hát dressz az sajnos nem volt, viszont vettem magamnak egy pankrátor állarcot.
3: Mit ne, ábrázol? Egy... Bőr,
5: nagyon nehéz volt kiválasztani.
3: Fekete?
5: Nem, narancsárga és arany.
3: Oh.
4: És ez hol van? Ez hozzá be.
5: Most éppen a férjemnél van.
3: Most ő használja és nagyon örül neki.
5: Ez behajtjós a tartozásait a házon belül.
4: De milyen célra veszed? Tehát, hogy oké, ott mert elkap a lendület, de azt gondolod, hogy te ezt otthon
3: volt.
4: Rendben, hazaviszed, és az a terv, hogy
5: az előítéletek nem segítenek ennek a témának. Miért van az, hogy annyira a műsornak a hatás alá tudok kerülni, hogy azt érezzem, hogy ez jót fog nekem tenni, hogy ettől több leszek.
4: Oké, több leszed, de hogy az a terv, hogy hazaviszed, és te ezt még utána hordani fogod? Tehát lesz egy alkalom, amikor ezt te majd felveszed?
3: Szerintem ez nem fog, vagy nem, ez nem tényezőben.
5: Valójában ebben mentem haza. Ez a másik, hogy utána validáltam ezt, hogy ez kell a gyereknek, hát hiszen ez egy jelmez, és
4: itt
5: hát ugye, szinte egy tök jelmeznek számít a narancsárga, és aztán ugye a gyerek is felpróbálta, és azt mondta, hogy ez jó lesz. Tehát a gyerek a társam ebben az egészben. Viszont odáig fajult ez a vásárlási hozzáállás, amikor elmegyünk egy vásárban, ugye a Ferenc tér minden vasárnap van pancspiac, van ilyen kristályos, meg ilyen egyéb, tudjátok, ez a semmire kellőség.
4: Ásványos,
5: igen. És akkor látom, hogy nincs ott senki, és azt érzem, hogy hát akkor most veszek valamit tőle, hogy ne érezze magát rosszul. Hogy ez miért van?
3: A lelki ismeretetek. Mi? De már látom, Juli, Julinál, amikor ezt mondtad, hogy a kis kristályos, nem hallottad azt a sóhajt?
4: Igen, nekem ezekre a csillogó dolgokra mindig felcsillan a szemem. Ezekre, ezekre
5: tehát
4: a kavicsokra,
5: egy típusú nő
4: az, a kavicsokra én is nagyon gyorsan rámegyek, de mondjuk egy pankrátor esemény után nem biztos, hogy éreznék hívást, még nagyon benyomva sem.
5: Én sem volt nálam, csak készpénzben lehetett fizetni, ezért az egyik haverom, aki
4: kölcsönkértem.
5: Tehát ez nem azt jelenti, hogy vissza fogom neki.
3: Jó, ez mondjuk így korrekt, mert akkor a te pénztárcád nem válta, ugye?
4: De bárhova mész, neked ott pénzt kell költened?
3: Nem. Ez nem a pénzköltésről szól.
5: Nem, hanem arról,
4: hogy önmagam megajándékozása.
5: Bevonódok az eseménybe, átveszem a szellemiségét. Legyen ez egy falusi vásár, legyen ez egy pankráció, legyen ez egy Bryan Adams koncert, és amire soha életemben nem mennék el. A lényeg, hogy és akkor jövök kifelé, és akkor hatásolat vagyok ennek az egész, és ránézek a merch-re, vagy bármire, és azt mondom,
3: magaddal akarod vinni. Maga egy kis darabját haza akarod vinni. Van ilyen ismerősöm, együtt élünk 20 éve.
5: Hogy, és mit csinálják?
3: Bárhol vagyunk, akkor valami kis apróság.
5: Hát ami... a hűtőmágnes a legtermészetesebb dolog a világon.
3: Igen, tehát hűtőmágnes, a másik a bögre, a gyerekek, mi nem félünk el a bögréktől.
5: És milyen már mi... jellegű bögre?
3: Minden jellegű, bármely városban jártunk, ott az adott városból hozni kell bögrét, ez egész biztos, de elég, ha Budapestre érkezik a kisasszony, és bemegy egy ebbe a S-betűs baxosba, és ha ott van új bögre, akkor az nekünk kell, és nem félünk el a bögréktől, a gyakorlatilag az egész települést, hogyha teletenném vendégekkel, akkor mindenkinek tudunk adni külön bögrét. Most itt tartunk.
5: Szokott lenni ilyen bögre holokauszt nálatok, amikor
4: a csorbákat?
5: Amikor megszabadultak azoktól,
3: ennek már mennie kell.
4: De... Az a baj, hogy ha minden helyen, ahol egy kicsit bevonódsz, már pedig téged könnyű bevonni, onnan hozol valamit, akkor egy idő után az ellep a sok vacak.
5: Ez pontosan így van, és rátapintottál a konfliktusnak a lényegére, ami bimbózik között a férjemmel, hogy vettünk egy raktárat. Én vettem egy raktárat.
4: Nem
5: mondom. De nem azért vettem a raktárat, hogy mörcsöt tartsak benne, hanem a raktárnak az a funkciója, hogy az adott élethelyzet után, amikor megazzik, akkor tudjuk tehermentesíteni magunkat évszakok szerint és különböző dolgok szerint, mert ugye apró lakásban lakunk, és akkor ez viszont egy ilyen teret biztosított annak, hogy számomra ne tűnjön fel, hogy problémám van.
4: Tehát van egy doboz.
5: Péter úgy viszi le a cuccokat, hogy észre se veszem, hogy eltűnnek.
4: Tehát teljesen felesleges.
5: De közben pedig ezáltal helyet teremt, ugye?
3: Ami
5: azt mondani, hogy olyan üres az a lakás.
3: Hogy de fér még egy csomó
5: nem,
3: minden.
5: Nem kéne valami jelleget adni ennek, hogy legyen valami, tudod, amire ránézik, és azt mondom, hogy hogy ez én vagyok.
3: Mit pótoltok? Tehát mi a nyomasztó űr, ami miatt meg kell venni még az újat?
4: A kacat halmozásra?
3: A kacatból, igen.
5: Szerintem ez nem, ez inkább olyan, mint amikor a madarak, tudod, elkezdenek kilopkodni tollakat más madaraktól, és beszorakják a saját tollazatukba.
3: De ékesíted magad egy ilyen bögrével?
5: Igen.
3: Mert a maszkot megértem egyébként. A pankráton maszk, az oké. Az egy csomó helyre jó.
4: Én abban az esetben érteném ezt, hogyha kitennéd a szekrény tetejére, vagy betennéd a vitrínbe, és naponta megállnál előtte, és egy kicsit így emlékeznél. És felidéznéd a legutóbbi Bryan Adams koncertet, és azt mondanád, ó Istenem, mennyire jó volt. De saját bevallásod szerint sem tartott számon, hogy hol vannak ezek a dolgok.
5: Nagyon utálok porttörölni, ezért nincsenek ilyen effektív ilyen kiállítós
3: porcelán. Vitrines szekrény kell.
5: Egyetlen vitrines szekrény van, de abban meg a porcelán általaimat tartom, és az el van zárva, mert a gyermeknek már ragadós kezei már elindultak az irányába.
4: Mi volt a legelcseszett több dolog? Oké, vetted ezt a maszkot, de mi az, ami nélkül nem tudsz hazajönni, mondjuk külföldről?
5: Ez nagyon nehéz megmondani, tudod, Gyuri, mert egyrészt nagyon személyeskedő kérdés.
3: Érzem a negatív
5: nyugvát. Ami sértő, hogy nem? Nincs valami ombudsman ebben az irodában, aki ezt intézi.
4: Tehát például tengerparton rendszeresen vannak ilyen nagyon gagyi festményeket készítenek.
5: Nem, ez nem ott kezdődik.
4: Hoztál már homok képet.
5: Először is befonatod a lányod haját a helyi emberekkel.
3: Rasztára. Igen, egyes.
5: Amit még aznap este ki kell bontani neki, mert húzza a fejbőrét, és nem tud tőle aludni.
3: Tudod, mennyit fizettem egyszer egy ilyenért? Mind a két gyerekem akarta. Nem is tudom, hogy várja, hol voltunk. Görögországban voltunk, és a két kis taktyos meglátta izét, a hajfonó néniket a parton. Óriásira nyomták az, hogy apa, nekünk ilyen kell. Mondom, figyeljetek, nyár van, a Somának is hosszú haja volt. Mondom, gyerünk! Nyilván nem tértünk ki a részletekre az elején, hogy ugye mi lesz a végösszeg.
5: De ő már tudta, hogy ez vaskos lesz.
3: Ja, Igen, meg, és tudod, hogy ezek hogy mérik az árat? Aki nem kérdezi meg, annak biztos, hogy négyszeres. Persze. Mert ő a rajta látott, hát oda ment a csillogó szemű apuka kézzel
4: fogva. Hát amikor már kész van, érted.
3: Igen, de hogy oda mentél a két gyerekkel.
4: 20 ezer darab,
3: várjál, oda mentél a két gyerekkel, látta a fonó néni, hogy apuka is transzban van, a két gyerek is, apuka most teljesedik ki, amikor azt mondja, hogy itt ma most mindent lehet gyerekek. Gyaralunk, és izé.
5: Plusz már ugye körben aztán magadban azt a 40 percet, amikor nem kell foglalkozni, hiszen az egyiket fonják, a másik megnézi.
3: Na, nézi a fonást, mi az anyjával érted. Koktélokat iszunk, ez minden pénzt meg fog érni nekünk, és tényleg annyit ért. Minden pénz 200 euróról kezdődött. A két haj 200 euró, mondta, hogy kész van, most már ezt ki kell fizetni. Mondtam, hogy olyan Isten biztos, nincs, te hülye vagy.
5: 80 000 forint.
3: Igen, akkor. a két folyás, vagy két fonás, az ugye igen, 70-80 000 forint közötti, és már a teljes rokonsága odaérkezett az alkudozásra, tudod, ilyenkor ezek előkerülnek, már voltak öten körülöttünk.
4: Ki kellett, mert azt így van, kiszedett belőle a gyöngyöket, tessék.
3: Zsenik vagytok, pontosan ez történt, hogy odahívtam a két gyereket, mondom, akkor visszaadjuk.
4: Nem mondott, hogy elkezdted lebontani a gyereket?
3: Hát csak a ízét, a gumit kezdtem el az egyikről leszedni, és megszólalt benne az öntudat, a fonó öntudat, megszólalt a hölgyben. A munkám, és akkor mondta, hogy jó, akkor a 250.
4: A 200-ból lett 50?
3: A 200-ból lett 50 euró. Mondta, hogy látod, tudunk mi beszélgetni egymással, tessék.
4: Az előbb rosszul mondtam.
5: De úgy találták volna meg reggel felét, hogy egy fonat van a torka köré, hogy érdekes, érdekes.
4: Én legendás rossz vagyok abban, hogy kidobni dolgokat, tehát én is így őrizgetem, és elpakolom őket. Általában a garázsunk néz ki így, mint egy ilyen...
5: Mauzóleum.
4: Ott mindent megtalálsz. De az, hogy én külföldről hozzak
3: nem
4: haza,
3: semmi.
4: Egyre kevésbé. Nem, már a hűtőmágnest is utálom.
5: Hát, mert elittátok a pénzeteket.
4: Hát persze.
3: Mivel? Mondjuk az is igaz.
4: Hát inkább arra. De az, hogy most hozzunk egy hűtőmágnest, nekem arról nem ugrik be. Akkor inkább átpörgetem a fotókat, és megnézem, és eszembe jut arról, hogy mennyire jó volt, vagy esetleg kinyomtatok párat. De az, hogy most nézzék egy hűtőmágnest, ami csúnya, és ronda, és
3: hát
4: bocsánat.
3: Hát te vegyél szépet,
5: hát
3: mondjuk.
5: Értem, tehát, hogy egészet,
3: egyrészt nincs csúnya hűtőmágnes, szerintem.
4: Nincs csúnya hűtő, csak
3: nincs
4: csúnya
3: minden,
4: hűtőmágnesek
3: nem,
4: vannak.
3: Nem, minden hűtőmágnes szép.
5: Amúgy és... az éjjel elkezdte átvenni, ott is amúgy a hatalmat elmondani, oda kell figyelni, mert elkezdték kidolgozni ezeket a borzasztó mű, nem kidolgozott éjjájos hűtőmágneseket.
4: Azok az olcsóbbak, azok általában az egyenórosak.
5: Igen, igen.
4: És aztán van a minőségi kézműves.
3: Látod szépen, mert rothad ez a piac is.
5: Rothad ez a piac.
4: Lesz a garázsvásár, amikor kiárusítod ezeket a dolgokat.
5: Szerintem Péter szokott tartani, amikor nem vagyok otthon.
3: Szerintem én csak összetörjük.
4: Eladoskatja a dolgaidat.
5: Onnan legyen úgy az egész, hogy Péter szokott a programot csinálni a gyereknek, hogy azt mondta, emeljek valahol fellépni vidékre, mondjuk több napra, és akkor Péter mondja, hogy nem baj, lányom, lemegyünk a raktárba. És látom, hogy a gyerek még csillog a szemem, ez az! Ez program! És akkor szétszedik, és akkor talál a gyerek is olyan dolgokat. Alapból ugye az volt a koncepció a raktára, hogy a gyereknek nagyon sok ilyen fejlesztő játéka volt, de megunta őket, hogy a Péter elfelezte, és akkor hetente kicserélte. És akkor pénteken a gyerek lefeküdt aludni, szombaton egy teljesen másik játék tár volt ott, tudod. És akkor amikor megszokta, megint kicserélte.
3: Jó, de ez így a harmadiknál csak rájött, hogy mi
5: zajlik. Nem jött rá, hogy a gyerek abszolút nem jönnek rá, és utána elkezdte ezt velem is csinálni a dolgaimmal. Ezt a pólót hogy nem láttam eddig?
4: Pedig ez eddig is itt volt. Iskolai tombolákra lehet a legjobb. Az, oda kell beadni.
5: Iskolai ezeket. Tombolákra?
4: Hogyne,
3: persze. Azt kikérem magamnak, amikor az iskolai tombolára egy ilyen bögrét adsz be, hogy és... tesszaloniki felirattal.
5: A 125-ös, egy boxer alsó, rajta egy árpácsávon zászlóval.
4: Egy tesszaloniki bögrénél csak az a rosszabb, hogyha nem viszel haza semmit. Egy tesszalonikis bögrét megnyerhetsz,
3: nem jó.
4: Volt
3: nem
4: valami értelme a tombolán.
5: De most egy tesszalonikis bögre, azt tudod, hogy ez valahol történt. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon durva sztorim. Na, akarjátok?
3: Tesszaloniki vagy
5: nem,
3: bögre?
5: Az újrahasznosítás jegyében, hogy van ez, amikor elmész valakinek a zsúrjára, a születésnapja, és akkor tudod, ajándéktáskába kell tenni az ajándékot, amit vesz a kiskölyköknek.
4: Igen.
5: És ugye rengetegen élnek azzal a gyakorlattal, hogy újrahasznosítják ezeket a régi ajándéktáskákat. És most volt egy ilyen születésnapi zsúr, és az anyuka, akinek a gyerekének volt a buli, beírta a közös csoportba, hogy srácok, hogy az egyikben volt egy képeslap, amire rá volt írva, hogy nagyon sok boldogságot kívánunk apa és anya, és volt benne 50 000 forint.
3: Oh.
5: Hogy ki? És akkor mindenki írta, hogy nem a miénk, nem a miénk, nem a miénk. És akkor elkezdték leszűkíteni, hogy jó, ki az, aki újra ajándékozta a táskát, és akkor kettő ember maradt, aki ugye izé, akkor ez már innentől kezdve a személyessé vált a dolog, hogy ki ez a mocskos disznó, aki nem vett új izé, táskát a gyereknek, mindegy, kettő maradt, és akkor mondja az egyik, de hát nem ismeri ezt a kártyát, nem ismeri ezt a kézírást. És eszébe jutott, hogy ezt a táskát ő is kapta valakitől.
3: De nagy.
5: A kollégájától kapta, amikor volt ilyen céges valamilyen rendezvény, és írt neki, hogy ismeri ezt a kézírást. És mondja, hát figyelj, ez az apósomé.
4: Aha. Köszönjük és a sikeres műtétet.
5: Az apósomnak volt a kézírása. Tehát az lényeg, hogy ez már a harmadik ajándékozás volt ennek a táskának, tehát a harmadik rendezvényen vett részt ez a papírtáska, benne maradt ez az 50 ezer forintos
4: szó. De nem szót. Belenézel, nem azzal kezded egyébként.
5: De tudod, van egy ilyen izé, van egy holter ennek, mert az aljában van egy plusz lap, ami kimerevíti.
3: Jaj, akkor igen, és azt hiszed a borítékra mondjuk, hogy az az.
5: Meg nem csak azt, hanem, hogy fehér a hátulja, tudod, az izének, mert egy képes lapban volt benne. És akkor az rásimult jól az egyik oldalára, tudod, hátul, ahogy alul fixálta ez a lap, és akkor ez ott volt benne. Gondoljatok bele, hogy ezt tudott volna még évtizedeken keresztül menni vándorolni, körbe. Menni körbe 50 ezer forint.
3: Visszaadták?
5: Vissza.
3: De amatőr. Ne, én azt mondtam volna, nézd, találtunk egy ilyen képes lapot, sajnos.
4: Boldog születésnapot.
3: Nem volt meg benne.
5: Kőkemény,
4: nem? A legnagyobb találás.
3: Van olyan rokonotok, aki viszont elvárja, hogy hozzatok neki bármit? Mert nekem van az anyám. De bárhova megyünk, mindegy, mit, de a mamának hozni kell. Vagy egy hamutálat, 48 álmá otthon, vagy egy hűtőmágnest, a Olaszországból mindig egy zacskó tésztát kell neki hozni, mindig van valami.
5: De ez szuki dolog szerintem, mert akkor nem kell adatok gondolkodnod, hogy hogyan tudnál ki örömet okozni, mert ő elmondja.
3: Mondan, mindig mondom neki, hogy annak örülj, mama, hogy megyünk. Hogy nekünk jó.
5: Hogy nektek jó.
4: Mi vagy, fiam? Nekem legyen jó. Na, mondom akkor. A férjemnek van egy törzs vendége, akinek mindig kell vinni hűtőmágnest. Nem, de mindig kell vinni hűtőmágnest. Tehát, hogy neki kötelező vásárolni. Bárhova járunk, törzs vendég. Jó van.
3: Kicsit elkényeztetitek ezt a törzs vendéget.
4: És ő minden külföldi tartózkodás alkalmával Károlynak vásárolni kell hűtőmágnest, és így keressük. És az utolsó pillanatban is, basszus, nehogy a reptelen kelljen megvásárolni, mert már nem lesz
3: ez
4: időnk.
3: Zsarolás.
4: Nem zsarolás.
3: Károly a törzs vendég, zsarolja
5: de
3: az toxik, uradat.
5: A Károly toxik.
3: Hát, ugye?
5: Nem. Ez toxik, igen.
4: Azért. Nem, ez egy ilyen megállapodás. Szeretik egymást.
3: És Károly is hoz nektek?
4: De Károly nem jár ki külföldön. Ja.
3: Károly alkoholista, Károly csak áll.
4: Károly csak hozzánk jár.
5: De Károly éjfél után Karolina?
4: Nem, Károly.
3: És kicsi pénzvér éjfél előtt is.
5: Egy hűtőmágnes kinyitja a szívét Károlynak, ahogy van. Sok hely benne, sok hely benne.
3: Na, hamarosan fél 10 a hírek után jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Hunyabá a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-ig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
5: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Minőség is, kényelmes is.
2: Télre is, nyárra is.
11: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
12: Költséghatékony is, megbízható is.
13: Kislakásba is, nagyházba is.
14: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
1: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
10: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
1: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
15: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
16: Komplex Labor. Stresszmentes MRI vizsgálat. Kedvezményes szűrés. Nyitott MR Open Kecskeméten és egész októberben 15% kedvezmény minden emlődiagnosztikai vizsgálatra a Komplex Laborban. Komplex Labor. Diagnosztikától a gyógyulásig. Egészség egy helyen.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protect Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Béz munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
19: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
20: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Kecskemét kapta a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Kiskunfélegyháza és Duna Szent Benedek neve a leghosszabb bács Kiskunban. Ma van a kézmosás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét nyerte el idén a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Az elismerést a Visegrádon rendezett életmódorvosi és mozgásreceptre konferencián adták át a város képviselőinek, írja a hírös.hu. A díjjal Kecskemétnek a rendszeres testmozgás népszerűsítéséért és az egészség megőrzéséért végzett munkáját ismerték el. A programban fontos szerepet vállalnak a helyi házi orvosok, akik mozgásreceptek felírásával ösztönzik pacienseiket az aktívabb életmódra. A kezdeményezés sikeréhez az egészségfejlesztési iroda munkatársai, az egészségügyi intézmények és a városi önkormányzat együttműködése is hozzájárult. Kiskunfélegyháza és Duna Szent Benedek rendelkezik a leghosszabb település névvel Bács-Kiskun megyében, írja a Megyei Lap. Mindkét név 15 betűből áll a magyar ABC szabályai szerint, míg a legrövidebb nevű település Rém mindössze 3 betű. Magyarországon ennél rövidebb település nevek is léteznek, például Ág, Bő és Őr neve csupán 2 betűből áll. A világ egyik legismertebb hosszú település neve egyébként Velszben található, ahol egy falu 58 karakteres elnevezését a 19. században turisztikai figyelemfelkeltés céljából alkották meg. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos kézmosás, ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kéz higiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
24: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
23: Sokfelé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: 3:40 lesz hamarosan, lassan az adás végéhez érünk. Holnap már jön a Balázs, és ugye visszatér az üldözős műsorból.
2: Ha minden jól megy.
1: Ha minden jól megy, igen, ha csak el nem lopják, most viszont akkor megmutatjuk, hogy mikről beszélgettünk. Magunk se hittük volna, hogy ilyen nagy ívű vendégünk lesz a mai reggelen. Fabóke Mihály vízszomelié kápráztatott el bennünket, azóta is böv, életünkben ennyi víz, ennyi finom vizet nem ittunk, úgyhogy ezt megmutatjuk nektek, és a másik, egy érdekes felvetést csíptünk el a

0: ajánlják. Tehát az nem sok ilyen van, de...
1: Ez pontosan
0: az
1: melyik városban található?
0: Ez nem Budapesten volt egyébként. Ez az étterem, egy nagyon szép kastélynak az étterméről beszélek most. És amikor készültem mondjuk a vizsgára, mert nekem is vizsgázni kellett, külön vízszomeléként is, megtaláltam ezt az éttermet, tehát ott konkrétan azt hiszem 14 féle vízzel dolgoztak.
1: Csapvízhez képest hol van? Tehát, hogy mondtad, hogy nagyon jó a csapvíz, tehát ez azt jelenti, hogy azért gyakran megkóstolod gondolom a csapvizeket is. Hogyha
2: igen. Csak az előblögettünk.
1: Igen, igen, az adrenalin egy kicsit megdobja, de hogy mit gondolsz a magyar csapvizekről?
0: Ugye nagy mértékben befolyásoló tényező lehet az, hogy milyen a hálózatnak a minősége. Mondjuk a vízhálózatnak a minősége.
2: Olmos-e a cső, hát, vagy sem például?
0: Hát igen, igen. Vagy hogy van benne pangóvíz, vagy hogy a bekötőrendszernek milyen a minősége, vagy nagyon régi már. Tehát az is meghatározó, nyilván az alapvíz is, de ez mellett ugye feltöltlenítik a vizet. Én itt most annyira nem éreztem benne egyébként a klórt, tehát ezzel is ugye lehetővé teszik azt, hogy mi mindenhol biztonságosan fogyaszthatjuk a vizet. De ez olyan, mint a bornál. Tehát minőségben azért még érezhetjük a különbséget, mert ami kezeletlen víz, vagy rá van írva az összetétele, vagy tudjuk, hogy honnan származik, még azt is tudhatjuk, hogy hány éves a víz. De ezt mindjárt elmondom részletesen.
1: A budai hegyekben elmondanám, hogy itt jó, hogy jó a víz, de nálunk Szabolcs vagy a kótai víz megy. És úgy szokott kérdezni, hogy a kótai víz, igen, az, hogy kitöltöd a vizet, és először fehér.
2: Ha nem mondod, igen, leülesz.
3: Mert nektek varázsvizetek van szívem.
1: Igen, és tehát egy pohár tejed van először, és akkor utána pedig megvan, hogy elillanjon, és akkor utána pedig világos lesz. Ez minek köszönhető?
0: Hát ugye itt is a klórozás például, az is meghatározhatja a színét. Egy kis idő után azért ez tisztul. Itt például, hogyha most majd összehasonlítjuk, van az A és a B jelű vízünk, itt összekóstoljuk a kettőt, akkor lehet, hogy majd ki fogjuk találni, hogy melyik a szűrt víz, egy nagyon jó minőségű szűrővel szűrt víz, amit éttermben is használnak. Egy kicsit lágyabbá teszi, a textúráját is egy kicsit sejmesebbé teszi, és ez egy olyan víz, ami nem megosztó, mert hoztam olyan vizet is, ami mondjuk azt mondhatom, hogy nem annyira olcsó kategória, kicsit távolabbra is érkezett üvegben.
3: Na, azt kikére, azt tudom mi. A gyerekeim, képzeljétek el, ezt valami hülye influencer elkezdte nyomatni külföldön, és pár évvel ezelőtt, mi nem is tudom már hol, azt hiszem Olaszországban jártunk, és ez a két ízé meg volt hűlve érte, hogy venni kell ilyen vizet.
2: Csak ezt hajlandó kinni azóta is.
3: Ez a V betűs, ugye?
0: Igen, de szigorúan úgy szoktam bemutatni, most ezt nem húztam bele ezt a kis zsákba, hogy ugye ne befolyásolj minket. Ezt azért hoztam, mert mondjuk itt most ez a leglágyabb víz az összes közül, amit hoztam, és van egy nagyon érdekes íze. Ugye itt beszéltünk az alapízekről, tehát itt inkább a savas és a kicsit fémes lágy ízeket fogjuk érzékelni, és olyan, mint amikor mondjuk én gyerekkoromban megkóstoltam a hólét vagy a jégcsapot. Tehát nem véletlenül, majd elmondom.
3: Én értem, de egy fél literé 2000 valamennyit fizettem kint.
1: Az komoly.
3: Egy ilyen fél literes, mert ott nekik...
1: És azóta mi az üvegben ott van?
3: Semmi, ott áll a polcon, tudod, mert egyébként nekik az üveg volt érdekes. Ja, ja.
2: Az előbb mondtad, hogy volt neked vizsgád. Egy ilyen szomelié vizsga, az mennyiben más, mint mondjuk egy bor szomelié vizsga? Tehát hogy néz ki a felépítése?
0: Nagyon sok olyan tananyag volt, hoztam is egy könyvet, majd erről is beszélek, ami a gasztronómiához tartozik, valamint a különböző kategóriájú vizeknek, a különböző márkájú vizeknek az ismerete, az összetétele, amikor megkóstoljuk, milyen ízhatást érzünk, milyen ételekhez tudjuk ajánlani. Szóval nagyon sok ilyen, vagy például készítettem különböző vizekből kávét vagy teát, és hogy az is mennyire meghatározza a végeredményt és a minőségét, a karakterét az ilyen italoknak.
3: Igen, még a kávének kifejezetten elmondják, hogy ott az tényleg nem mindegy, hogy milyen vizet használsz.
0: Nagyon fontos, egy a kóstolónál is például egy hölgyel részt vettem, én vízkóstolót, szerveztem egy teakóstolót, és közben ugye a különböző vizeket is használtuk hozzá, és ott is egyértelműen kiderült, hogy melyik volt a legjobb víz hozzá.
1: De abban nincs valami nagyon szomorú szerintetek, amikor él egy szülő, és te meg azon matakozol otthon, hogy
3: mi lesz utána?
1: Hogy kap pénzt utána?
2: Abszolút szomorú, de közben meg lehet, hogy ez a húg, ez a család nagy fekete báránya, aki egész életében szívta a családi költségvetést, a kasszát, mindig mindenkit lenyúlt, ehhez tulajdonképpen egy ilyen...
1: Egy drogos, egy semmire kellő, megszurkált a
2: kasszát. Miközben a túloldalon van egy családapa, aki példás családapa, szépen neveli a három gyerekét, és azt érzed, hogy te többet tettél bele ebbe a nagy kalapba,
1: de lehet, hogy ez így is van. De ez, tudod, a családi dinamikákban az a gyönyörű, hogy általában nagyon ritkán igazságosak, és nagyon szubjektívek és érzelmi alapúak. De ettől függetlenül ez egy olyan dolog, hogy ha rosszul is döntenek, és igazságtalanul döntenek veled szemben, az is egy üzenet, amivel neked meg kell birkóznod. És nyilván van, aki azt mondja, hogy így nem harcolni fog az utolsó véremi, meg ilyesmi. De nekem, mit tudom, anyám kihagyna az örökségéből, azt mondom, hogy srác,

0: Jó, hát ez egy ilyen dolog. Tudod, ilyen dolog. Igen, meg nem csak azt, hanem akkor ezt így fel kell dolgoznod, érte ez a szembesülnöd kell, meg ezt át kell élni, és ezt nem mondom, hogy jó dolog vagy egyáltalán, de ott tett egy szándéknyilatkozatot, ott azt mondta, hogy akkor én így gondolok rá, tessék.
1: Az, hogy mennyire jó a viszony a testvéreddel, az ugye a szüleid halál után derül ki, hogy elkezdtek-e pereskedni az örökségért. Hány ilyet látsz egyébként? Amikor azt gondolt, hogy egyébként minden oké, minden szuper, és egyszer csak nem rám hagyta a hétvégi házat, pedig az engem illet, és onnantól elkezdődik egy ilyen, úristen, hány családot láttam tönkre menni abba, hogy testvér a testvért perelte, mert szerint igazságtalan, meg méltatlan volt az, ahogy a szülők az örökséget hagyták, mert hogy rendelkeztek.
0: Hát ez csúnya dolog, de általában ez a kapcsolat nem addigra romlik el. Tehát nem attól romlik el, hanem az előtte sem volt jó, és hogy ott már az van, hogy nem gondolnak rád úgy, mint szerettükre, vagy ilyesmi, meg tényleg én hiszek abban, tudod, hogy nem lehet, tehát szokták mondani, hogy mi múlik, hogy kiből milyen ember lesz. És szerintem van ennek egy született része is, tehát van egy, ami eljössz, egy temperamentum, amit nem te döntesz el, hanem így egyszerűen csak ilyennek születsz. Ezen kívül meg van a nevelés is, ugye, ami ugye valamilyen irányba eltolt téged. Plusz van a szociális környezeted, ami szintén eltolt téged valamilyen irányba. És akkor ebből a háromból összeáll a végső döntéshozatali képességed, meg úgy egyáltalán a morális hovatartozásod. De hogy ezt nehéz leválasztani az eredendő családodnak a, hát hogy is mondjam, a közbenjárását ezekről a dolgokról. Tehát azért szerintem ritkán van az, hogy egy csodálatos szülőpárnak a két gyerekében az egyik megvadult, ugye nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy nem volt rá semmi oka, nem volt rá, csak hogy megvadult magától, és hát akkor most sajnos neki nem
2: jár
0: semmi.
2: És a másik pedig milyen, hát testvéred meg milyen rendes lett.
0: Igen, látod? igen.
2: Szóval, de ha ugyanazt a nevelést kapja a kettő, akkor mondjuk
1: ott
2: ez
1: is vannak azért nagy félremelések egyébként, tehát ez nem törvényszerű. Egy csomószor, tehát azért látsz erre példát masszívan, hogy az egyik teljesen jó révbe ér, és szépen él, és ugyanazt a nevelést kapja, míg a másik egyébként szétcsúszik, és...
0: Hát Máté Gábor mondta azt, hogy akárhány gyereke van egy családnak, egyik gyereknek sincs ugyanolyan gyerekkora. Mert a perspektíva meghatározza azt, hogy hogyan éled meg a különböző konfliktusokat, helyzeteket, mit vonsz le belőle, és nem tudom, kicsit ez, tehát hogy ez meg, úgy általánosabban erről beszél, ez nehéz, szerintem sok szempontból, de azt akkor sem tartom egészségesnek, hogy ez a fiatal ember, a 38 éves, nem azzal érvelt, hogy a húga nem érdeklődik a családja iránt, ő egy fekete bárány, hanem ő azzal érvelt, hogy hát de neki nincsen gyereke. Hát neki nincs gyereke. És hogy nem, ez, nekem ez nagyon gyerekes, ez a hozzáállás.
2: Meg azzal is érvelt, hogy ugye az elmúlt időszakban ő minden hónapban kapott 800 ezer forintot.
0: És hát akkor... szüksége volt rá, és...
2: Igen, de én meg nem kaptam. Érted?
1: És az ilyen ember, aki feldobja ezt a kérdést a Redditre, amire jön majd mondjuk több száz komment, akkor ezután őt megerősíti, és visszamegy a mamához, és azt mondja, hogy látod, a Redditen is azt írták, hogy nekem nagyobb előjogom van. Ott is azt írják, hogy nekem három gyerekem van, tehát akkor nekem adjál többet. Tehát,
2: a reddites kommentelők jelentős része fölháborodott a magán az eseten, és nem is érti, hogy a csávó mit akar, tehát a jelentős része veled van, és a kisebb rész mondta azt, hogy a srácnak abszolút igaza van, mert neki van a három gyereke.
0: Három gyerek volt álnéven kommentelnek.
2: Igen, hogy apa valami kis, nagyon ügyes vagy apa. Ja, nem apa.
3: Balázsék! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
2: Mindjárt 10 óra van, elreppent a csütörtök, van-e valami feladatotok már a... Vagy még nem tudjuk, ahogy
0: fellépni,
2: ahogy
0: nagyon sok fellépésem lesz, már mondom neked. Hát a
2: duflázol ma?
0: Hangomat is összekapom remélem estére. Duplázok, bizony duplázok. Megyek, mondom, hogy hova megyek?
2: Egy nagyon szép helyre, Magyarországon belül. Szerintem nyugatra.
0: Na, Dunakeszi.
2: Az nem nyugaton van.
1: Oda magad vezetsz, vagy visznek?
0: Dunakeszig le tudok csorogni.
1: Felnőtt nőként,
2: és még haza is talál, úgyhogy Dunakeszi népe, akkor rettegjetek. Holnap akkor Juli?
0: Julie. És már megjelenleg az
2: Úrunk teremtünk, parancsolunk.
1: Alászáll.
2: Maga, aki nagy léptű. Láttátok, hogy ez DJ Otti-ben harangozók vannak?
1: Jönne, egy csomó videót.
2: Hoppá! Hoppácska, na kifaggatjuk meg, hogy milyen volt a forgatás.
0: A VIP-jegyeket ki kell vasalni belőle.
2: De duplán.
0: Duplán.
2: Még egy naphallgatóját hívjuk, mert nagyon-nagyon szép ajándékcsomagja van. Csipetropi úr visszaállt a támogatók sorába. Bluetooth-os hangszóróval, meg Csibetropival.
0: Én szeretem Csibetropi bácsit.
2: Na, persze. Mindenkit szeretünk, aki szeret bennünket. Na. És így szereti a hallgatókat, mert ad nekik ajándékot, még ha egyet felsz. Várunk. Na jó, még egyet, mert ma jó szívű vagyok.
0: Szeres úgy is a rossz
2: vagyok. Hát akkor szemben. Itt a vége. Mindegy, az ajándékcsomagot meg...
1: Osszuk szét mi magunk között. Együk meg mi.
2: Jó, Zsül, köszönjük, ennyi volt. Megmutatjuk, hogy mi a nyereménye.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
2: Nagyon szép Csipetropi út. Köszönjük, akkor neked jó fellépést.
0: Köszönöm szépen.
2: Júli, jó regenerálódást. Aludjál kicsim, jó?
0: Nem.
2: Ne kelj föl kettőkor.
0: Ez aludjál.
2: Holnap találkozunk. Szevasztok!
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábujjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: időben szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: 20%? Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményára teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
15: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárló központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
16: Roncs autó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
17: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
19: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
8: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: MG Motor Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
20: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
21: Álláskeresők, figyelem!
22: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
23: 20%-os őszi bevásárló napok az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért, fizetéskor mutassa be a kupont, és 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Egy másik kuponnal 30% kedvezményt kaphat a rajta felsorolt termékekre. A 20 és 30%-os kuponokat megtalálja hírlevelünkben, és felhasználhatja szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

Az esküvői kiadások nagy részét átvállaljuk. Csak figyeld a Rádió 1 GO műsorvezetőjének kérdéseit és állításait. Nagy esküvői hét.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, Faragó Miklós vagyok, október 15-e csütörtök van, és indul a Rádió egy gong műsora Kecskeméten Nagykörösön Csongrádon, és egészen 17 óráig itt vagyunk veletek. A nagy esküvői hét is folytatódik, nyerni szeretnék mondatokat SMS-ben, Viberen lehet küldeni, és esküvői kérdésre kell jól válaszolni, úgyhogy nem csak a mennyasszonyok vőlegények jelentkezését várjuk, hanem mindenkiét, akinek a családjában várható esküvő. Heti fődíjat sorsunk holnap, ami 800 000 forint értékű. Ez pedig már Jennifer Lopez és David

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. Hát mobil előfizetést választani nem mindig egyszerű. Két csomagára hasonló lehet, miközben az adatkeret, a hívásdíj vagy a szerződés feltételei eltérnek. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2026. szeptemberében frissített összehasonlító oldalán a lakossági díjcsomagok szolgáltatása és várható havi költségei kereshetők. A hatósági felület jó kiinduló pont a reklámok mellé. Mielőtt keresünk, nézzük meg a saját számláinkat. Mennyi mobil adatot használunk, mennyit telefonálunk, és szoktunk-e külföldön barangolni. Ha többnyire wifin vagyunk, a hatalmas adatkeret fölösleges lehet. Ha viszont útközben dolgozunk, az alacsonyabb havidíj mellett hamar elfogyó keret drágábbá teheti a hónapot. Az összehasonlítás után mindig nyissuk meg a szolgáltató aktuális feltételeit is. Ellenőrizik a hűségidőt, a kedvezmények időtartamát, a sebességkorlátokat és az esetleges többletdíjakat. A készülék vásárlással összekötött ajánlatot különösen érdemes teljes időtávon számolni, nem csak az első havi számla alapján. A hatósági lista adott időpontban elérhető ajánlatokat mutat, a konkrét szerződés és a későbbi akciók változhatnak. A jó döntéshez ezért saját használatunk, az összehasonlító adat és a végleges szerződés együtt kell. A családi csomagoknál számoljuk össze valamennyi előfizetés teljes havi költségét is, a régi előfizetésünket csak akkor mondjuk le, ha az új feltételeket pontosan értjük. Remélem tudtunk segíteni azoknak, akik mobil csomag választás előtt állnak, és hát gondolom vannak egy páran, akik az esküvő előtt vannak. Na nekik szól ez a hét, a nagy esküvő hét, várom a jelentkezéseteket.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között rendezik meg Kecskeméten a Híres Agórában a Kárpát-medencei összművészeti találkozó Tehetségpaletta Fesztivált, ahol 11 művészeti kategóriában mutatkoznak a tehetségek. A Nemzetközi Fehérbotha nap alkalmával ünnepséget rendez a Magyar Vakok és Gyengéllátók Bács-Kiskun megyei egyesülete holnap Kecskeméten. A rendezvény 9 órakor kezdődik a Katona József könyvtár külön termében. A Katona József Színház 130 évéről nyílt kiállítás a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház nézőtér büféjében. A tárlat különleges színház történeti utazásra hívja az érdeklődőket, amelynek során a múlt eddig kevésbé ismert pillanata is megelevenednek. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Nagy esküvői hét, csak egy esküvői kérdésre kell válaszolni, és már is a 800 ezer forint értékű fődíjra esélyt kaphat játékosunk. Van itt fodrász, kísérőgyűrű, catering szolgáltatás, vőlegényruha, mennyasszonyruha bérlés és sofőrszolgálat. 800 ezer forint értékű, tehát a heti fődíj, hangsúlyozom, ami nagy segítség lehet, azt gondolom, egy esküvő előtt álló párnak, és nem csak a párok, hanem a családtagok jelentkezését is várjuk a nyerni szeretnék üzenettel a 29414020-as SMS Viber számon. Melyik hozza létre a jogilag elismert házasságot, a polgári vagy a templomi házasságkötés? Ez a nagy kérdés ebben az órában.

0: Most eldől, tudsz-e mindent, amit egy esküvő előtt tudni kell?
1: Ki a násznagy, hogy mondják más szóval?
2: Az egyik szülő, nem?
0: Nagy esküvői hét a

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk, ugyanis az M4-es autóton Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon két személyautó koccant, írja az Utinform, hogy a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le. Az M5-ös autópályán napközben több helyen is dolgoznak, így az Inácsi pihenőhelynél a sérült szalagkorlátot javítják a mai napon. Budapest felé dél és délután kettő között a belső sávot fogják lezárni. Ugyancsak szalagkorlátot javítanak, viszont a külső sávot zárják le az 54-es kilométernél, az Örkényi pihenőhelynél, az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon. Budapest felé Lajos Mizsénél a belső sávban dolgoznak majd 11 órától a 64-es kilométernél. Kecskemét előtti szakaszon a 81-es kilométernél aszfaltoznak, és délután 1 óráig tart ez a munka, a külső sávot zárják le. Illetve lassan mozgó géplánc halad a belső sávban, Budapest felé a 84-es és 79-es kilométerek között. Délután 4 óráig végzik ezt a munkát is, úgyhogy bőven munkálatok miatt fennakadásra és hosszabb menet időre kell számítani ma is az M5-ös autópályán.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Offenbach és az Overdrive, ezzel folytatjuk pár perc múlva itt a Rádió egy gongon. Lehet ez a dal is ott lesz a Rádió egy top 500-as slágerlistán, ami egyébként holnap 10 órától indul.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
5: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% az alé kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
9: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
10: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most www.dream-home.hu.
11: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Base munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a zöld kéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a zöld kéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agroker bolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
12: Álláskeresők, figyelem!
13: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
14: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
15: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
16: Kecskemét, Vára Beauty and Charm Haj Stúdió. Fodrászat az egész családnak, melegollós hajvágás, 12 év tapasztalat. Beauty and Charm. Rólad, neked, a legszebb önmagadért. Kecskemét, Kulai köz 2A, a Pékség mellett. Időpont 30-304-71-56.
17: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Gyere el az Oázis kertészetbe október 16 és 18-a között, mert ezen a hétvégén hatalmas faiskolai és őszi balkon növényválaszték mellett 30%-os kedvezménnyel várunk. Oázis kertészet Kecskeméten, a Nagy Tesco körforgalom előtt.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Elképesztő fordítású győzött Rómában a Real Madrid a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Az olaszok az utolsó negyed órára fordulva még 3-1-re vezettek, ám a Madrid 4-3-ra nyert. A tegnapi játéknap másik mérkőzésén és rangadóján a Paris Saint-Germain az első félidőben lefociszta a pályáról idegenben a Manchester City-t. A címvédő a szünetben 3-0-ra vezetett és végül 4-2-es sikert aratott. A Liverpool a sérült Szoboszlai Dominik és a pihenőt kapó Kerkez Milos nélkül 6-3-ra győzött Ausztriában a Linz ellen. Vitális Milán kezdőként lépett pályára az AEK Athénban, ám csapata 3-1-es vereséget szenvedett a Shakhtar Donetsktől. Megéri idén BL meccseket nézni, az alapszakasz második fordulójában a 18 mérkőzésen 78 gól esett, ami új rekord. Az első és a második fordulóban összesen 147 gól született a 36 meccsen, ami mérkőzésenként több mint 4-es gólátlagot jelent, és ez szintén rekord. 10 gólos győzelmet aratott a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A bakonyiak hazai pályán a szerb Partizán győzték le 38-28-ra. A Veszprém hibátlan mérleggel vezeti csoportját a BL-ben. Visszatér Afrikába a Forma 1. 10 éves megállapodást kötöttek Ruandával, ahol legkorábban 2030-ban fog versenyezni a király kategória. A Forma 1 az 1993-as dél-afrikai nagydíj óta először fog visszatérni Afrikába. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagyesküvői hét a rádió egy gongon.
1: A mai nap is a nagyesküvői hét játékunkat bonyolítjuk, és hát holnap már fődíj sorsolás, most pedig egy újabb hallgatónak nyílik esélye, hogy kalapba kerüljön. Haló, haló!
2: Ja, Roli vagyok.
1: Szia, én pedig Faragó Miklós a rádió egy gongból. Jelentkeztél az esküvős játékunkra.
2: Igen.
1: Gondolom, nem véletlenül. Megpróbálkoztam. Nem véletlenül. Mert kinek lesz esküvője, neked?
2: Hát, tervben van, folyamatban van.
1: Az mit akar?
2: Még pontos időpont még nincs.
1: Nincs. Hát akkor konkrétan semmi nincs?
2: Hát tulajdonképpen szervezés alatt vagyunk folyamatosan évek óta.
1: Ja, évek óta. Nincs meg az a megfelelő helyszín, nincs meg az a megfelelő pillanat, vagy pont olyan időpontot nem tudtuk.
2: Meg az idő.
1: Meg az idő?
2: Az idő. Ugye sokat dolgozunk, így van. Uh-huh. Sok a munka, és kicsit nehéz összehozni azért a kettőt. Kettőnk az nekünk, persze szeretjük egymást meg minden, de mindent összehozni, hogy azok, akiket szeretünk, azok is ott tudjanak lenni abban az időintervallumban. Munka ne szóljon közbe. És ugye vannak egy-egy apróságok, ugye iszonyatos költséget vesz ez
1: igénybe. Hát igen. Hát ugye az időpont, hogyha mondjuk kitűztök egy jövő nyári időpontot, megvan az időpont, utána már akkor mindenki oda időzítheti akár a nyaralását, hogy akkor ne nyaraljon, és akkor legyen szabadság. Igen. No, van itt egy kérdés, ugye, hogy melyik hozza létre a jogilag elismert házasságot, a polgári vagy a templomi házasságkötés? Mit gondolsz?
2: Polgári.
1: Valóban. Polgári. Így van, ez a helyes válasz, úgyhogy az esély megvan arra, hogy a 800 000 forint értékű nyeremény csomagunkat elvitt tőlünk holnap fődíjsorsolás délután.
2: Várom, kíváncsian.
1: Én pedig a következő órában is várom, hogy nyerni szeretnék üzeneteket. SMS-ben Viberen írjatok, és folytatódik a nagy esküvői hét. A témában pedig a kecskeméti kirakat séta és a kecskeméti kirakat verseny kerül majd fókuszba. Erről beszélgetek a következő órában majd vendégeimmel. Itt a rádió egy gongon, és jön Hertz Purple Disco Machine közös, és az óra elején a Wonderful Life-el indulunk neki a délelőtt utolsó órájának.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton Tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
9: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltofer rágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltofer rágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Hunyavá szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
14: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
15: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
16: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
17: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
18: Álláskeresők, figyelem!
19: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
22: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
23: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
24: 20%-os őszi bevásárlónapok az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért, fizetéskor mutassa be a kupont, és 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Egy másik kuponnal 30% kedvezményt kaphat a rajta felsorolt termékekre. A 20 és 30%-os kuponokat megtalálja hírlevelünkben, és felhasználhatja szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: 100. születésnapját ünnepelte Piroska néni a Kecskeméti kórházban. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely épülhet Pirtón az 53-as főúton. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges születésnapot ünnepeltek a Kecskeméti kórházban, ahol Piroska néni betöltötte 100. életévét. A traumatológiai és késsebészeti osztályon ápolt idős hölgyet az intézmény főigazgatója és az osztály dolgozói is felköszöntötték, írja a híres.hu. Az ünnepeltet virágcsokorral, születésnapi tortával és közös énekléssel lepték meg, hogy emlékezetessé tegyék a jeles alkalmat. Pócs Levente osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint Piroska néni állapota lehetővé teheti, hogy néhány napon belül hazatérjen. Régóta várt közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhat meg Pirtón, ahol jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesülhet az 53-as főúton. A települést kettészelő útszakaszon naponta több mint 6700 jármű halad át, köztük mintegy 1500 teherautó, miközben jelenleg egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely sincs a községben, írja a BAON. A tervek szerint nyomógombos jelzőlámpát telepítenek, és a busz megállóhoz vezető új járdaszakaszt is kialakítják. A beruházás kiviteli tervei már elkészültek, a munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkezdődhetnek. Nagy Ferenc polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzat egyelőre nem kapott hivatalos értesítést a kivitelezésről, de bíznak a fejlesztés mielőbbi megvalósulásában. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Navy honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
1: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Mébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
25: Sok felé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, több felé élénk lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Elindult Kecskeméten a kirakat séta, és a következő percekben erről a versenyről fogunk beszélgetni vendégeimmel. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelemfejlesztés és kommunikációs vezetőjét, Orosziné Varga Zelmát, valamint itt van velünk Pajko Andrea is, vállalkozásfejlesztő, a Trend a Lelke vállalkozónői közösség alapítója. Üdvözlöm Önöket a stúdióban ismét, örülök, hogy visszatértek.
2: Jó napot kívánok!
1: Hiszen elindult ez a kirakat verseny, kirakat séta, talán egy hónap ezelőtt beszéltünk arról, hogy akkor volt a jelentkezős időszak, hogy várták a vállalkozók jelentkezését, és azokat, akik kirakatokkal beneveznének erre a versenyre, és hát majdnem 20-an neveztek is, ha jól tudom.
2: Igen, igen, ez így van. 20 helyi kereskedő jelezte előzetesen a részvételi szándékát, végül is 18 üzlet adta be a végleges nevezését. Én úgy gondolom, hogy ez jobb, mint amire mi számítottunk, hiszen ez egy induló kezdeményezés, vagy hát inkább újrainduló kezdeményezés itt Kecskeméten, és a 18 versenyzőt azt kifejezetten magas és számnak tartjuk.
1: És milyen üzletek jelentkeztek? Tehát ugye akár mindegyik különböző, vagy hogyan lehet behatárolni?
2: Ezek között vannak divatüzletek, női, férfi divatár, vannak ékszerüzletek, virágboltok, optika, antikvárium is jelentkezett, de a lakástextilüzlet is benevezett, illetve gyerekcipő és műszaki bolt is van a versenyzők között.
1: Mi is ennek a célja, meg ennek régen nagy hagyománya volt a kirakat versenynek, illetve annak, hogy a kirakatok hogyan is néznek?
3: Közel 100 évvel ezelőtt rendezték meg Kecskeméten, 1928-ban pontosan az első kirakat versenyt, a pesti 1909-es verseny mintájára. Akkor már a kecskeméti újság kampányolt azért, hogy végre legyen ilyen megmérettetés Kecskeméten. Nagy sikernek örvendett, úgyhogy 1928 óta változó időközönként, de megrendezték ezeket a versenyeket, és a legutóbbi óta is eltelt már közel 40 év, jól tudjuk, 88-ban volt utoljára ilyen kirakat verseny Kecskeméten, és mi azt láttuk, hogy néhányan emlékeznek ezekre a versenyekre, a város lakóinak többségének fogalma sem volt róla, de mi azt kértük a kecskemétiektől, hogy keressék és szeressék ezeket a kirakatokat majd, és szerintem nem lehet okunk a kecskemétiekre, mert elképesztő érdeklődést mutatnak az üzletek a verseny iránt, úgyhogy nekik nagyon köszönjük.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Oroszini Varga Zelma, a Bácskiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelemfejlesztés és kommunikációs vezetője, valamint Pajko Andrea vállalkozásfejlesztő, a Trend a lelke vállalkozónői közösség alapítója, a vendégeink, és a Kirakat versenyről, a Kirakat séta Kecskemét címmel hirdette Kirakat versenyt. A kamara hirdette meg. A szavazás vasárnapig tart, október 18-áig lehet szavazni. Mit lehet erről tudni egyébként?
2: Hát volt a célunk, hogy minél több embert megszólítsunk a helyiek közül. Természetesen egy nagyon nagy kommunikációs kampányt építettünk erre. Már az előjelentkezés és most a verseny időszakában is. Mindenkit arra buzdítunk, az üzleteket is, hogy a saját vevőkörüket megmozdítva szavazatokat generáljanak. Erre létrehoztunk egy szavazó felületet is, amin most jelen pillanatban 2500 egyéni szavazat érkezett, ami azt jelenti, hogy mindenki a 10 nap alatt egyszer szavazhat, a legjobb kirakatra adhatja le a szavazatát, illetve egy e-mail címről csak egy szavazatot fogad a rendszer.
1: Hogy hol lehet szavazni, ez talán nem hangzott el, hogy a technikai feltételek meg a részletek, de hol keressük ezt a felületet?
3: A kirakatseta.bkmkik.hu oldalon lehet szavazni, és nyilván megtekinteni ezeket a kirakatokat is, de mi a kamarával együtt azt javasoljuk, hogy ne egy online felület alapján szavazzanak, hiszen nekünk eleve az volt a célunk, hogy felpesdítsük egy kicsit a kecskeméti városképet és a kecskeméti életet, úgyhogy mi mindenkit arra biztatunk, hogy itt van a kertek alatt már a hétvége. Menjenek be a belvárosba, nézzék meg a versenykirakatokat, hiszen a kirakatok azért tükröződnek a fotókon, és a legjobb élményt a személyes megtekintés adja. Lehet közben egyet kávézni, és természetesen érdemes betérni az üzletekbe. Van erről információnk is, az üzletek azt jelezték vissza, hogy sokan betérnek hozzájuk, akár vadidegenként is. Az egyik virágbolt tulajdonosa mesélte, hogy az ő átlag vásárlója középkorú vagy attól idősebb, és a verseny első napján egy igencsak fiatal ember tért be hozzá, és érdeklődött az egyik fotó iránt, hogy mit ábrázolhat. Úgyhogy mi mindenkit arra bátorítunk, hogy beszélgessenek, hiszen ez egy verseny, de nem véresen komoly verseny. Szerettünk volna figyelmet generálni a vállalkozásoknak, hogy megismerhessék őket a kecskemétiek, és erre mindig a beszélgetés a legjobb eszköz.
1: Meg azt gondolom, hogyha valaki itt a belvárosban sétálgat, nézi a kirakatokat, akkor is feltűnhet, hogy valami versenyen részt vesz az üzlet, mert talán egy QR kódot is láttam az üzleteknél, jól gondolom, és az is oda vezet mondjuk arra a helyre, ahol szavazhatunk.
2: Természetesen minden versenykirakatra helyeztünk el egy matricát, amin a QR kód megtalálható, úgyhogy a legkedvesebb, a legszimpatikusabb kirakatra nagyon egyszerűen tud a közönség szavazni. Telefonjával beolvassa a QR kódot, és már egyből a felületen van, látja a 18 üzletnek a képét, és a számára a legszimpatikusabbra leadhatja a szavazatát.
0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.

0: Széma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Elindult Kecskeméten a kirakat séta. Oroszini Varga Zelma, a Bácskiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kereskedelmi fejlesztés és kommunikációs vezetője, valamint Pajkó Andrea vállalkozásfejlesztő, a Trend a lelke vállalkozónői közösség alapítója a vendégeink. Vasárnapig tart a kirakat verseny szavazása, és hát azt gondolom, egy hétvégi program is lehet itt a belvárosban, sétáljunk akár a családunkkal. Egyébként milyen tapasztalatokat hallottak akár a felkészülés során a vállalkozóktól, üzletektől? Mennyire volt itt rivalizálás, mennyire van rivalizálás akár?
2: Abszolút jó tapasztalatokat kaptunk vissza a versenyző vállalkozásoktól, ezért olyan furcsa most azt mondani, hogy versenyző vállalkozások. Ők elmesélték, hogy akik egy lokációban találhatóak, tehát kvázi egymás szomszédságában, szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy az Arany János utcán is van több versenyző cég, ők mesélték, hogy ők áthívták egymást a kirakatrendezés során, véleményt kértek egymástól, besegítettek egymásnak a kirakatrendezésben, úgyhogy ők azt mondták, hogy ha nem lenne közönség szavazás, nem lenne szakmai zsűrizés, nekik már azért megérte, hogy milyen jó együttműködés alakult ki közöttük, és rengeteget nevettek, úgyhogy egyfajta ilyen úttörő tábor hangulatot is sikerült generálnunk a kirakat séta Kecskemétnek köszönhetően.
3: És hát a nézelődők, a lakosok közül is kaptunk visszajelzést, hiszen elmondták a családok, hogy van, aki anya-lányai programot szervez a hétvégére. Tehát az édesanyja kézen fogja a fiatal lányokat, körbejárják az üzleteket, mindenkinek a saját e-mail címével leadják a szavazataikat, úgyhogy külön programot szerveznek.
1: Zelma említette nekem a zene alatt, hogy ez is egy összefogás, hogy akár intézményekbe segítettek?
3: Igen, igen, tehát egyrészt a kereskedők egymás között egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, viszont bevontak külső intézményeket is, például a könyvtár együttműködött az egyik boltnak a kirakatának kialakításában, de az iskolák diákjai is bekapcsolódtak, és ők is mint egy szakmai feladat úgy látták el ezt a együttműködés keretében a kirakat rendezést.
1: A szavazás ugye vasárnapig tart, viszont figyeltem, hogy szakmai zsűri is figyeli majd a kirakatokat.
2: Ma délután egy 4 tagú szakmai zsűri keresi fel majd a versenykirakatokat, és egy előre meghatározott szempontrendszer alapján értékelik ezeket a kirakatokat, úgyhogy szerintem izgalmas délután elé nézünk, és nagyon várjuk a kirakatokat.
1: És akkor vasárnapig szavazni lehet, kiderül majd, hogy ki lesz a közönségdíjas, meg akkor lesz majd akkor a szakmai zsűri által rangsorolt kirakat versenygyőztesek, vagy ha nem is győztesek, de rangsort állítanak fel. Két kérdés, illetve a végére csak az, hogy hol lehet szavazni, meg mikor a várható eredmény.
3: Jövő héten, október 21-én lesz az eredményhirdetés, ahová természetesen minden nevező üzletet várunk, illetve a szakmai zsűri is jelen lesz, és hát a közönséget pedig addig arra biztatjuk, hogy vasárnap estig szavazzanak, járják körbe az üzleteket, nézzenek meg mindent Kecskeméten, jó időt remélünk, és ez idő alatt tekintsék meg és szavazzanak.
1: Már csak az kell, hogy hol?
2: A kirakatseta.bkmkik.hu oldalon.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek ismét hozzánk, és várjuk az eredményeket.
3: Köszönjük. Nagyon köszönjük.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is lehet jelentkezni a nagy esküvői hét játékunkra. Csupán egy nyerni szeretnék üzenetet küldjetek a 29 414 020-as SMS Viber számunkra. Esküvővel kapcsolatos kérdésünk van minden órában, így hát most is a mennyasszony tánc köré épül a kérdésünk, illetve ezzel kapcsolatos lesz. A heti fődíj pedig 800 ezer forint értékű, közel 1 millió forint, és akik esküvővel előtt állnak, azt gondolom, nagyon nagy segítséget kaphatnak ezzel a nyeremény csomaggal. Részletek mindjárt itt a rádióban is, de a weboldalunkon és a Facebookon is olvashatók. Alex Varennal folytatjuk mindjárt. Ez lesz a Fever Dream, 5 perc múlva.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
3: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Őszi bónuszhetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten, a Ladánybenei úton, Aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most! www.dream-home.hu.
13: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
14: Itt az év legrémisztőbb hónapja, és vele együtt egy ijesztően jó Plazma Center ajánlat. Ne félj el látogatni hozzánk októberben sem, hiszen halloween-i rémségek helyett nálunk csak a jótékonyság szelleme és a kísérteties különösen magas juttatások várnak rád. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy 5 adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Foglald le bátran októberi időpontjaidat a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
15: Gyere el az Oázis kertészetbe október 16 és 18-a között, mert ezen a hétvégén hatalmas faiskolai és őszi balkon növényválaszték mellett 30%-os kedvezménnyel várunk. Oázis kertészet Kecskeméten, a Nagy Tesco körforgalom előtt.
16: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magas fényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770

egy tervezett esküvő költségvetését komolyan megkönnyítheted, ha jól válaszolsz a Rádió egy gong műsorvezetőjének. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Újabb közlekedési információkat mondok. Az előző órában felhívtam a figyelmet, hogy az M5-ösön több helyen is munkálatok miatt lassulhat és torlódhat a forgalom. És már is az Útinform írja, hogy Szeged felé Kecskemét térségében mondják a terelést az M5-ösön a 89-es 96-os kilométerek között, és csak egy sávon halad a forgalom, úgyhogy kialakult már ott a dugó, ami 4-5 kilométeres. Az 5-ös főúton is érdemes figyelni, ugyanis Kecskeméten a Mária körúti szakaszon a 86-os kilométernél egy épület homlokzatán dolgoznak, az állványozási munka miatt útszűkület van, a sebességet 30 km/h korlátozták, és szintén Kecskeméten a 84-es kilométernél az akna fedlapokat állítják helyre és aszfaltoznak, a belváros felé vezető külső sáv van lezárva, az Akadémia körút találkozásánál és kereszteződésétől a város felé, tehát a külső sáv zárva van, így az Akadémia körútról is csak a belső sávra tudtok jobbra fordulni.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: koncentrálj a Rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon.
1: Halló, tessék!
2: Halló, én a Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Szandra vagyok.
2: Hello, Szandra! Esküvői játékunkban te vagy a következő, aki részt vehet.
1: Úristen, de jó.
2: Újadom már az eljegyzési gyűrű?
1: Én már házas vagyok, az egyik barátnőmnek
2: Barátnőnek nyernéd, jó? Nyernéd. Mikor lesz a barátnőd? Mikor lesz a nagy napja már? Megvan az időpont?
1: Igen, májusban lesz nekik.
2: Kecskeméten tartják?
1: Igen.
2: És tudja, hogy jelentkeztél a játékra?
1: Meg szeretném lepni vele.
2: Jó, oké, akkor nem kérdezem, hogy hívják, legyen ez titok. Hát, ha nem ismeri fel a hangodat, jó? Jó. De esküvőn jártál azért az elmúlt időszakban, években, gondolom, megfordultál pár esküvőn.
1: Igen.
2: Legutóbb mikor voltál esküvőn? Idén nyáron volt valakinek?
1: Nem, hát már igen, 6 éve kb.
2: Jó, hát, de akkor is biztos, hogy volt menyasszonytánc, igaz?
1: Igen.
2: A kérdés az, hogy egy esküvőn hagyományosan mikor tartják a menyasszonytáncot? Mikor szokták a programba beilleszteni?
1: Éjfélkor.
2: Menyasszony táncról van, nem a menyecske tánc. Szerintem összekavarod a kettőt.
1: De a menyasszony tánc,
2: igen,
1: bocsi.
2: Igen. Menyasszony táncról van itt szó.
1: Kicsit gondolkozom fel.
2: Csak egy picit kell, mert mondtad ezt az éjfélt, tehát ez már...
1: Vacsora után.
2: Igen, vacsora után és éjfél előtt.
1: De jó.
2: Csak hogy így akkor összeraktuk az idősávot. Igen, amikor még a menyasszony fehér ruhában van, mert ugye ha már átöltözött, az már a menyecske tánc. Oké, Szandra, belekerült a te neved is akkor a kalapba. Esélyed arra, hogy megnyerd a barátnődnek. Holnap lesz a fődíjsorsás, 4 és 5 között hívjuk majd a nyertest.
1: Na, nagyon szépen köszönöm.
2: Most pedig indul a 2 órás Daily Mix, itt a Rádió egy gongon, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, Kamrád dala várható, ez lesz a Be Mine. Be mine, you got me so high, got me so high, but you be mine, the sun don't shine.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Most légy okos! Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleamet 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
13: Hunyavel szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm máron átvesszük.
16: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
19: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
20: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
21: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
22: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
23: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
24: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti Agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99 ezer forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti Agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
25: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
26: MG Motor Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
27: Akácfából mindent.
28: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
29: Tegyen próbára minket.
28: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
30: Reklámot hallottak.
31: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
32: Fokozott rendőri jelenléttel javítanák a közbiztonságot Kecskemét Hunyadi városában. Közel 650 millió forintból újul meg a Ménteleki óvoda, megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb közbiztonsági fórumot tartottak Kecskeméten, Hunyadi városban, ahol a lakók személyesen is jelezhették problémáikat a rendőrségnek. A jövőálló rendészet program keretében Seregi Renátó rendőrhadnagy látja el a közösségi rendőri feladatokat Hunyadi városban és Vacsi közben, szorosan együttműködve a polgárőrséggel és a városrendészettel, írja a híres.hu. Pászti András önkormányzati képviselő szerint az elmúlt hetekben már több problémás helyszínen sikerült intézkedni, köztük a Kandukálmán utcában is. A város részben október 14-én megkezdődött a Ceglédi úti gyalogos aluljáró felújítása, amely várhatóan október 19-ére készül el. Megkezdődött a Ménteleki óvoda felújítása és bővítése, amely a tervek szerint 2027. szeptemberére az intézmény fennállásának 70. évfordulójára készül el, írja a hiros.hu. A beruházás során két új csoportszobát, korszerű kiszolgálóhelyiségeket és új konyhát építenek, valamint a meglévő épületrészt is teljesen átalakítják. A fejlesztésnek köszönhetően az óvoda a jelenlegi 50 helyett 75 gyermeket fogadhat majd, modern, energiahatékony és akadálymentes környezetben. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
0: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
32: Fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk nagy részén előfordulhat kisebb eső és a szél is megélénkül. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány helyen zápor előfordulhat. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban -2 és +8, míg délután 13 és 18 fok között várható.
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert együtt mindenkinek, Faragó Miklós vagyok. Ez már a 2 órás Daily Mix itt a Rádió egy gongon, és ez még mindig a nagy esküvői hét. Nyereményjátékunkra SMS-ben, Viberen tudtak jelentkezni, nyerni szeretnék üzenetet kell küldeni. A heti fődíjunk, amit holnap sorsolunk délután 4 és 5 óra között, közel 1 millió forint értékű, és nagy segítséget adhat az esküvőre készülőknek. Mindjárt sorolom majd a nyereményeket, esküvővel kapcsolatos kérdésekkel csak válaszolni. Jöhet tehát a nyerni szeretnék üzenet már is, és jön most Regál Lili saját dala is, ez a Heal Me.

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong. It's

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix és a nagy esküvői hét. Játékunk is, szép számmal jönnek a nyerni szeretnék üzenetek. Esküvővel kapcsolatos kérdésekkel válaszolni ebben az órában is. És több mint 500 000 forint értékű a heti fődíj. Van itt kísérő gyűrű a nyeremények között, catering szolgáltatás, mennyasszonyi ruha bérlés, öltöny vásárlási utalvány, sofőr szolgálat és még fodrász is lesz az esküvőtökön, ha megnyeritek a csomagunkat és a nyereményünket, ugyanis az örömanyáknak, a három koszorús lánynak és természetesen a mennyasszonynak is elkészíti a fodrász majd az álom frizurát, ha lehet így fogalmazni. A magyar esküvőkön szokássá vált, és régi hagyomány, hogy ki szokták kérni a mennyasszonyt. Ezzel kapcsolatos lesz a kérdés majd ebben az órában, úgyhogy készüljetek, vőlegények, mennyasszonyok, és mindenki, aki a játékban részt szeretne venni. Ma van egyébként az ölelés világnapja, nem sokára erről is beszélek majd, hogy miért is fontos az ölelés, és hogy milyen hatása van például. Kygo, Eva Max addig is, ez már a Whatever itt a Daily Mixben.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kecskeméten 13, ahogy a Nagykőrösön is, és Csongrádon is 13 fokot mutatnak a hőmérők. A délutáni órákban felszakadozhat a felhőzet, előbukkanhat a nap, mérsékelt marad a légmozgás. Az időjárás jelentés után pedig, ahogy említettem, egy picit beszélek az ölelés világnapjáról, és nem tévesztendő össze a Magyarországon bevezetett nemzeti ölelés nappal, melynek ünnepe július első szombatja. Most azonban világnapról van szó. A jeles nap elsődleges célja, hogy ölelkezésre ösztönözze a barátokat és családtagokat. Vannak, akik ezen a napon még tovább mennek, és idegeneknek is ingyen ölelést kínálnak. Az ölelés egyébként javítja az ember fizikai, érzelmi és lelki egészségét, ezentúl csökkenti a stresszt, javítja a szív egészségét, boldogabbá tesz, csökkenti a félelmet, a fájdalmat. Mindezt persze csak azoknak ajánlom, akik szeretnek ölelkezni. Ha úgy

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk következnek. Az 5-ös főúton Kecskemét és Kiskunfélegyháza között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és új kerékpárúti csatlakozást építenek ki. Az útpatka mellett folyó munkák miatt útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Cegléd belterületén a 69-es 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják a 4-es úton. A munkavégzés helyszínén útszűkületre számítsatok. És maradjunk még Cegléden, mert a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeztek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat, ott pedig 40 km/h sebességkorlátozással kell számolni. És érdemes felkészülni arra is, hogy forgalomkorlátozásra számíthatok hétfőtől a Mátyás Király körúton a Daróczi köz és a Serleg utca közötti szakaszon is itt Kecskeméten.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Kamrád, a német énekes dalszerző Hug Yourself című dalával folytatjuk, utána pedig játszunk. Mindjárt valaki a vonalban, és hogyha jól válaszol, esélyt kap a nagyesküvői hét fődíjára, amit holnap sorsolunk ki.

0: Most eldől, tudsz-e mindent, amit egy esküvő előtt tudni kell?
1: Egy esküvőn hagyományosan mikor tartják a mennyasszonytáncot?
2: Éjfélkor.
1: Mennyasszonytáncról van, nem a mennyecske tánc. Szerintem összekavarod a kettőt.
2: Ja, mennyasszonytánc, igen. Boci.
1: Igen.
0: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon.

0: koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: Újabb esély, újabb hallgató, aki közelebb került a fő nyereményhez.
2: Halló, tessék!
1: Halló, én Faragó Miklós a Rádió 1 gongból.
2: Úristen, szia! Bajusz Emma vagyok.
1: Hello, Emma! Hát úgy látom, nagyon megörültél nekem.
2: Igen, nagyon. Izgulok kicsit.
1: Van szurkolótábor is a háttérben, vagy nem? Csak zajos a háttér.
2: Zajos a háttér, igen.
1: Mennyasszony leszel, vagy koszorús lány, vagy csak vendég?
2: Én barátnő vagyok, és barátnőnek játszok.
1: Az oké, de akkor nem is leszel ott az esküvőn?
2: De ott leszek.
1: De akkor nem te leszel a koszorús lány.
2: Nem, én leszek.
1: Akkor a harmadik opció nyert. Már ráadásul itt kérdeztem, hogy mennyasszony, koszorús lány vagy vendég, akkor vendég leszel.
2: Vendég, igen.
1: Jól van, oké. Elárulható? Tudja, hogy játszol velünk?
2: Tudja, persze. Tudja.
1: Mi a keresztneve? Üzenj neki valamit.
2: Blankának hívják,
1: Blankának,
2: és
1: huszilom. Jó, oké. Okay. No, hát akkor Blankáért szorítunk, hogy megnyer neki a fődíjat, de ehhez az kell, hogy most válaszolj arra a kérdésre. Ki szokta kikérni a mennyasszonyt a szüleitől a hagyományos magyar esküvőn?
2: A bőfé.
1: Ó, bravo, azt gondoltam, egy kicsit nehezebb lesz a kérdés, de nem. És vagy meginoksz, hogy valaki mást mondasz, de a bőfé. Igen, ritkább esetben maga a vőlegény, de a hagyományos magyar esküvőn a mennyasszonyt a bőfé szokta kikérni a szüleitől. A bőfé és a vőlegény, és annak családja nevében beszél, és hát verses formában ugye kikéri a lányt a szülői háztól. Neked volt már esküvőd?
2: Nem, de 3 éve voltam egy esküvőn.
1: Uh-huh, 3 éve már voltál esküvőn. Igen. De még az is lehet, hogy 3 év múlva leszel is, nem? Sajátodom.
2: Lehetséges, igen.
1: Oké, okay. No, hát az esély akkor megvan, hogy megnyerd barátnődnek a nyereményt. Mit tudsz róla egyébként, hogy sok-sok minden hiányzik még az esküvőhöz?
2: Hát hiányzik még pár dolog, igen.
1: A neved a kalapba teszem, és akkor holnap délután 4 és 5 között lesz a fődíjsorsolás. Figyeld a telefont.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Mindjárt soroljuk is a nyereményeket, és jön Alex Kenji, Bambolé! Még egy óránál Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió 1 gongon. Most légy okos! Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió 1 gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben! Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig! Nagy esküvői hét a Rádió 1 gongon! Támogatóink Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Pácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
9: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
11: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
12: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
13: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
12: Alice DJ, Naxi X Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István Sportcsarnokban.
14: Beauty and Charm, női hajvágás, Kulai köz 2A, férfi haj és szakálvágás, Kulai köz 2A, gyermekhajvágás, Kulai köz 2A, Beauty and Charm, Kecskemét, Kulai köz 2A, közvetlenül a Pékség mellett. Időpont 30-304-71-56.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
17: Építkezne? Van már telken? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most! www.dream-home.hu.
18: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
19: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak.
20: Hogy miért?
19: Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhat tehát hála nélkül, vágy te is életmentő plazma adóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz el. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világ.
21: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
24: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
25: 20%-os őszi bevásárlónapok az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért, fizetéskor mutassa be a kupont, és 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Egy másik kuponnal 30% kedvezményt kaphat a rajta felsorolt termékekre. A 20 és 30%-os kuponokat megtalálja hírlevelünkben, és felhasználhatja szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Kecskemét kapta a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Kiskunfélegyháza és Duna Szent Benedek neve a leghosszabb Bács-Kiskunban. Ma van a kézmosás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét nyerte el idén a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Az elismerést a Visegrádon rendezett életmód orvosi és mozgásreceptre konferencián adták át a város képviselőinek, írja a hírös.hu. A díjjal Kecskemétnek a rendszeres testmozgás népszerűsítéséért és az egészség megőrzéséért végzett munkáját ismerték el. A programban fontos szerepet vállalnak a helyi házi orvosok, akik mozgásreceptek felírásával ösztönzik pacienseiket az aktívabb életmódra. A kezdeményezés sikeréhez az egészségfejlesztési iroda munkatársai, az egészségügyi intézmények és a városi önkormányzat együttműködése is hozzájárult. Kiskunfélegyháza és Duna Szent Benedek rendelkezik a leghosszabb település névvel Bács-Kiskun megyében, írja a Megyei Lap. Mindkét név 15 betűből áll a magyar ABC szabályai szerint, míg a legrövidebb nevű település Rém mindössze 3 betű. Magyarországon ennél rövidebb település nevek is léteznek, például Ág, Bő és Őr neve csupán 2 betűből áll. A világ egyik legismertebb hosszú település neve egyébként Velszben található, ahol egy falu 58 karakteres elnevezését a 19. században turisztikai figyelemfelkeltés céljából alkották meg. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos kézmosás, ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
1: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
26: Sokfelé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel -3 és +8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy, 1:45 előtt járunk, és ez a Rádió 1 gongon a Daily Mix, na meg a nagy esküvői hét is. Nyereményjátékunk folytatódik, holnap fődíj sorsolás, 800 ezer forint értékű a fődíj, amiben nagyon sok minden van, ami egy esküvőhöz elengedhetetlen. Ugye vőlegényruha, mennyasszonyi ruha, sofőrszolgálat, catering szolgáltatás, kísérőgyűrű, illetve fodrász is gondoskodik majd arról, hogy a mennyasszonynak, a három koszorús lánynak és a két öröm anyának egy szuper frizurát készítsem. Nyerjétek meg ezt a nyereményt, akár magatoknak, vagy hogyha családban valakinél lesz esküvő, akkor természetesen a rokonok is jelentkezhetnek. SMS Viber számunk 29 414 020-as, nyerni szeretnék üzenetet, írjatok, és egy esküvővel kapcsolatos kérdésre kell csak felelni. Van egy nagy adósságom, tegnap elfelejtettem köszönteni Dányi István Potter születésnapja alkalmában. Ne haragudj, egy nappal megcsúsztam, de Isten éltessen, kedves Potter. Lajb, David, pont ezzel átküldöm neked.

0: a Rádió Egyen. Most eldől, tudsz-e mindent, amit egy esküvő előtt tudni kell?
1: Ki a násznagy, hogy mondják más szóval?
2: Az egyik szülő, nem?
0: Nagy esküvői hét a Rádió Egy gongon. I love

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, ez a Daily Mix. És egy friss hír, a kecskeméti Epreskert utcában dolgoznak a tűzoltók, egy embert is kihoztak az ingatlanból, ahol robbanás történt. Egyelőre ennyi információnk van, illetve hát annyi, hogy valamivel több mint 10 négyzetméteres ingatlan födémje szakadt be a robbanás miatt, adta hírül a katasztrófa védelem. Természetesen, ha további híreket kapunk, azt azonnal közöljük majd. Shakira pedig történelmet írt, itt a Daily Mixben Shakira dala következik éppen. A világszerte sugárzott madridi koncertje lett az Amazon Music történetének legnézettebb női előadóhoz köthető élő koncert közvetítése. Egyébként a kolumbiai énekesnő pályafutásában ez volt az első alkalom, hogy egy teljes koncertjét élőben világszerte közvetítették. Die Die, jön ez a dal most Shakirától. A nagy esküvői hét játékunkban pedig az újabb kérdés, hogy melyik házastárs szokta hagyományosan elkapni, vagy éppen felemelni a másikat a küszöb átlépésekor. Ha van ötletetek, vagy tudjátok a választ, jelentkezzetek a játékra most!

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 1:30 után 2 perccel járunk, ahogy említettem, ma van az ölelés világnapja, lehet ölelkezni, és hát bizony sok szempontból is jó hatással van az emberi szervezetre, ahogy ezt kifejtettem és említettem az előző órában. Ors írta nekünk, hogy szia, ha bejössz, megölelek téged. Hát gyere be te hozzánk a rádióba, jó? Miért én menjek? Holnap pedig indul a rádió egy top 500, szerintem jó pár Lady Gaga is lesz a listán, valószínűleg az Abrakadabra is. Most ezzel folytatjuk, itt a rádió egy gongon, a Daily Mixer.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Újabb közlekedési információkat mondok nektek. Az M5-ös autópályán továbbra is tolódást tapasztalható. Szeged felé Kecskemét térségében elbontották már a terelést, és a 89-es 96-os kilométernél minden sáv szabadon járható. Az időközben kialakult tolódás tehát folyamatosan csökken. Az 5-ös főúton a 84-es kilométernél az aknafedlapokat állítják helyre, a belváros felé vezető külső sávot lezárták. Az Akadémia körútról jobbra kanyarodni, így a belső sávba tudtok azon az útszakaszon. A jövő héten pedig egyébként elárulom, hogy aszfaltozási munkák miatt is még forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, akkor kérlek benneteket, jelezzétek nekünk a jól ismert elérhetőségeken.
2: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: SMS Viber számunk 2914-014-020-as, itt lehet a játékra is jelentkezni, nagy esküvői hét, heti fődíj sorsolás holnap, közel 1 millió forint értékű a nyeremény. Most pedig Taylor Swift énekel, ez az Oplight.

0: koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: Halló, Anikó vagyok.
2: Én pedig Faragó Miklós a rádió egy gongból.
1: Ja.
2: Úgy halljuk, hogy önöknél is, nálatok is lesz esküvő hamarosan.
1: Nem lesz.
2: Nem lesz? Akkor rossz számot hívtam.
1: Nem lesz, de barátoknál lehet, hogy lenne, ha besegítenénk.
2: Hát akkor csak lesz? Vagy hogy van ez?
1: Hát lehet, hogy akkor előrébb hoznák az esküvői dátumot.
2: Na hát a lényeg, hogy azért jelentkeztél a játékra, Anikó, hogy megnyernéd ezt a fődíjat, ha nem is magadnak, de nem is lányodnak, igen, fiadnak, hanem egyik barátnak?
1: Igen.
2: Aki gondolom azért meghív az esküvőre.
1: Hát reményeim szerint igen.
2: Hát hogyha megnyered, akkor alapból, tehát
1: akkor mindenképpen.
2: Kicsit megúszod a NASZ ajándék kérdést.
1: Hát ez egy, igen.
2: Ez az lenne, na hát.
1: Ennek egy nagy része a NASZ ajándék lenne, és az egy már szép NASZ ajándék.
2: Hát én azt gondolom, igen.
1: Igen.
2: Mondom a kérdést akkor, hogy igen. Biztos, ami biztos, nehogy az legyen, hogy itt beszélgetünk, aztán nem is tudod a kérdésre a választ. Hogy? Melyik házastárs szokta hagyományosan elkapni vagy felemelni a másikat a küszöb átlépésekor?
1: Férj.
2: Igen.
1: Ő ifjú férj.
2: Ő szokta elkapni vagy felemelni?
1: Meg felemelni.
2: És
1: átlép vele a küszöbön.
2: Igen. Azt tudod, hogy miért egyébként? Hogy miért ez a szokás?
1: Hát megmondom őszintén, hogy most nem ugrik be.
2: Nem volt kérdés.
1: Nyilván hallottam már, de nem tudom.
2: Andornak írjátok meg akkor a következő órában. Jön én, Andor mindjárt, úgyhogy legyen ez akkor a nyitott kérdés a délután folyamán. Az viszont nem kérdés, hogy akkor a kalapba kerül a te neved is, Anikó.
1: Jó.
2: A játék folytatódik a délutáni órákban is. Király Andor megérkezett, úgyhogy 17 óráig vele rádiózhattok, illetve erről a hagyományról nyugodtan kifejthetitek az ötleteteket, vagy ha tudjátok, hogy miért is szokás, hogy a férj feleveli a feleségét, és így lép be a ház küszöbén. Én viszont most kilépek, de holnap 10 órakor belépek ismét, és a rádió egy top 500 indul, majd ne felejtsétek. További jó rádiózást, kellemes délután mindenkinek. Laj Getlekivel indul a következő óra. Viszont hallásra. Sziasztok!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
12: Vadász, IAS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
13: Elemtechni gumiszerviz. Továbbra is tárunk szeretettel a Tatásoron található műhelyünkben. Új és használt gumik széles választék a készletről. Autókozmetika, futómű beállítás, javítás, gyors szerviz. Teljes körű felni felújítás. Autóbérbeadás rövid és hosszú távra. Elemtechnik. Kecskemét, Tatásod 2.
14: Álom otthonba, álombútorok. Az egyszerűtől az exkluzívig. Egyedi konyhatervezés, sarokülők, étkezők, francia ágyak, minden egy helyen. Sarokülő 149.900 forinttól, étkező 6 székkel 99.600 forinttól. Őszi akció 1600 négyzetméteren, a Dobosbútor áruházban. Kecskemét, Kórhánközi út 10. Dobosbútor.hu.
15: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti Agroker áruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99.000 forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti Agroker áruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
16: Minőség is, kényelmes is.
17: Télre is, nyárra is.
18: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
19: Költséghatékony is, megbízható is.
20: Kislakásba is, nagyházba is.
21: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
22: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
23: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
24: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
25: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
26: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14 17. Oktoberfest, Spanetta étterem és sörház.
27: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: 100. születésnapját ünnepelte Piroska néni a Kecskeméti kórházban. Jelzőlámpás gyalogátkelőhely épülhet Pirtón az 53-as főúton. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges születésnapot ünnepeltek a Kecskeméti kórházban, ahol Piroska néni betöltötte 100. életévét. A traumatológiai és késsebészeti osztályon ápolt idős hölgyet az intézmény főigazgatója és az osztály dolgozói is felköszöntötték, írja a híres.hu. Az ünnepeltet virágcsokorral, születésnapi tortával és közös énekléssel lepték meg, hogy emlékezetessé tegyék a jeles alkalmat. Pócs Levente osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint Piroska néni állapota lehetővé teheti, hogy néhány napon belül hazatérjen. Régóta várt közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhat meg Pirtón, ahol jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesülhet az 53-as főúton. A települést kettészelő útszakaszon naponta több mint 6700 jármű halad át, köztük mintegy 1500 teherautó, miközben jelenleg egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely sincs a községben, írja a Baon. A tervek szerint nyomógombos jelzőlámpát telepítenek, és a busz megállóhoz vezető új járdaszakaszt is kialakítják. A beruházás kiviteli tervei már elkészültek, a munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkezdődhetnek. Nagy Ferenc polgármester ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzat egyelőre nem kapott hivatalos értesítést a kivitelezésről, de bíznak a fejlesztés mielőbbi megvalósulásában. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Névi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
1: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Mébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
28: Sok felé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
17: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai slágerben üdvözlök mindenkit. Csütörtök lévén Miki után a stúdióban. A következő három órában Király Andor, számítok mindenkire. Annál is inkább, hiszen folytatódik a nagy esküvői hét. 800 ezer forint értékű a nyeremény, ami bizony egészen jó jöhet egy esküvő megszervezéséhez. A héten ugye minden órában, így ezen a délutánon is egy-egy kérdést teszünk fel a házassággal, az esküvőkkel, a lakodalmi szokásokkal kapcsolatban, és persze, hogy nem kell hozzá még házastársnak lenni, csak egy jó válaszra van szükség. Kitart velem. Nem sokára mondom a kérdést, hogy mire felhívok valakit, addigra sikerüljön esetleg utána is nézni. Jelentkezni SMS és Viber számunkon már is lehet. Ez a 29 414 020. Nemrégiben beszéltünk arról, hogy az üdítőknek mennyire más íze van, hogyha esetleg műanyag palackban, üvegben vagy dobozban vannak, de visszatérve most egy kicsit a műanyag palackokhoz, érdemes őket újra tölteni? Vagy miért nem? Ez is szóba kerül. No meg az is, hogy manapság mennyit ér egy diploma? Érdekes kérdés. Minden esetre jelenleg maradjunk az igazi mai slágereknél. Ray Daltonnal folytatjuk, hiszen biztat bennünket, do it again. Igen, csináljuk tovább mindenkinek. Kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Mivel vége a fesztivál szezonnak, és egyre hűvösebb az idő, most már azért fedett helyen megrendezésre kerülő programokról lesz szó. A Katona József Színház 130 évéről nyílt kiállítás a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház nézőtér büféjében. A tárlat különleges színház történeti utazásra hívja az érdeklődőket, amelynek során az elmúlt eddig kevésbé ismert pillanatai is megelevenednek. Szintén a hétvégén, szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között rendezik meg Kecskeméten a híres Agorában a Kárpát-medencei összművészeti találkozó Tehetségpaletta Fesztivált, ahol 11 művészeti kategóriában mutatkoznak be a tehetségek. Ezeket ajánljuk, kellemes időtöltést hozzá. Bízom benne, hogy együtt a délután további részében is ebben lesz részünk. Egy kérdés erejéig pedig térjünk csak vissza a játékra. Eljegyzés után az esküvőig hagyományosan melyik kéz gyűrűs ujjára húzzák fel az eljegyzési gyűrűt? Tippeket nem szívesen adnék, lévén kettőből lehet választani, jó esetben. Erre várom tehát a választ attól, akit majd nem sokára megcsörgetek. Addig viszont folytassuk Tiesto és Jonas Blue-ék felvételével. Addig viszont folytassuk egy igazán hangulatos dallal. Tóth Abigail és Accent következik a Sugar Daddy-vel.

0: A Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy, egy nagyon fontos info az autósoknak. Akik az M0-ás M1-es felé veszik az irányt, a Nagy Duna hidat érintő munkák folytatódnak, ezért a 17-es és 14-es kilométerek között a két külső sávot teljes mértékben lezárták, így a két sávra szűkült szakaszon 6-7 kilométeres jelenleg a torlódás. Aki nem kerül, számítson legalább 30-40 perccel hosszabb menetidőre, és ha van egyéb fontos információ, a forró drót 76-414-010. Várom, mindenki legyen óvatos, jó utat kívánok!
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: Mindjárt csörgetek is a valakit, most viszont egy kis break, és 2,5 perc múlva folytatjuk Hörcég felvételével, és jön melléjük Purple Disco Machine. Ez lesz a

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
8: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
9: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió 1 Gong legújabb játéka. Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon.
1: Igen, tessék.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 Gongból.
1: Üdvözlöm, de jó.
2: Üdvözlöm, tegeződhetünk?
1: Nyugodtan, persze.
2: Zoli, ugye?
1: Így van.
2: Jól láttam akkor az. Zoli, hát mi készül? Mi készül?
1: Lakodalomban a mi utcánkban.
2: Lesz, ugye? Mikor lesz? Mikor
1: lesz? A lányomnak lesz.
2: Aha,
1: májusban.
2: A tervek megvannak nyilván, időpont megvan.
1: Nagyjából igen.
2: Helyszín egyebek, mesélj egy picit.
1: Helyszín szerintem, az is megvan.
2: Aha.
1: Hát azért van még mit.
2: Van még, ami hiányzik? Ide. Na hát ehhez tudod, 800 ezer forint értékben hozzá tudunk járulni.
1: De jó lenne.
2: Ugye, hogy nagy segítség ez ilyenkor?
1: Nagy segítség lenne, így van.
2: Ehhez viszont egy választ meg kell adnod a következő kérdésre. Eljegyzés után az esküvőjék hagyományosan mely kéz gyűrűs ujjára húzzák fel az eljegyzési gyűrűt?
1: Eljegyzés után?
2: Hát az eljegyzési gyűrűt melyik kéz ujjára húzzák fel?
1: Hát a gyűrűs ujjra.
2: Na de melyik az?
1: Ja, hogy melyik kéz? A baloldali.
2: Baloldali, ugye? Mert hogy aztán átkerül a jobbikra minden esetben.
1: Így van.
2: Helyes a válaszod, és ez azt jelenti, hogy bekerültél a kalapba. Jó?
1: Szuper.
2: Tudod, pénteken 4 és 5 között holnap már sorsolunk is.
1: Oké, köszönöm
2: jó?
1: szépen.
2: Úgyhogy addig is jó készülődést, és hallgass bennünket, lehet, hogy te leszel a szerencsés.
1: Oké, köszönöm. Köszi.
2: Szia! Újabb kérdéssel érkezem. A következő órában az sem lesz bonyolult, de érdemes folyamatosan hallgatni, követni bennünket, hiszen valamikor elhangzik a kérdés is óra közben. Így sokkal egyszerűbb lesz a feladat. Egy újabb zenei órában tehát, amit majd Hypeton nagy slágerével kezdek. Ez lesz az Out of My Head, itt a Rádió 1 Gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon. Támogatóink Gold Club Óra Ékszer Olsan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán Ferrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
12: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
13: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
14: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
15: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költözzokosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költözzokosantra Facebookon, vagy interneten. Költözzokosan te is.
16: Elemtechni gumiszerviz. Továbbra is várunk szeretettel a Tatásoron található műhelyünkben. Új és használt gumik széles választék a készletről. Autókozmetika, futómű beállítás, javítás, gyors szerviz. Teljes körű felni felújítás. Autóbérbeadás rövid és hosszú távra. Elemtechnik. Kecskemét, Tatáson 2.
17: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
19: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
20: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
22: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
23: MG Motor Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Fokozott rendőri jelenléttel javítanák a közbiztonságot Kecskemét Hunyadi városában. Közel 650 millió forintból újul meg a Ménteleki óvoda, megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb közbiztonsági fórumot tartottak Kecskeméten, Hunyadi városban, ahol a lakók személyesen is jelezhették problémáikat a rendőrségnek. A jövőálló rendészet program keretében Seregély Renátó rendőrhadnagy látja el a közösségi rendőri feladatokat Hunyadi városban és Vacsi közben, szorosan együttműködve a polgárőrséggel és a városrendészettel, írja a hírös.hu. Pászti András önkormányzati képviselő szerint az elmúlt hetekben már több problémás helyszínen sikerült intézkedni, köztük a Kandukálmán utcában is. A városrészben október 14-én megkezdődött a Ceglédi úti gyalogos aluljáró felújítása, amely várhatóan október 19-ére készül el. Megkezdődött a Ménteleki óvoda felújítása és bővítése, amely a tervek szerint 2027. szeptemberére az intézmény fennállásának 70. évfordulójára készül el, írja a hírös.hu. A beruházás során két új csoportszobát, korszerű kiszolgálóhelyiségeket és új konyhát építenek, valamint a meglévő épületrészt is teljesen átalakítják. A fejlesztésnek köszönhetően az óvoda a jelenlegi 50 helyett 75 gyermeket fogadhat majd, modern, energiahatékony és akadálymentes környezetben. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
0: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
26: Fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk nagy részén előfordulhat kisebb eső és a szél is megélénkül. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között alakul. Holnap napos idő, valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány helyen zápor előfordulhat. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban -2 és +8, míg délután 13 és 18 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most Rádió 1 Go!

Ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ismét üdv mindenkinek a mikrofonnál ebben és még a következő órában Király Andor. A délután folytatódik mindenek előtt a játékkal. Valami régi, valami új, valami kölcsönkapott és valami kék. Ismerős? Az esküvőhöz ugye rengeteg hagyomány és babona kapcsolódik, és ezekből is merítünk a nagy esküvői héten. Minden órában érkezik ugyanis egy kérdés, amire a helyes választ keressük. A tét pedig nem mindennapi, az értéke 800 000 forint. Meglepődnék, hogyha valaki nem fantáziálna erről, mi mindenre is lehet költeni. A kérdést természetesen néhány perc múlva elárulom. Jelentkezni viszont már is lehet SMS, illetve Viber számunkon a 2944 0 20. Egyszerűek ezek a hagyományokkal kapcsolatos kérdések, nincs diplomához kötve, hogy bárki választ tudjon rá adni, de a kérdés ebben az órában, hogy vajon mennyit is ér ma egy diploma? Kiderítjük mindjárt. Addig viszont, hogy a megalapozott jó hangulatot folytassuk. Ray Dalton következik, és a Blood Running most tőle itt a Rádió 1 Gongon. Mindenkinek további szép délutánt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, akik játszani szeretnének és pályáznak a 800 000 forint értékű nyereményre. Most figyeljenek, jön ennek az órának a kérdése. Hogyan nevezik a vőfény modernebb változatát? Ilyen egyszerű. Aki nyerni szeretne, már is jöhet az üzenet SMS, illetve Viber számokra 29 414 020-ra. Az óra elején feltettük a kérdést, hogy vajon manapság mennyit ér egy diploma? Ugyanis megkérdeztek 5 nagy céget arról, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munka világát. A válaszokból kiderült, hogy a diploma továbbra is érték, de önmagában már nem elég. Ugyanis egyre fontosabb a gyakorlati tudás, amit elvárnak, a probléma megoldó képesség, az alkalmazkodó képesség és a folyamatos tanulás. Tehát akkor hol van ebben az AI? A mesterséges intelligencia elsősorban a rutin feladatokat alakíthatja át, a diplomát tekintve pedig nem csak az számít, hogy eddig mit tanultunk, meg mit tettünk le az asztalra az egyetemen vagy a főiskolán, hanem az is, hogy a továbbiakban milyen gyorsan vagyunk képesek újat tanulni. Ezek az elvárások manapság, tehát a komoly állások betöltéséhez nem elég már a 16-17 év iskola. Persze enélkül is bőven lehet boldogulni, és ha a háttérben ott szól a rádió egy gong, akkor még a munkahelyen egy kicsit könnyedebb is lehet a hangulat. Ezt most megalapozzuk, egy jó kis dallal hazulról jön Regán Lili, és az új dal, a Heal Me.

0: Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, most pedig info az autósoknak, közlekedőknek. Akik a 4-es főúton kelet felé indulnának, számítsanak arra, hogy Karcag és Püspökladány között rosszuldét miatt mentő helikoptert várnak, így a forgalmat teljes mértékben leállították, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni, avagy, ha időben szóltam, akkor kerülni, alternatív útvonalat találni. Illetve Budapest felé a 84-es és 79-es kilométerek között az M5-ös autópályán a lassan mozgó géplánc halad a belső sávban, úgyhogy itt is egy sávra szűkül a forgalom ilyenkor. Általában szintén felszokott torlódni a forgalom, de ha valaki pontosabban tud, szívesen fogadom az információt, a szám 76-414-010, SMS, illetve Viber számunk a 29-414-020. Mindenki legyen óvatos, jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Már csak néhány perc, és ebben az órában is csörgetek valakit, akitől várom majd a helyes választ kérdésünkre, ami már el is hangzott. Aki figyelt, neki már sokkal könnyebb dolga lesz a válasszal. Addig viszont csak zene, Coldplay-ék jönnek, és a Sky Full of Stars. Mindössze 3 perc, és indítom is.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofert szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Csipet, Ropi! Wow! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
5: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
6: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
7: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most www.dream-home.hu.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
16: Ha munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Béz munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Koncentrálj a Rádió egy gongműsor vezetőjére, és felej azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon.
1: Csatorai Mónika.
2: Király Andor vagyok, és ez a Rádió egy gong.
1: Szia!
2: Szervusz Mónika, jó hallottam a neved, ugye?
1: Igen.
2: Előre mosolyogsz?
1: Hát remélem, hogy utólag is.
2: Hallottad a kérdést?
1: Hát küldtem SMS-t.
2: Azt én értem, de én azt kérdeztem, hogy hallottad-e a kérdést a műsorban?
1: A kérdést valakitől igen hallottam, és a választ szeretném mondani, érdekel?
2: De remélem azért te is hallgatsz bennünket.
1: Hát hogy ne hallgatnék, csak ha most
2: ha már
1: elmondanám,
2: jelentkeztél.
1: Hogy éppen miért nem hallgatlak.
2: Na éppen miért
1: de
2: nem.
1: Amúgy ezelőtt még hallgattalak egy ötletre.
2: Aranyos vagy, éppen miért nem most?
1: Mert most végre eladottak 3,5 éves, folyton izgő mozgó kislány, és most lejöttem sétálni a Köröstorok partjára addig.
2: Azt
1: ha már azért jöttünk át, hogy játszon a játszótéren, csak úgy közben elaludt, úgyhogy most úgy döntöttem, akkor most én meg kicsit addig kiszállok, és akkor pihenek. De ennyi, de az előbb még pont, hogy hallgattam.
2: Oké, kielégítő a magyarázat, akkor jó, halkan beszélünk, nehogy fölébresszük. Hogy nevezik?
1: Már rám vagyok, most álltam ki a kocsiból, addig az apja vigyezve. És ugye most így akkor valaki már járjon már jól, ha már végül is nem lett játszóterezés.
2: Most már mindent tudunk rólatok.
1: Pihi van. Hát most már
2: Oké, azért elmondom a kérdést, hogyan nevezik a vőfé modernebb változatát manapság?
1: Ceremónia mester.
2: Uh-huh. Nektek volt ilyen?
1: Hát nem, de szeretném, hogyha lenne.
2: Aha.
1: Be van ígérve.
2: Mik a tervek?
1: Hát...
2: Konkrétan?
1: Az a terv.
2: Igen.
1: Ki sem merem már mondani, hogy hány éves leszek, hogyha ez lezajlik.
2: Azt nem is kérdeztem. Nem illik egy költől ilyet kérdezni, tudtok.
1: Egy 2 éven belül tervezzük, hogy szeretnénk. Helyszínt is kitaláltuk, szóval igen, szeretnénk.
2: Nincs időhatár.
1: Kislányom vinne ruhámat, addigra 5 éves lesz, már annyira nem lesz hiszt is.
2: Aha. Nincs időhatár, hogy mikor lehet ezt felhasználni. A 800 ezer forint értékű nyereményt, ugye? Mert hogy erről van szó, azt tudod?
1: Hát de persze, hogy tudom, de ez most még én csak belekerülök egy kalapba, gondolom.
2: Igen, de holnap már sorsolunk is.
1: Uh-huh. Holnap van a sorsolás?
2: Bizonyám, 4 és 5 között nagyon kell figyelni. Ha ezt a számot látod, csörög a telefon, akkor tiéd a nyeremény.
1: Hát, ha most komolyan mondod, nem hajnal 4 és 5 délután?
2: 16 és 17 óra között, így jobb.
1: Hát, bele sem merek gondolni, de nagyon-nagyon-nagyon boldog lennék.
2: Csak bátran. Örülnék neki,
1: jó, akkor
2: nagyon szimpatikus
1: nagyon
2: vagy. Úgyhogy igen, bekerült
1: köszönöm
2: a neved a kalapba. Nagyon figyeld
1: köszönöm
2: a telefont,
1: szépen.
2: Sosem lehet.
1: Figyelnek magam.
2: Jó.
1: Jó,
2: jó sétikálást, kellemes levegőzést.
1: Köszönöm
2: szia.
1: Szépen nektek is, további szép nap. Szia.
2: Most, hogy én is szóhoz jutok, elmondom, hogy a következő órában, ami az utolsó zenei óra egyben a mai alkalommal, még folytatjuk, jön egy újabb kérdés. Ez sem lesz bonyolult, csak figyelni kell a Rádió egy gongot, és hogy mivel indul az utolsó 60 perc, azt is elárulom. Sanfelt és Rosalind slágerével. Ez lesz a Heart Like Mine.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 20%? Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményára teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből, most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
9: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
10: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
11: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
12: Álva fejénél az, vagy nem ez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
13: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
16: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval! Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
17: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
18: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
19: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
20: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
21: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten, a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most www.dream-home.hu.
23: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
24: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
25: Tegyen próbára minket.
24: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
26: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kecskemét kapta a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Kiskunfélegyháza és Dunaszent Benedek neve a leghosszabb Bács-Kiskunban. Ma van a kézmosás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét nyerte el idén a legaktívabb önkormányzatnak járó mozgásreceptre díjat. Az elismerést a Visegrádon rendezett életmódorvosi és mozgásreceptre konferencián adták át a város képviselőinek, írja a hírös.hu. A díjjal Kecskemétnek a rendszeres testmozgás népszerűsítéséért és az egészség megőrzéséért végzett munkáját ismerték el. A programban fontos szerepet vállalnak a helyi házi orvosok, akik mozgásreceptek felírásával ösztönzik pacienseiket az aktívabb életmódra. A kezdeményezés sikeréhez az egészségfejlesztési iroda munkatársai, az egészségügyi intézmények és a városi önkormányzat együttműködése is hozzájárult. Kiskunfélegyháza és Dunaszent Benedek rendelkezik a leghosszabb település névvel Bács-Kiskun megyében, írja a Megyei Lap. Mindkét név 15 betűből áll a magyar ABC szabályai szerint, míg a legrövidebb nevű település, Rém, mindössze 3 betű. Magyarországon ennél rövidebb település nevek is léteznek, például Ág, Bő és Őr neve csupán 2 betűből áll. A világ egyik legismertebb hosszú település neve egyébként Velszben található, ahol egy falu 58 karakteres elnevezését a 19. században turisztikai figyelemfelkeltés céljából alkották meg. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos kézmosás, ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedés szerepében 17%-kal.
1: Sokfelé számíthatunk felhős időre, aztán később északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó eső nem várható, többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 14 és 19 fok között alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, élénk marad a szél. A hőmérséklet éjjel mínusz 3 és plusz 8, napközben 13 és 18 fok között alakul.
4: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi ma is láger megy. Ebben az órában még mindenképpen, és mivel heti fődíjunk van, ebben az órában is folytatjuk egy kérdéssel. Mennyit tudunk az esküvői szokásokról? Most bárki próbára teheti magát a nagy esküvői héten? Minden órában ezzel kapcsolatban egy új kérdés és a jutalom. A játék végén holnap 4 és 5 óra között 800 000 forint értékű nyeremény. Nem sokára el is mondom a kérdést, úgyhogy érdemes figyelni, mert lehet, hogy éppen egy jól ismert hagyomány hozza meg majd a szerencsét. Jelentkezni folyamatosan lehet SMS, illetve Viber számunkon a 2094410-20. Attól függetlenül, hogy már nincs nagy meleg, a folyamatos folyadék bevitelre mindenki figyeljen, mert általános tény, hogy nem fogyasztunk elég folyadékot, de vajon érdemes a műanyag palackokat újra tölteni? Vagy inkább válasszunk más alternatívát? Erről is szó lesz mindjárt. Most viszont csak annyit árulhatok el, hogy mi következik. Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kívánok további kellemes délutánt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és elérkezett az idő, hogy a mai alkalommal az utolsó kérdést feltegyem mindazok számára, akik szeretnék a 800 ezer forint értékű nyereményt. Házassággal, esküvőkkel, lakodalmi szokásokkal kapcsolatos ez is. Így szól, a hagyomány szerint melyik van előbb, a jegygyűrű felhúzása, vagy az első hitvesi csók? Várom a jelentkezéseket SMS, illetve Viber számunkon a 2094140. Az igazán meleg időszak már mögöttünk, de ugyanolyan fontos a folyamatos, megfelelő mennyiségű folyadék bevitel. Ki az, aki újra tölti esetleg a műanyag palackot? Csak azért, mert nem árt óvatosnak lenni, ugyanis az egyszer használatos PET palackban idővel baktériumok szaporodnak el, különösen akkor, ha rendszeresen iszunk belőlük. Mindemellett a karcolásokban még könnyebben megtelepedhetnek a kórokozók, és ha folyamatosan süti a nap, az fokozhatja bizonyos anyagok kioldódását a műanyagból. Úgyhogy aki rendszeresen, egészséges módon fogyaszt folyadékot, érdemes inkább egy könnyen tisztítható, újra tölthető kulacsot választani. Most már rengeteg nagyon jó dizájnnal ellátott, újra tölthető kulacsot lehet kapni. Ezek abszolút nagyon jól lezárhatók, némelyik elég rafinált. Én már belefutottam olyanba is, hogy eltelt egy-két perc, mire rájöttem, hogyan is kell belőle az italt elfogyasztani. Ez persze nem lehet akadálya, megoldás mindig meg lesz, ahogyan nem sokára a mai utolsó olyan hallgató is, aki bekerülhet a fődíj sorsolásba. Addig viszont zenélünk tovább, Maroon 5-ék következnek Christina Aguilera-val közösen. Ez a jól ismert Moves Like Jagger most itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, már csak néhány perc, és hívom a mai utolsó játékost, akinek van esélye bekerülni a holnapi fődíj sorsolásba és megnyerni a 800 000 forint értékű nyereményt. Előtte viszont, akik Kecskeméten autóznak, figyeljenek a Kiskunfélegyházi úton, a Mincenti körútnál, mert Karesz annyit írt nekünk, hogy rendőri ellenőrzésre kell számítani, úgyhogy csak óvatosan, nem emiatt, hanem vigyázzunk egymásra, hogy mindenki épségben, biztonságban elérje úti célját. Jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Fél öt után járunk 6 perccel, és ilyenkor mindig megnézzük, hogy milyen időjárás várható még a hét hátralévő napjain. Felhős és napos időszakok váltják majd egymást, számottevő csapadék nélkül 16-17 fok lesz a maximum, vasárnap elérheti azonban a 19-et is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Az utolsó zenei blokkot pedig Accent Sarah és Misha Miller kezdi némi konzumálás után. Ez lesz a Don't Leave itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
1: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
4: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
5: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
6: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
4: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
5: Ezt nem hiszem el.
7: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph. Hajló.
8: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad a rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
11: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your

0: Ceglédi út.
1: Gyere el az Oázis kertészetbe október 16 és 18-a között, mert ezen a hétvégén hatalmas faiskolai és őszi balkonnövényválaszték mellett 30%-os kedvezménnyel várunk. Oázis kertészet Kecskeméten, a Nagy Tesco körforgalom előtt.
2: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felej azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: Igen?
2: Király Andor vagyok, és ez a rádió egy gong.
1: Szervusz Andor, Herzog József vagyok.
2: Szervusz József, milyen volt a mai napod?
1: Egész tűrhető.
2: Vagy még nincs vége?
1: Hát a munkának annak már vége van, most kezdődik a lazulás. Főzőcskézés.
2: Mit főzöl?
1: Forsétkaparás. Több főzelék lesz, pörkölte.
2: Az nagyon jó. Te főzöd, te készíted az egészet?
1: Nem, már a párom már nekilátott.
2: De besegítesz?
1: Igen.
2: Na jó van, és mi készül? Mi készül nálatok, ha már esküvőről, lakodalomról van szó a játékban?
1: Mi készül nálunk?
2: Aha. Nem szeretnél nyerni?
1: De szeretnék természetesen. Az előbb a felhívást hallottam.
2: Erre szól a nyeremény.
1: Melyik van előbb, a jegygyűrű felhúzás? Vagy a...
2: Térjünk rá akkor a kérdésre. Igazad van. A hagyomány szerint melyik van előbb, a jegygyűrű felhúzása, vagy az első hitvesi csók?
1: A jegygyűrű felhúzása.
2: Ez annyira egyértelmű?
1: Szerintem igen.
2: Így van, persze. Nem tévedsz, főleg, ha túl vagy rajta. Jól van, helyes a válaszod, bekerültél a sorsolásba, és holnap 4 és 5 között már sorsolunk is.
1: Szuper.
2: Addig is.
1: Köszönöm.
2: Jó étvágyat és jó rádiózást.
1: Köszönjük szépen, kitartás, szép napot.
2: Neked is, szia.
1: Szia.
2: Azt kell mondjam, hogy még mindig nincs vége csütörtök lévén, hiszen holnap péntek, holnap lesz a fődíj sorsolás, de 10-től még érkezik Miki, délután 2-től Zsolti, és ő fog sorsolni, valakinek odaadja a 800 000 forint értékű nyereményt, úgyhogy nincs semmi veszve, tilos feladni a továbbiakban is, hiszen lassan 5 óra jön a Rádió 1 Live Mix, ehhez is jó rádiózást kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, legközelebb a jövő hét szerdán rádiózunk együtt, bízom benne, mindenkinek további szép napot, kellemes estét, jó pihenést!
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió 1 gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió 1 gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió 1 gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
5: Na ne, tényleg?
4: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyorstöltőt.
5: Ez nagyon jól hangzik.
4: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
6: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
7: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
9: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
10: Datív PC. Minden reggel egy döntő.
11: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban.
12: Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
15: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
17: A 2x200 grammos csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virsli csak 1499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
18: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
19: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
20: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
21: Önnek a Protexin kell.
22: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval. Válaszd készletről elérhető BYD Sea Lion 7 modellünket. És most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
24: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
25: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
26: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
27: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
28: MG Motor Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
29: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
30: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
31: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
32: 9 sztár vendég, egy világsztár, 2 sztár retro DJ.
31: Alice DJ, Naksi ex Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS, Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
33: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
34: Reklámot hallottak.
35: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: És most!
37: Rádió 1!
36: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
37: Rádió 1!
0: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, gyertek, megjöttünk, itt vagyunk. Kezdődik a Rádió egy Live Mix, ami továbbra is 2 órás. És hát bomba zenék jönnek, ezekről majd Lotfi Begi gondoskodik. Szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiohallgatókat, szevasztok!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Képzeljétek el, mi Begivel mindig hosszan lamentálunk arról, hogy milyen animációt tegyünk ki a háttérre.
1: Ezt akartam mondani, hogy érdemes benézni most hozzánk.
0: Most egy nagyon szép csaj van ott a ropogó kandalló mellett, simogatja a lábát, kávét iszik. Én meghagynám.
1: De ezt Atist hagyta itt nekünk, nem?
0: Én nagyon szeretem az Atist.
1: Én nagyon szeretem az Atist, ballagott hazafele, rádudáltam, eldobta a kezében lévő telefon, tehát teljesen be volt zárva magába a fejébe. De hát most már értem, mert valószínűleg még mindig ez volt
0: az eszét ez a csaj.
1: Igen, a lelki szemben jelölt még mindig ez a kandalós, comsimogató hölgyemény volt. Én ezt pillanatokon belül le fogom cserélni, úgyhogy aki teheti, az nézzen be hozzánk a YouTube csatornánkon, és hát mi, kapcsoljuk be a TikTokot is?
0: Menjen!
1: Jó, akkor bekapcsoljuk a TikTok live-ot is, úgyhogy nem csak hallgathatok, hanem nézhettek mi is minket, az órát pedig már is a Wonderful Life-ra fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Európai jelenlegi egyik legnagyobb rádiós slágere, Alex Warren és a Fever Dream a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami két órás, és amelyben ma Lotfi megjelenik mellettem élőben a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek csak nagyon röviden. Lassú a haladás az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Bicske között, az M0-áson pedig felújítási munkák miatt van nagy dugó a déli szektorban az M1-es felé vezető részen. Mindenkinek jó utat! És a héten figyelem, ma van utoljára a Rádió 1 Live Mix, holnap pénteken ilyenkor ugyanis már gőzerővel dübörög a Rádió 1 Top 500 Magyarország legnagyobb rádiós slágerlistája, és csak mondom, Begi, brutálisan sok szavazatot kaptál, több dalodra is.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm, lehet még szavazni?
0: Még lehet, még az utolsók jöhetnek, hát ilyen ma késő estig még jöhetnek.
1: Az a baj, be vannak kapcsolva a kamerák, mert mindenki látni fogja, hogy a pult alatt egyfajtában nyomom a szavazatokat, de én nem tudom megtenni, mert hogy én zenélek nektek, de akinek még van rá lehetősége, ideje és kedve, az szavazzon az összes Lotfi Begidalra. Az összesre!
0: Holnap délelőtt 10-kor Balázsék jelentik be, hogy mi az 500. helyezett, aztán 3 teljes napon át megy a slágerlista. Elképesztően jó zenék lesznek itt óriási bomba meglepetések. Tehát még egyszer, holnaptól péntektől vasárnap estig Rádió 1 Top 500 itt nálunk a Rádió 1-en. Na mi érkezik most, Begi?
1: Tudod, mi történik, amikor Akon találkozik Saint John-nal?
0: Szerintem isznak egy jót.
1: Nem, Smack That Roses. Ezzel a különleges mashup-on megyünk tovább itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában, mellettem a Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, szevasztok srácok, Begi, kérlek, most már ne játsszál karácsonyi zenéket, elittuk a múlt heti 20 000 forintot, ja, és már csak 71 nap karácsonyig, írja Dani. Köszi.
1: Vészesek közeleg, ugye aki nem hallotta volna, Geri földobott egy kis pénzt, hogyha annak a DJ-nek, aki először lejátsza idén a bármelyik karácsonyi dalt, és hát én félig meddig azért megcsináltam a dolgot, de nem játszottam le a dalt, csak egy kis száncsengőt raktam valamelyik zenére, nem igen, emlékszem, melyikre.
0: Aztán viszont múlt héten pénteken este jött a pool megszélőben, és úgy lejátszotta a Last Christmas meglepetésszerűen. Teljes egészében imádtam, úgyhogy meg is beszéltük, hogy nem cashben kéri a 20 000 forintot, hanem elmegyünk egyszer kajálni.
1: Az jó.
0: Ilyen boldogan nem vesztettem még a 20 000 forintot.
1: Az azért jó, mert a fele megmarad. Legalábbis a bentőben fog kikötni.
0: Begi, mixen és közben miért mész néha hátra, kérdezi Balázs a TikTokon. Ez egy tök jó kérdés, mert tényleg így van. Most láthatjátok is a Begi hátra menetelét, mert ilyenkor Begi elkezd táncolni.
1: Hát képzeld el, hogy még mindig van úgy, hogy elkap a zene. Mondjuk úgy hetente 4-5-szer, amikor a pult mögött állok. Nem tudom, ez van. Imádom ezeket a dalokat, imádom azt, hogy én irányítom, hogy melyik dalból éppen melyik részlet szól. És hát örülök magamnak, mint majom a farkának, és elkezdek táncolni. Ezért megyek hátra.
0: És ezt a hallgatók is nagyon-nagyon szeretik, és jön egy dal, amit tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettek, és mindig nagyon nagy örömmel játszunk.
1: És hát egy aktuális a dal, mert hogy a Fradi is elkezdi az Európa Ligai hazai mérkőzéseit játszani, az első hazai mérkőzését játsza ma este a Grupa Arénába, úgyhogy most már egészen biztosan az ország minden pontjáról nagyon-nagyon sok fradista ül a kocsiba és tart Budapest felé, úgyhogy a következő dal szóljon az összes fradistának, és a mai mérkőzéshez pedig hajrá Fradi, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Ez nem más, mint A Freed From Desire.

0: Taylor Swift és az Opelite itt a Rádió 1-en, és még csak a felénél járunk a mai Rádió 1 Live Mixnek, ami 2 órás, mellettem Lost Fibegé a lemezjátszóknál. Rengeteg az üzenet, ez az Freed from Desire, ez a zene nagyon kellett. Elő Forza Milán, aztán hajrá Fradi, jó vagy Begi, üdvözlettel Hozé.
1: Hú, és akkor mi lesz, kedves Hozé, amikor november 5-én a Milán vendégjátékaként látogatunk a San Siroba? Akkor kinek? Melyik kezedbe fogsz harapni?
0: Nagyon jó kérdés. Hello fiúk, szuper a mix, tök jó hangulódás nekünk az estére. A kisfiamnak ugyanis foci meccse lesz ma este itt Svájcban. Egy itteni kis csapatban játszik. Kérhetek egy hajrá Derilt tőletek. Köszi szépen, szép estét, Regina.
1: Háromra?
0: Így van, háromra. 1, 2, 3, és hajrá Derilt! Remélem ezt a főnél nem hallod.
1: De még szerintem itt ül.
0: Na, kimegyünk inni egy csomó vizet, hidratálunk.
1: Nem vizet, innen már szólt, hogy menjünk be, akkor, már akkor beszélde van velünk.
0: Jön az első hidratációs szünet, aztán pedig itt vagyunk Begivel még egy órán át élőben, jó? Ne kapcsoljatok sehová.
1: Ne menjetek sehová.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
6: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
7: Na ne, tényleg?
6: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
7: Ez nagyon jól hangzik.
6: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom
14: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
16: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
17: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
18: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
19: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
20: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
22: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
21: Mondtam.
22: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
21: Fresh Buddy sosem hibázik.
22: Akkor veszünk mi is egyet?
21: Ugye, tehát még egyet?
22: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
23: Hunyavel szemét, mit lát?
24: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
23: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
24: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
25: Nyerjetek kis busz gyermekeitek iskolájának a Regnum termékekkel! Vásároljatok október 15-e és november 18-a között alkalmanként legalább 3 darab Regnum kölyök terméket vagy Regnum húskészítményt, gyűjtsétek a blokkokat, és nyerjetek egy Peugeot Traveller kis buszt 1 millió forint értékű OMV üzemanyagkártyával. Részletek nyereményjáték bocspar.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
26: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
27: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
28: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99 ezer forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
29: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
30: Találd meg nálunk a helyed. Klubok, ahol közösségre találsz. Szakkörök, ahol kibontakozhatsz. Műhelyek, ahol alkothatsz. Táborok, ahol élményeket gyűjthetsz. Közösségek, ahol jó együtt lenni. Tanulj, alkos, kapcsolódj, éld át! Híres Agóra, ahol Kecskemét életre kell.
31: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
32: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
33: Októberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Októberfest, Spaletta étterem és sörház.
34: Álom otthonba, álom bútorok, az egyszerűtől az exkluzívig. Egyedi konyha tervezés, sarokülők, étkezők, francia ágyak, minden egy helyen. Sarokülő 149.900 forinttól, étkező 6 székkel 99.600 forinttól. Őszi akciók 1600 négyzetméteren, a Dobos Bútor áruházban, Kecskemét Kórhánközi út 10. Dobosbútor.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk, és még egy óránát mixelünk. Mellettem továbbra is Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz, Begi!
2: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok, és köszöntöm minden olyan kedves nézőt, aki a YouTube-on, vagy esetleg a TikTokon csatlakozott ránk, mert hogy ezeken a felületeken is élőben vagyunk.
1: Így igaz, és ne felejtjétek, a héten ez az utolsó Rádió egy Live Mix, hiszen holnap kezdetét veszi az idei Rádió egy Top 500, úgyhogy nem lesz Rádió egy Live Mix, nem lesz Rádió egy kívánság műsor, minden a Rádió egy Top 500-ról szól majd. Igen, Begire jöhetnek még az utolsó voksok, jó? Top500@radio1.hu. Na, menjünk tovább!
2: Az órát pedig már is a Walking on a Dream Blondie remixében az Empire of the Sun előadásában. Itt a Rádió 1-en, a Live X-ben csak kijöttem belőle, nem?
1: Gyönyörű mentés, Fofi. Én hogy tudtam, hogy fogsz kijönni ebből a mondatból, megoldottad.
2: Hát mit, amikor a körforgalomban indexelve jössz ki. Most már is megtanultam.
1: Vagy átmész rajta egyenesen.
2: Tök egyenesen ugratsz egyet és átmész, megoldottad.
1: Tolatva.
2: Tehát érkezik a Walking on a Dream Blondie remixében, az előadó pedig nem más, mint az Empire of the Sun. Itt a Rádió 1-en, a Live X-ben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Live Mix 5-től 7-ig, ma Lotfi Begi itt mellettem a lemezjátszóknál. Egyetlen fontos hírem van az autósoknak. Nem jó hír, 6 kilométeres dugó van még mindig az M0-as autóúton a déli szektorban. Az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő felújítási munkák miatt. Kitartás, mindenkinek jó utat! Most jöttem meg a munkából, fiúk, itt vagyok, volt már a Freed from Desire, este nyerünk, írja István.
1: Kedves István, lemaradtál róla. Bár én annyiszor lejátszom, amennyiszer akarjátok, csak akkor lehet, hogy az állásomban játszom. De igen, volt, lejátszottam, mert hogy este játszik a Fradi. Mindent bele, fiúk, hajrá, Fradi.
0: És hogyha valaki vágyik a Freed from Desire-re, vissza tudja hallgatni Begi előző szettjét a weboldalunkon, valamint az applikációban is, a mixek fülben
1: Freed
0: a két
1: from Desire!
0: A Begi

0: Na jó, befejeztem.
1: Köszi. Menjünk tovább.
0: Ja, biztos? Biztos,
1: hogy mehetünk abszolút. Inkább még szerint énekel.
0: Nem,
1: jó volt, szeretem.
0: Biztos?
1: Abszolút. A hallgatók is szeretik, téged is szeretnek, minden rendben megint.
0: Akkor viszont a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább, érkezik a Talk to You, méghozzá Aurelius remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ma is két órában mellettem ma a World Is Mine Radio Show képviseletében Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és micsoda találkozás volt ez, ugye Gotye, Somebody That I Used To Know, David Guetta és Art Bad gondolta újra, és a Sick Bromance is megvillant benne Timbertől, úristen, de jó volt.
1: Sok jó ember kis helyen is elfér. Szokták volt mondani.
0: Igen, és ez milyen igaz, az ilyen különleges egyvelegekben, mesepokban. Tiszteletem uraim, ez egy SMS, hát mennyire állat ez a mix, brutális, energia ezerrel, Begi fantasztikus vagy, sose halunk meg, őrület van a műhelyben, hangerő, maximumon, ölelés, Ruci mester.
1: Jó munkát, és vigyázzatok magatokra.
0: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Egy újabb hidratációs szünet jön itt nálunk, ti is ígyatok vizet, vagy ami a kezetek ügyében van, aztán pedig itt vagyunk Begivel még fél órán át élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csipet, Ropi!
4: Wow!
3: Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár Betű, Ropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: A következő MOLOS vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 200 g-os Nurpak kenhető sós vaj alternatíva csak 1099 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: A Protexin kell.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
15: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
16: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
17: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
18: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
16: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
17: Ezt nem hiszem el.
19: 20%! Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményára teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből, most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Minőség is, kényelmes is.
5: Télre is, nyárra is.
1: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
5: Költséghatékony is, megbízható is.
15: Kislakásba is, nagyházba is.
4: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
11: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
10: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
11: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
3: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák.
20: Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
24: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
25: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
26: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is my... Nem, ez a...
1: Oh! Gyerekek,
0: 29 év után belefutottam ebbe. Szóval nem, ez a Rádió Egy Live Mix, a World is My Radio Show képviseletében mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, túl sok mindent akartam egyszerre. Te innen mész majd a meccsre rögtön?
1: Hogyne. Nagyon komoly lesz. Teltház várható, és hát a Pilsen ellen már háromszor játszottunk, egyszer megvertük őket, egyszer kikaptunk, és egy döntetlen volt a mérleg. Én azt gondolom, hogy ha ezt a sort folytatjuk, akkor majd érezni fogunk.
0: Úgy
1: meg amúgy is.
0: Azt tudod, meg tudjátok, hogy nagyon hideg lesz, 10 fok, sapka sál.
1: Én már ezt akkor éreztem, amikor elindultam a rádióba, de mondom, ma most már elkések, tehát hogy nem fogok visszamenni átöltözni. Nem baj, a hangulat forró lesz, a lelátón mindenki tombolni fog, úgyhogy én majd teázok.
0: Így legyen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Begi, óriási vagy, ez igen, imádom a mixet, köszönöm, segít a munka utolsó órájában, üdvözlettel Veronika.
1: Köszi, és hát akkor jó pihenést.
0: Így van, menjünk is tovább.
1: Na mi ez?
0: New Religion.
1: Nem.
0: De.
1: Nem.
0: Miben fogadjuk, hogy a New
1: Religion? De miben fogadjuk, hogy nem az?
0: Na, mi lesz ez?
1: Majd mindjárt kiderül, hogy mi ez, de érkezzen egy régi dal új köntösben, itt a Rádió Egyen, a Live Mixben egészen 7 óráig élő.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma a rádió egy live mixben, Lotfi Begélt mellettem a lemezjátszóknál 2 órán át, van még itt egy csomó üzenet, kamion és személyautó karambolozott most pár perce Budapesten a Lurdi háznál, Pestről Budára mindenki meneküljön, zseni amúgy, ahogy Begi ezeket a zenéket összekeveri, imádom, hogy 2-3 számot is egymásra pakol, tökre, mint egy jó hambi.
1: A gitáros fajtából. Azt tudod, milyen a gitáros? A gitáros hamburger, tudod milyen?
0: Gitáros hamburger? Igen. Nem. Milyen? Jó. Ez most csak azért tette, aki
1: nézett,
0: nézi minket. Kifröcsög is, hogy le kell magadról söpörni, mint tényleg, mint a gitározni. Így már értem.
1: Nem ismerted?
0: Nem, nekem ez nem volt meg.
1: Jó van akkor.
0: Begi, akkor a mixet tettél le ide ma délután, hallgatnám még vagy 2 órát, köszi, és hajrá Fradi, írja valaki. Ha Begit hallgatnátok 2 órán át, megtehetitek holnap is a Birdies My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így van, érkezem holnap este, most pedig irány a stadion, mindenki a Fradinak szurkol. Hajrá Fradi, szavaztok!
0: Nagyon köszi az elmúlt 2 órát, maradjatok, Alex Kenji jön mindjárt is a Bambolé! Ezzel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb. Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait.
7: Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
10: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
12: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
13: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkos a hát nem ez. Újra nem ez.
16: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
3: Reklámot hallottak.
17: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: péntek délelőtt 10-től vasárnap estig Rádió egy top 500. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Van képzés egyébként? Tehát, hogyha valaki vízszomelié akar lenni, akkor beiratkozhat a vízszomelié iskolába?
2: Hivatalosan tudtommal a világon két ilyen hely van. Az egyik az ugye Los Angelesben volt. Én azt végeztem el, és Németországban is van egy hely, ahol hivatalos vízszomelié képzés történik. Covid idején online tudtam elvégezni. Elég hosszú ideig. Nagyon sok vizet kellett kóstolni. Egy vízkóstolon például nagyon fontos, hogy ez egy olyan alapíz, amin be tudjuk mutatni azt, hogy amikor egy nagyon lágy vizet kóstolunk, egyébként enyhén savos a pH-ja, hogy az mennyire különleges. Egyébként ez megosztó egy picit.
1: Ez tényleg nem jó.
3: Kezd a fejembe szállni.
2: És enyhén savas ízhatás, de nagyon tiszta, nagyon lágy. Ez egy természetes forrásvíz, és kezeletlen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A héten ez az utolsó élő kívánság műsor, hiszen holnap ilyenkor már gőzerővel dübörög a Rádió Egy Top 500 Magyarország legnagyobb rádiós slágerlistája, amit minden évben ti állítotok össze. Ki ma az első telefonáló?
1: Tünde vagyok. Kukitól az új számát szeretném.
0: Hello Tünde, készítem elő, ki kapja?
1: Barátok, család, testvéreim.
0: Na akkor hozom is nektek Kukit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Károly, hallgatlak.
1: Egy Lost Frequencies dalt kérnek szépen.
0: Intézem neked már is. Kinek menjem?
1: Feleségemnek, és jó pihenést kívánok neki.
0: Hát akkor érkezik is Belgium egyik vezető világsztár DJ-je, Lost Frequencies itt a Rádió 1-en. Ez a Leave It All.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Ja, Marcsi vagyok, Dobasról. Taylor Swift-et kérem a barátnőimnek.
0: Szia Marcsi, név szerint?
1: Krisztina és Szilvia.
0: És mit üzensz nekik?
1: Legyenek nagyon boldogok.
0: De cuki volt ez a hűmögés itt a végén. Te boldog vagy, minden rendben?
1: Igen, igen, igen.
0: Mi ennek az oka?
1: Jó kedvem van ma.
0: Hál' Istennek, maradj is ilyen jókedvű. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ez hamarosan nektek szól. És persze a további kérések is jöhetnek. A telefonszámunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Tintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Tintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
9: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
10: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
11: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
12: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
10: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
11: Ezt nem hiszem el.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: 20%! Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményár a teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből. Most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
16: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
17: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívtok ma este is, amit nagyon szépen köszönök. Rádió 1 kívánság műsor. Halló!
1: Krisztina vagyok.
0: Szia Kriszta, hol vagy és milyen estét van?
1: Nagyon jó, egy kis ödöződ a Texádon, és az egyik vendégünknek ma van a 35. születésnapja, Atinak küldeném a Sörzsböld diszkót.
0: Akkor már szól is neki a Substitution, Isten éltesse sokáig, neked pedig jó munkát!
1: Szia!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló!
1: Ja, Viki vagyok, és szemfeltől szeretnék valami számot kérni.
0: Hello, Viki! Ma sincs jó hangulatod.
1: Valamennyire igen,
0: az jó. Fú, milyen lehet, ha tényleg nagyon rossz kedved van. Valamelyik nap megbeszéltük, hogy ha valamiért mosolyogsz, vagy nevetsz, akkor mindenképpen azonnal hív fel. Mindig olyan a hangod, mintha nagyon fáradt lennél.
1: Fáradt is vagyok, meg még beteg.
0: Ja, Istenem.
1: Legalább most már van gyógyszer.
0: Ja, Istenem, jobbulás. Szemfelt, azt mondtad?
1: Igen.
0: Kinek menjen?
1: Annak meg magamnak.
0: Szemfelt, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight, ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en, és mosolyog sokkal többet, jó?
1: Köszönöm, szia.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkós, itt 9-től pedig World is Mine Radio Show, Regál Lilivel és egy csomó vadi új zenével, Tiestótól, Calvin Harristől és Hugh-től is számíthatok friss megjelenésekre. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek. További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
14: 20%? Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményára teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből, most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Van képzés egyébként? Tehát, hogyha valaki vízszomelié akar lenni, akkor beiratkozhat a vízszomelié iskolába?
2: Hivatalosan tudtommal a világon két ilyen hely van. Az egyik az ugye Los Angelesben volt, én azt végeztem el, és Németországban is van egy hely, ahol hivatalos vízszomelié képzés történik. Covid idején online tudtam elvégezni. Elég hosszú ideig. Nagyon sok vizet kellett kóstolni. Egy vízkóstolón például nagyon fontos, hogy ez egy olyan alapíz, amin be tudjuk mutatni azt, hogy amikor egy nagyon lágy vizet kóstolunk, egyébként enyhén savos a pH, hogy az mennyire különleges. Egyébként ez megosztó egy picit.
1: Ez tényleg nem jó.
3: Kezd a fejembe szállni.
2: És enyhén savas ízhatás, de nagyon tiszta, nagyon lágy. Ez egy természetes forrásvíz, és kezeletlen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely csütörtök este is indul a Diszkósít Radio Show. Az a különleges helyzet állt elő, hogy annyira szétserégettük itt a héten lévő napokat, Bárány betegsége miatt, hogy ma megint ő mixel itt a Rádió 1-en, úgyhogy tartsatok velünk, de itt van Hanvai PG és én DJ Junior, ez szintén így van, élőben.
7: Ladies and gentlemen, madame, herman, messző, hölgyem és uraim, fiúknánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is indulunk méghozzá Robin Schulz lemezével. Kívánok mindenkinek kellemes rádiózás itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi ma is Lágermegy, diszkosít a Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvaj Pícsivel.
1: Hát kérem szépen, készülünk a diszkosít Legendsre, méghozzá Békés Csabán. 22-15-ig nagy koncert van a nagy fesztiválon, és utána a diszkosít érkezik, és Bárány Attila kezdi a sort, ezt a Hanvaj Pícsi folytatja, majd én DJ Junior. Nem fogunk most kivételesen 4,5 órát játszani, mert még ott van a házigazda is, Békés Csabi Resident DJ Dandy, és ő is fog majd pörgetni, úgyhogy közel fejenként 1-1-1 órát fogunk játszani, tehát 24-en jövő héten Diszkosít Legends Békés Csabán. Most pedig megyünk tovább Bárány Attila mixével, amivel érkezik ez Jonas Dufresne és Modern FR közösen a Missio a Diszkosítben.

0: Ez a rádió csak igazi mai sláger, megyésben a Diszkocsit Rádió Show, Bárány Attila mixével, de itt van vagy PJ Zsén, DJ Junior élőben. A Bárány azért nincs, csak a mixét küldtem, mert beteg, de jövő héten már valószínűleg visszatér hozzánk.
1: Jut eszembe, ugyebár lendesen benne vagyunk már az amerikai futball szezonban, és bődület. Olyan hetünk volt, olyan meccsekkel, hogy itt tényleg nem tudom fölfogni, hogy mennyire élvezetes és izgalmas tud lenni ez a sportág. Egyszerűen olyan szinten van kitalálva a szabályrendszer, hogy nincsen pihenés, nincsen megállás, nincsenek döntetlenek, és mindenféleképpen eredmény kell ahhoz, hogy elmondhass magadról, hogy ez megtettél a meccsen mindent, és tényleg minden hét a háborúban. Imádom.
0: Én is egyébként az amerikai focit, például Messi az Inter Miami-ban az nagyon jól játszik.
1: Azt mondjuk amerikai foci, de az az európai, ez a neve, számomra nevetséges formája.
0: Igen, az is európai, csak Amerikában játszák, MLS a bajnokság neve, nem pedig NFL.
1: Ezt most tegyük fél, és menjünk tovább a The Evanor lemezével itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkocsit Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambay PG-vel.
1: Tegnap nem mondtam, de ma mondom, hogy november 7-én lesz Budapesten egy új rendezvény, Made in Italia neve, természetesen olasz zenéket fogok játszani, lesz benne régi Italo Disco, DJ Junior remixek, régi olasz popdalokból, és a Schulz is hasonlókat fog majd játszani, olasz gasztronómia hozzá, mindez Budán egy bevásárló központnak az éttermi részében lesz, úgyhogy várunk mindenkit nagyon oda. Minden információ elérhető a rajongói oldalamon ezzel kapcsolatban.
0: Egyébként minden ilyen új kezdeményezésnek, mind a te Made in Italy partid, vagy bármelyik szórakozó hely új szórakozó nyitása. Nagyon-nagyon örülök. Ilyen volt egyébként ugyebár a Google bulia is, ami egy vadonatúj szórakozójának volt a nyitó bulia, és jövő héten pénteken is lesz egy ilyen, ugyanúgy a Hajógyári szigeten. Egy vadonatúj szórakozó hely, és Artbat érkezik, kérem szépen, a világ egyik mostanában legjobban felkapott lemezlovasa. Hát félig meddig kicsit underground, kicsit melodic, kicsit techno. Én nagyon szeretem, amit képvisel és amit játszik, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogyan is sül majd el ennek a vadonatúj helynek a nyitó bulia. Most pedig menjünk tovább, jön Tony Walsh itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, adrén szünnelő diszkosítitán rádió egyen, és egyébként hárman, legközelebb nem most csak ketten vagyunk a Hamvaival, a Bárány beteg, de a mixét elküldte. Október 24-én leszünk Békéscsabán nagy fesztiválon, aztán lesz még diszkosít ebben az esztendőben, egészen pontosan december 4-én és 5-én, 4-én Pécset, pénteken, szombaton pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapunkat, és ha minden igaz, akkor szilveszterkor is lesz egy budapesti nagy rendezvény, ahol lesz diszkosít.
1: Ezen a héten végig itt vagyunk ketten, jövő héten Attila levált engem, de jövök vissza a péntekre egyébként, a Kopaszi gáton fogok szórakoztatni, utána szombaton pedig ugyebár diszkosít aktivizáció Békéscsabán 22-15-től leszünk a nagy színpadon, utána pedig majd jövök vissza a főváros.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Rádió Show. Bárányától nem búcsúzik, mert nem volt itt velünk ma, de ma estére DJ Junior és jómagam Hambai PG búcsúzunk. Én azzal, hogyha bárki szeretné bármelyik saját alkotásomat, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Köszönöm a követéseket, és tessék folyamatosan nézni a TikTok csatornámat. Zenei, gasztronómia és utazós tartalmak miatt egyaránt. Szevasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy jövő héten csütörtökön október 22-én, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz. Már találkoztatunk Budapesten, Regál Lilivel játszom egy közös eseményen itt a fővárosban, 24-én pedig a srácok a Békés Csabán a nagy fesztiválon lesz. Nagy koncert után Diszkosít Legends, Bárány Attila pedig búcsúzik itt a rádiógyen, hiszen ő mixel, de holnap este 8-kor újra jövünk a Diszkosíttel, és akkor már én állok a lemezjátszók és a keverőpult előtt. Én DJ Junior voltam, szevasz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know.

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Igazi prémium zenék jönnek a következő három órában. Mellettem mostantól Regálili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Szóval, ha minőségi hangzásra vágytok, jó helyen vagytok, bízzátok ránk magatokat. Lili, kezdjük el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ilyenkor csütörtök esténként a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Lili, mit teszünk rá erre?
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Nézd és érezd! A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, csütörtökönként egészen 11-ig Regál Ilia lemezjátszói mögött háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. David Guetta érkezik, aki hatodjára is megnyerte a DJ Mag magazin 100-as szavazását, ez abszolút rekord. Jennifer Lopez-zel készítette a most érkező dalt, akinek pedig a budapesti koncertjén ugye te forma voltál.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: elképesztő energiák vannak ebben a friss zenében Lost Frequencies-től Lividol, a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban csütörtök este, itt mellettem, a lemezjátszóknál egészen 11-ig. Regál, Lili?
1: Tartsatok velünk mindenképp, ugyanis nálam van a legújabb David Guetta dal.
0: Hamarosan ezt is megmutatjuk nektek. Jó helyen vagytok!
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Kívánom mindenkinek elmúlt este 10. Gyertek, gyertek, itt van Regál Lili még egy órán át, és a mai második kört szemfelte kezdjük.
1: Csapjunk is bele, tehát érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show csütörtök este. Blondi és Lovers on the Dance Floor, erről a dalra nagyon büszkék lehetünk, hiszen Blondi is ugye félig magyar, és néhány héttel ezelőtt ezzel a dallal megszerezte az első helyet a Billboardon az Egyesült Államokban. Igen, ez volt tehát a félig magyar Blondi is első Billboard number one slágere. Nagyon reméljük, hogy nem az utolsó. És hát a következő dal az egy igazi különlegesség, hiszen az alkotói Ed Sheeran és Martin Garrix 2016-ban már elkezdtek rajta dolgozni, de végül csak idén adták ki, 10 évet kellett várnunk a végeredményre.
1: Hát erre tényleg nagyon sokat kellett várni. Elsodorta őket az élet, a sztárság, és 10 év után úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a közös dalt. Ez nem más, mint a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

0: legyen a World is Mine Radio Show-ban. Mi sem megyünk még haza 11-ig Regál Lilia lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Joe Juniorral várunk titeket, és hát Regál Lilinél a finálé az valami zseniális lesz. Érkezik hamarosan egy fantasztikus Korolova track, sőt a legvégén rűfűzdő szól, és az In the Moment is megszólal még hozzá az Adriatic remixében. Aki viszont most jön, az nem más, mint Robin Schulz.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: ahogy ígértük, Refuse the Soul in the Moment a fantasztikus Adriatic Remixben Regán Lilinél csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mind a két mai Regán Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön a szokásos helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Joel Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek a következő egy órában, és innentől Joel Junior mixel. Hello JJ, induljunk el!
1: Szevasztok, bele is válunk az utolsó egy órában itt a World Is Mine Radio Show-ba, amivel kezdünk a Tame Impala és a Dracula. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show csütörtök este, Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hát egy kellemes kötelezettségünknek teszünk most eleget.
1: Kértek tőlem egy dalt, na és hát most ez a pillanat az, amikor lejátszom, úgyhogy érkezik JD-től a Plastic Dream, már is folytatjuk itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: World Is Mine Radio Show.

0: The show is yours on Radio 1.
1: Bow with me, absorb the rush.

My eyes make me feel the rush.

0: Vega és a Feel the Rush. Na, ilyen különlegességek is csak nálunk szólnak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem éjfélig Joer Junior a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Pörgünk is tovább. Nem tudom idén, hogy hogy robbant be, de egész nyáron óriásit ment, és szerintem az idei év egyik legmeghatározóbb dala következik. Gordo és a Loco Loco, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Akár hányadjára is dolgoznak együtt, ez volt tőlük a Sad Girls, a legfrissebb közös zenéjük a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joe R. Junior mixelt az elmúlt egy órában, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, folytatás egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, köszönöm, hogy hallgathatok, egy hét múlva folytatjuk, legyetek jók, jó éjszakát, szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap pénteken 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat!

World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt ki ne hagyjuk. És ez a dala, A Live It All, hát ezt nagyon szeretjük a 2026-os nyári fesztivál szezonban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix, ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például Kamrád barátunk Németországból. Hát 2025 legcukibb, legemlékezetesebb Rádió 1 pillanatai között ott volt az is, amikor Kamrád ellátogatott hozzánk a stúdióba, és Unplugged előadta ezt a dalát.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen a mémeknek köszönhetően.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak